0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Társadalmi egyeztetés indult az új országos zöld hatóságról. Reagált az Alapi Jogokért Központ a háttércégnél tartott házkutatásra. Munkaszüneti napát tennék december 24-ét. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat!

0: reggelt, balesetmentes közlekedés. Folytatódnak a munkálatok Salamon-Bokornál, sőt a 36-os főútvonalon további útlezárásra szembesülnek a közlekedők. Éjszakai sötétség jelen pillanatban. Sokkal nagyobb figyelemmel és körültekintéssel legyenek a gépjárművezetők, a látásviszonyokat vegyék figyelembe. Rengeteg a kerékpáros 6 óra előtt, utakon, főútvonalakon is, keresztül haladva áttolva a kerékpár, a láthatósági mellényt ilyenkor még viseljék, kedves kerékpárosok, na és a gyalogosoknak is ajánlott. Nyíregyháza belterületén tartanak azon munkálatok, ami például a Vasvári Pál utca forgalmát érinti, hogy jelzőlámpa irányításával kell számolni. És több helyen lakott eten kívül, így a 49-11-es főútvonalon jelzőlámpa irányít Nagykáló és Nyíregyháza között. Lényegesen nő a menetidő, elsősorban a csúcsforgalmi időpontban. További jó utat, jó reggelt és balesetmentes közlekedést a viszonthallásra.
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Szeptember 30-ig bárki véleményezheti a kormány által tervezett új országos környezetvédelmi hatóság létrehozását. Az országos élő környezetfelügyelet főhatóság január 1-től kezdheti meg működését, és többek között környezetvédelmi, hulladék gazdálkodási, állatvédelmi, természetvédelmi, erdészeti, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat látna el. A tervek szerint az új szervezet ellenőrizné és szankcionálná az akkumulátorgyárakat is. A hatóságon belül legalább 50 fő zöld összséget hoznának létre, amely például állatkínzás, illegális kutyaviadalok, hulladék lerakás vagy erdőkárosítás esetén léphetne fel. A társadalmi egyeztetés során az észrevételeket és javaslatokat a kormány által megadott elérhetőségen lehet benyújtani. Reagált az Alapjogokért Központ arra, hogy a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt házkutatást tartott a szervezet egyik háttércégénél. A gyanú szerint egy külföldi férfit havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztattak, miközben kevés tényleges munkát végzett. Az Alapjogokért Központ közölte, működése során betartotta a jogszabályokat, és a hatóságokkal együtt működik. Az ügyre a Fidesz is reagált, és azt közölte, hogy az érintett személy Romanovszki volt, lengyel igazságügyi miniszterhelyettes, a párt álláspontja szerint az ő foglalkoztatása nem valósított meg bűncselekményt. Törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza párt három országgyűlési képviselője arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A javaslat indoklása szerint a változtatás a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a családi és közösségi együttlétet segíteni. Elfogadása esetén december 24-én az üzletek többsége zárva tartana, ugyanakkor több kivétel is lenne, például a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, virág és édesség üzletek, valamint a benzinkutak. A módosítás több munkahelyi jogszabályba is beemelni ezt a napot munkaszüneti napként. Ha az országgyűlés elfogadja a javaslatot, a szabályozás akár már idén hatályba léphet. Egy hónapra elrendelte a bíróság az Akácfa utcai gyilkosság két gyanúsítottjának letartóztatását. Az egyik férfival szemben emberölés, társával szemben súlyos testi sértés kísérlete miatt folyik eljárás. A gyanú szerint múlt pénteken hajnalban Budapest 7. kerületében egy 40 éves férfi megszúrta az áldozatot, akinek életét a mentők már nem tudták megmenteni. A két feltételezett elkövetőt hétfőn fogták el. A bíróság szerint a letartóztatást indokolta, hogy az elkövetés után megpróbáltak elrejtőzni, valamint ruházatukat is elrejtették. Az egyik gyanúsított és védője fellebbezett. Szabadon távozhatott gyanúsítotti kihallgatása után Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. Az ügyben rajta kívül további 6 embert hallgattak ki, és a rendelkezésre álló információk szerint valamennyien szabad lábon védekezhetnek. Mindannyiukat hivatali visszaéléssel gyanúsítják. A nyomozás előzménye, hogy Simor András, korábbi jegybankelnök azt állította, 2023-ban az MNB egyik volt alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra az ő felügyelőbizottsági tagsága miatt. Az MNB jelenlegi vezetése később vizsgálatot indított, majd feljelentést tett. A nyomozók kedden több helyszínen házkutatást tartottak és adatokat is lefoglaltak. Az év végén elkészülhet Magyarország új oktatási stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási miniszter. A tervek része egy külön mesterséges intelligencia stratégia is, amelynek társadalmi egyeztetése hamarosan megkezdődik. A miniszter szerint új nemzeti alaptantervet is kidolgoznának. Emellett átfogó szövegértésfejlesztési program indulhat, nagyobb módszertani szabadságot adva az iskoláknak. Lannert Judit azt írta, hogy a változtatásokról nem kizárólag a minisztérium dönt majd, hanem diákokat, pedagógusokat, szakmai szervezetek és szülői közösségeket is bevonnak. Közdése szerint már több száz egyeztetést tartottak, és a központosítás csökkentése is megkezdődött. Ütlen kezelés gyanúja miatt több ügyben is feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen a Honvédelmi Minisztérium, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Állítása szerint az előző tárcavezető külföldi magán útjainak és két vadászatának személyi biztosítása több 10 millió forintba került az államnak. Ruszin Szendi egy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízást is kifogásolt, amely katonai szabályzatok, vezetői tréningek és egyenruha tervek elkészítésére szólt. Emellett egy havi több 100 000 forintért bérelt szolgálati autó ügyét is vizsgálják. A minisztériumban korábban külön munkacsoportot hoztak létre az előző vezetés szerződéseinek átvizsgálására. 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. A testület közlése szerint a magyar kormány megfelelően kezelte a korábban azonosított jogállamisági problémákat, többek között a közbeszerzés, a korrupció ellenes intézkedések és az összeférhetetlenségi kockázatok területén. A bizottság emellett az Erasmus Plus és a Horizont Európa programhoz való hozzáférés helyreállítását is javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. Ursula von der Leyen szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. A javaslat életbe lépéséhez még az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács jóváhagyása is szükséges. Nyíregyházán idén is házhoz menő lomtalanítást biztosítanak a lakosságnak előzetes időpontfoglalás alapján. A szolgáltatást évente egy alkalommal lehet igénybe venni, és elsősorban nagy darabos háztartási hulladék, például feleslegessé vált bútorok és egyéb nagyobb tárgyak elszállítására szolgál. Jelentkezni a szolgáltató honlapján, telefonon, e-mailben vagy személyesen is lehet. Fontos szabály, hogy a lomokat az elszállítás időpontjáig az ingatlanon belül kell tartani, azokat előzetesen közterületre nem szabad kihelyezni. A lomtalanításra legkésőbb a kijelölt gyűjtési nap délelőtt 10 órájáig lehet regisztrálni. Két hulladék udvarban is leadhatják a nyíregyháziak a háztartásokban keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékokat. A Korányi Frigyes utca 3 és a Kerék utca 1 szám alatt működő telephelyek hétköznapi szombaton is nyitva tartanak. A hulladékokat meghatározott feltételek és mennyiségi korlátok mellett veszik át. A Korányi utcai hulladékudvar szerdánként este 7 óráig, a Kerék utcai pedig hétköznapokon este 6 óráig fogadja az ügyfeleket. A leadható hulladékok pontos köre és az átvétel feltételei eltérhetnek, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni a szolgáltató hivatalos oldalán. Kutyás sétával is színesítették az Európai Sporthét programját a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény 4 napon át kínál különféle mozgási lehetőségeket hallgatóinak és munkatársainak, köztük aerobikot, úszást, dobóversenyeket, röplabda és labdarúgó bajnokságot. A keddi kutya aktív programhoz nem csak egyetemisták, hanem más érdeklődők is csatlakozhattak, akár saját kutyával, akár anélkül. A résztvevők 2-4 kilométeres közös sétán vehettek részt. A Nyíregyházi Egyetem 2018 óta kapcsolódik az Európai Sporthéthez, amelynek célja a rendszeres testmozgás, az egészségtudatosság és a közösség építés erősítése a hallgatók körében. Lengyelországba érkeztek a Nyíregyházáról útnak indult tartalékos katonák, akik 10 napon át vesznek részt a nemzetközi gyakorlaton. Az MH II. Vitézvattai Antal területvédelmi ezred állománya a lengyel 11. területvédelmi dandár meghívására kapcsolódott be a programba. A kiutazást több hónapos felkészülés előzte meg, amely során az egyéni feladatoktól fokozatosan jutottak el az összehangolt, kötelékben végrehajtott gyakorlatokig. A cél, hogy a tartalékosok nemzetközi környezetben is magabiztosan alkalmazzák tudásukat, valamint együttműködjenek más nemzetek katonáival, és vezetői tapasztalatokat is szerezzenek. Több agrártámogatási és kár enyhítési eljárásban is szeptember 30-a a jogvesztő határidő. A gazdálkodóknak eddig kell rendezniük a kár enyhítési hozzájárulást, amelynek teljes összegben jóvá is kell íródnia a Magyar Állam kincstár számláján. Az aszály kár bejelentésére szintén szeptember végig van lehetőség, de annak legalább 15 nappal meg kell előznie az aratás megkezdését. A kár enyhítési elszámolást külön eljárásban november 1-e és 30-a között kell benyújtani. Az állat alapú támogatásoknál a visszavonási határidő ugyancsak szeptember 30. A késődelmes bejelentések támogatás csökkentést, vagy akár a kifizetés elvesztését is eredményezhetik. Pénzmosás miatt emelt vádat két férfi ellen a debreceni járási ügyészség. A vád szerint egyikük rávette társát, hogy bankszámla számát bűncselekményből származó pénzfogadására használhassák. Ismeretlen elkövető 2022-ben egy külföldi cég nevével visszaélve fa pelletet hirdettek az interneten, egy vásárló pedig közel 400 ezer forint előleget utalta megadott számlára. A vádlottak a pénzt még aznap felvették, majd elköltötték. Az ügyészség szerint mindketten tudták, hogy az összeg jogosulatlanul érkezett. Beismerés esetén a fiatalabb vádlottal szemben közérdekű munkát, az idősebb férfival szemben egy év börtönbüntetést indítványoztak. Összehangolt ellenőrzést tartottak Debrecenben a rendőrség, az országos idegenrendészeti főigazgatóság, valamint a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal munkatársai. Az akció célja az emberkereskedelem és a kényszer munka felderítése, valamint a munkacélú kizsákmányolás elleni fellépés volt. A szakemberek több helyi üzletben és egy építési területen is ellenőrzést végeztek, ahol a foglalkoztatás körülményeit és az ott dolgozók helyzetét vizsgálták. A hatóságok tájékoztatása szerint egyik helyszínen sem találtak olyan körülményt, amely bűncselekmény elkövetésére utalt volna. Az ellenőrzés így jogsértés feltárása nélkül zárult. Új közösségi teret és egy oktatási célú technológiai mérőberendezést adtak át a Debreceni Egyetem gyógyszer és tudományi karán. A fejlesztés az egyetem és egy gyógyszergyártó vállalat több mint egy évtizedes együttműködésének újabb állomása. A partnerség egyik fontos eleme a 2011-ben létrehozott ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék, amely idén ünnepi fennállásának 15. évfordulóját. Az együttműködés révén a hallgatók már tanulmányaik alatt betekintést nyerhettek a nagyüzemi gyógyszergyártásba és a kutatásfejlesztésbe. Gyártó látogatásokon, szakmai előadásokon vehetnek részt, szakdolgozatuk elkészítését pedig vállalati szakemberek is segíthetik. 6. alkalommal rendezik meg Debrecenben a hagyományos kínai őszközép ünnepet szeptember 26-án. A Debreceni Egyetem Konfíciusz Intézetének programjai már délelőtt elkezdődnek a Batthyány utcában, ahol kulturális és kézműves foglalkozások, teaszertartás és tradicionális kínai viseletek bemutatója is várja az érdeklődőket. Az utcafesztivál este 6 órakor kezdődik zenés-táncos produkciókkal, kínai kirakodóvásárral és ételstandokkal. A résztvevők megkóstolhatják az ünnepi jellegzetes süteményét, a holtsüteményt is. A rendezvény célja a kínai kultúra és hagyományok bemutatása, valamint a különböző nemzetek közötti kulturális kapcsolatok erősítése. Közel 533 millió forintos támogatásból korszerűsítették Monostorpályi vízművét, hogy javuljon az ivóvíz minősége és biztonságosabbá váljon az ellátás. A beruházás során megújították a vízkezelési technológiát, felújították a vízmű épületét, valamint egy új kutat is bevontak a rendszerbe. A fejlesztéssel csökkentették a víz, vas, mangán és ammónium tartalmát, emellett korszerűbb távolról is felügyelhető berendezéseket építettek ki. Az új kút révén a település víz igényét a nagyobb nyári fogyasztás idején is biztonságosan ki tudják elégíteni.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Sportparkot épít Nyíregyházán Borbánya szélén a Filó Ese. A 7 hektáros területen 2 műfüves és 1 élőfüves, MLS által minősített futballpálya, valamint egy 15 000 négyzetméteres füves edzőpálya és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények állnak majd a fiatal labdarúgók rendelkezésére. A beruházás részeként elkészült egy játszótér is, amelyet már birtokba vehettek a környékbeli gyerekek. A Filó Ese 2011-ben 10-12 gyerekkel kezdte el működését, napjaiban viszont már 600 fölötti a létszám. A Grundese, a Nyírpazonyese és a Kemecse is a Filóhoz tartozik. A sportparkban hamarosan érkezik 10 konténeröltöző és világítást kap mindhárom pálya. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pálya már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játékteret használatba vehetik a Filó Ese labdarúgói. 8-7-es felkészülést követően pénteken megkezdi sorozatban 10. élvonalbeli idényét a Debreceni Egyetem alakulata. A kosárlabda csapat játékos kerete alaposan átalakult és megfiatalodott az elmúlt évhez képest. A Bajnokok Ligája főtáblájáról csak egy hajszállal lemaradó Nagyvárad elleni tisztes helytállást követően Tiszaújvárosban, Szegeden és Szolnokon is nyerni tudtak a debreceniek az edző meccsek során. Az első fordulóban a Sopron lesz majd a kosárcsapat ellenfele. Kutyás sétával várták a mozogni vágyókat a Nyíregyházi Egyetemen, 4 napon át kínál változatos sportprogramokat az érdeklődőknek az intézmény az európai sport hét keretében. helyben. A rendezvény sorozat alatt aerobik, továbbá úszás, dobóversenyek, röplabda, valamint labdarúgó bajnokság is színesíti a palettát. A program célja már 8 éve az, hogy mozgás és kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a hallgatók számára. A Sporthét minden évben népszerű a hallgatók körében, sokan érkeznek azzal a céllal, hogy mozogjanak és részt vegyenek a különböző foglalkozásokon a 4 nap folyamán. A kutyás séta keretében Border Collie, egy vizsla, valamint egy francia bulldog is megmozgatta a gazdáját. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Fejfejes, vénnyomás, ingadozás, szédülés, ez mind-mind a kettős fronti hatásnak köszönhető. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a jövős reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. A reggeli órákban 4-11 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
1: Csak jó zene!

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: De erre is megtalálták utána az ellenszert, hogy konvojban mentek a hajók, és voltak bennük olyan rombolók, amik dobtak ki ilyen vízibombákat. Én ezt nem értettem gyerekkoromban, hogy hát mekkora mázlik el ahhoz, hogy kidobsz egy vízibombát, hogy pont eltalálod a tenger alatt járót, hogy felrobbanjon. Aztán kiderült, hogy ennek nem kell eltalálnia, hanem olyan robbanás van a víz alatt, hogy rezgést csinál, amitől aztán az alkatrészek, tehát akkor a robajt csinál a víz alatt, hogy meg ezek a lökéshullámok, hogy azok verik szét tulajdonképpen a berendezést belülről, meg törik meg a hajót, és így süllyed el aztán a tenger alatt.
2: Hát vagy ugye az, hogy annyira meg löki a tenger alatt járót a lökéshullám, hogy a kapitánynak kiesik, vagy leesik az asztaláról a kávé, nem tud gondolkodni, bedugul az első tisztnek a füle, nem értik egymás szavát.
1: Beleönti a kávét a vezérlőpultba, igen, de valószínűleg ez lesz.
2: Csak ez lehet, igen. Én el tudok gondolni.
1: Más nem lehetett, de hogy tényleg milyen alattomos fegyver ilyen szempontból, hogy megy a víz alatt, kilövi a torpedót úgy, hogy te tök ártatlanul mész a hajóval, és nem is számítasz arra, hogy itt most egyszer csak egy torpedó szágult feléd, és azt egy kis periszkópot kellene észrevenned, ami kiáll a vízből, nyilván azt meg nem látod. De tényleg, hogy milyen forradalmi hatása volt az atomtenger alattjárónak, előtte ugye elektromos vagy dízel meghajtás volt, de hát a dízelnél valahol a kipufogó füstnek ki kell mennie, levegőnek meg be kell mennie, tehát ahhoz kellett olyan cső, ami beszívja kintről a levegőt, a vízből ezt nem tudtad kinyerni. Elektromos hajtással meg nem mehetsz a végtelenségig, azt meg tölteni kell. Úgyhogy ezért volt forradalmi az atom meghajtás, mert azzal viszont nagy távolságokat tudtak megtenni.
2: Igen, és hát általában jellemzően azért 70-90 napot, olykor még 120-at is lent töltenek egy húzamban, mikor van egy bevetés. Azért az ember próbáló, mikor össze vagy zárva, még az a szerencsé, hogy nem nők vannak összezárva, mert ott
1: lenne vita.
2: Ott lenne, ahol két nőnél több dolgozik együtt, tegyük szívünkre a kezünket, kedves hölgyek, tudjuk jól, ahol két nőnél több dolgozik együtt, és úgy, hogy nincs ott férfi, akkor ott folyamatos viszály, vagy feszültség, vagy veszekedés, vagy verekedés van. Na jó, nyilván azért a férfiaknál is megvan ez. Azért akinek bármilyen rossz szokása, vagy szenvedélye van, vagy szenvedélybetegsége van, azért az valószínűleg nem megy tengeralattjáróra. Tehát ott olyan pszichés teszten kell átesni, hogy ott az makulátlan a lelki világod, meg az idegrendszered.
1: Igen, igen. Javaslom neked egyébként, menj el majd Olaszországba, a Gardató környékére.
2: Ezt a műsor végét megvárom, hogyha nem baj, majd utána.
1: És hogyha ki akarod próbálni, akkor ott bemehetsz egy U-boatba, mármint annak a makettjébe, mert ott van egy ilyen, azt hiszem talán Gardalandnek hívják, vagy Movieland, valami ilyesmi, ilyen mozis dolgok, és a Das Boot, meg annak a filmnek a hajója ott van, vagy a tenger alattjárója, bemész, és rendesen akkor ott végigmehetsz ezeken a dolgokon, sőt, még ilyen vizet is spriccolnak rá, hogy még életűbb legyen. De hogyha igazi tenger alattjáróba akarsz menni,
2: állott unottam.
1: Mint hogyha süllyedne.
2: Vízipisztolyoz.
1: Nem vízipisztolyoz, hanem váratlan. Viszont, hogyha tényleg igazi tenger alattjáróra akarsz menni, és meg akarod nézni belülről, akkor meg javaslom neked Koppenhágát, ott van egy nagy hadihajó kikötve a kikötőbe, és egy tenger alattjáró is, megveszed azt a belépőjegyet, és utána senki nem szól hozzád, bemész szépen, és végigjárod a tenger alattjárót. Baromi nagy, nagyon jól néz ki, meg a hadihajó is állítólag. Én eddig háromszor mentem ki oda, hogy most már tényleg megnézem. Szerinted mi volt kiírva? Az egyik hétfőn zárva vagyunk. Milyen nap volt? Aznap hétfő. Mentem a következő, most éppen
2: szerviz alatt áll.
1: Nem tudom, mi. Ismerősöm kiment oda, egyszer járt életében Koppenhágába, de már sikerült bejutni a hajóra, meg a tenger alattjáróra, és mondtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy te ilyen mázdista vagy, hogy kiment, és nyitva volt? Nyitva. Na, én azt hittem, hogy ez sosincs kinyitva, mindig csak egy táblát cserélnek rajta, hogy most éppen miért van zárva. Akármikor arra mentem, mindig meg akarom nézni, mert tényleg nekem is van egy ilyen vágyam, hogy egyszer egy igazi tenger alattjáróra menjen már az ember, hát, mert mit csinálna egész életében, nem?
2: Tehát nem, ahogy ez tényleg jó, tehát hogyha már kipipáltad a bakancslistáról azt, hogy négyesben elmenni vízibiciklizni, akkor a következő az
1: a tenger
2: alattjáró. Elvigyelj körre a vízik, ugye a tenger alattjáró.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: name is Victor. Calm down. You can be Victor.
1: Ez a keltető sport.
2: A keltető sport.
3: Jó reggelt, jó sportolást, mi újság a sportvilágában, Laci?
4: Hát nem irigylem a német focistákat, Jürgen Klopp lett a szövetségi kapitány, és azért jó néhány szigorú intézkedést azonnal bevezetett a nemzeti csapatnál, meg a válogatottnál. Például ilyen a pontosság, alapvetően elvárható lenne egy játékostól, hogyha 7-kor kezdődik a meccs, akkor jelenjen meg 7-kor, és ne 8-kor érkezzen meg, de nem erről van szó, hanem inkább arról, hogy az edzőtáborban van nekik ilyen, hogy közös vacsora például. És eddig az volt, hogy a szállodában, mint ahogy megadják neked is a periódust, ha a szállodai szobában laksz, hogy azt mondják, hogy vacsora 7-től 9-ig. Náluk is így volt, és akkor mindenki...
3: 7 óra 1-től 7 óra 2-ig kell megérkezni.
4: Most meg ez így van. Pontosan egyébként azt mondta, hogy nem, ott mindenkinek kötelező ott lenni, és egyszerre fogunk vacsorázni, mert hogy ez is egy közösségépítő program, hogy együtt elszel a többiekkel, és nem pedig különzködsz, vagy kette-hárman kis csoportokban vannak. Egyébként Jürgen Klopp dolgozott együtt annak idején Bódog Tamással a Nyíregyháza edzőjével, és hát már ott is voltak nála ilyen szigorú intézkedések. Én emlékszem arra, amikor Bódog Tamásnak megszületett a gyereke, ikrei vannak egyébként, és egy évesek voltak, és szeretett volna hazamenni az első születésnapra, és Klopp így ránézett, és ennyit mondott, hogy nekem már 18 éves a gyerekem, és még soha nem voltam ott a szülinapjukon. Tehát, hogy ha meccsnap van, vagy valami van, akkor nincs olyan, hogy neked menni kell. Szóval elég szigorú ilyen szempontból. Ugyanakkor meg tud a játékosok nyelvén beszélni, tehát tudja őket motiválni, meg az a taktika, amit kitalált, az hatékony lehet a
3: Schnell, scheisse!
4: Hát nem csak ez. Például az, hogy Fodrász nem mehet be mostantól az edzőközpontba. Eddig a játékosok előszeretettel behívták az edzőtábor során a saját fodrászukat, bement két-három naponta vagy hetente megigazította a haját egy-egy játékosnak, azt mondta, hogy jó, fodrászhoz mindenki menjen el az edzőtábor előtt, aztán majd utána vége. Most már emlékszem, hogy annak idején miért jött divatba az a Bundesliga frizura, emlékszel? Mindenkinek hosszú jött.
3: Hát mert nem volt fodrász.
4: Sokáig voltak edzőtáborban, hát nem tudtak mit csinálni, és akkor megnőtt a hajuk. Így jött divatba.
3: Jó volt a három évi katonasságban, nem edzőtáborban.
4: Igen, hát Kloppnak is akkor a szakálla akkor nőtt meg valószínűleg, nem volt borbé. Telefont is tilos használni mostantól a német válogatott edzőtáborában, meccsnapokon. Tehát egyébként lehet, de azt mondta, hogy eddig bevett szokás volt, hogy amíg a masszás zajlott, vagy masszőrpadon feküdt a játékos, nyomkodta a telefonját, vagy amíg olyan feladat volt, ahol nem volt rá szükség, akkor ott, vagy ülve kellett, vagy bármi, akkor azokat használta. Nem, most aznap reggel, amikor meccsnap van, mindenki leteszi szépen a telefonját.
3: Kitisztul az elméjük. Uh-huh. És nem lesz az, hogy tele van ingerrel.
4: Igen.
3: Stimulálja az agyukat.
4: Meg hát inkább a meccsre koncentrálnak. Igen. Csak bármilyen külső információ jöhet, esetleg vele kapcsolatban olvas egy olyan posztot, ami nem teljesen jó. Sajnos Angliában már külön pszichológusok foglalkoznak, főleg a fiatal játékosokkal, akik nehezen viselik azt, hogy őket szidalmazzák például kommentekben, hozzászólásokban, stb. Sokszor indokolatlanul, és hát ezt nem nagyon tudják kezelni. És amikor már volt, aki gyilkossága, vagy azzal fenyegettek, hogy elkapják az utcán, megölik, rivális szurkoló tábortól jöttek az üzenetek, szóval nem egyszerű ezt feldolgozni, és én azt gondolom, hogy ebben teljesen igaza van Kloppnak. A fodrásznál is, a telefonnál is, a közös vacsoránál is, ezek teljesen olyan döntések, amik csodálkozom, hogy eddig nem volt.
3: Igen, nagyon fura, hogy mindenre odafigyelnek, de hogy a fodrásztól miért tartanak, hogy esetleg beléjük vág, vagy információt ad át, mert
4: hát
3: akkor le kell ragasztani
4: a száját. A figyelmet, tehát hogy most nem tudom. Tehát nyilván lehet, bemehet egy olyan fodrász az ellenféltől, most Hollandiával játszol. Bemegy egy holland fodrász, az úgy nézett ki, mint Koeman, nem? De a hajat nem tud vágni, de egyébként meg mégiscsak egy sok fordál.
3: Koeman ott itt.
4: Igen, igen. Ha már Németország, akkor a Wolfsburg-a szerződést bontott Christian Eriksen, nem tudom, emlékszel rá, a dán focista, ő esett össze annak idején, és újra kellett éleszteni válogatott meccsen, azt hiszem a finnek ellen, és három hónapja megint rosszul lett, és megint elveszítette az eszméletét. Neki már egy beépített ilyen defibrillátorra van, ami azt jelenti, hogy ha leáll a szíve, akkor automatikusan ez újra indítja, de most rossz jelet küldött, és rosszkor adott jelet, és ezért lett rosszul, és ájult el. Most nem állt le a szíve egyébként, most ez a ketyere működött rosszul, viszont 34 éves, és szerződést bontott a Wolfsburggal, jelezvén, hogy nagy valószínűség szerint befejezi pályafutását. Most már másik csapathoz nem igazolhat, miután lejárt az átigazolási időszak. Benne van, hogy hazatér majd az Odenzéhez, a saját nevelőklubjához, és ott fejezi be esetleg pályafutását. Ő még érzett annyi erőt magában, hogy focizzon, játszott nagyon sok nagy csapatban, tényleg Manchester United-től az Interen át. De hát én azt gondolom, az élet mindennél fontosabb, mint az, hogy a pályán halljon meg.
3: Igen, úgy, ráadásul még túl fiatal ahhoz, hogy itt azt mondja, hogy akkor elengedi az
4: így
3: életet.
4: Így van. Úgyhogy szerintem ez egy észszerű döntés a részéről, és sokan azt várják, hogy bejelenti majd tulajdonképpen azt, hogy befejezi a pályafutását. Nem fejezte be viszont Hashimi, Fariba Hashimi, róla nem nagyon hallhattál, miután egy afgán kerékpáros hölgyről van szó. És hát neki volt egy nagy álma, hogy ő szeretne nagyon jól szerepelni majd kerékpáros hölgyként, csak hát a tálib rendszer afgánoknál, Afganisztánban elég szigorú a hölgyeket illetően, ők nem tanulhatnak, nem sportolhatnak, nem vehetnek részt különböző dolgokon. Nem meséltem neked, hogy volt olyan tábornoknak a lánya, aki egyébként tanult kint, és nem volt hajlandó viselni ezt a teljes fejet eltakaró kendőt, meg mindenfélét, és akkor savval öntötték le, mert hogy annyira ragaszkodnak ilyen régi hagyományokhoz, és például azt sem engedték, hogy sportoljanak, ez a hölgy pedig kerékpározik. És hát volt egy nagy álma, hogy már pedig ő világhírű kerékpáros lesz, most az Ázsia játékokon ezüstérmet szerzett, de azt mondta, hogy úgy kellett edzenie, hogy sokszor férfinak öltözött. Hogy ne vegyék észre az úton, hogy ott kerékpárral egy hölgy közlekedik, mert nem lehetne neki versenykerékpároznia. Na most végül az lett, hogy elment az országból, és így tudott külön edzeni, de elmesélte ezt a történetet, hogy bizony kőkemény időszak volt a háta mögött, de nem akarta feladni az álmát.
3: Hihetetlen, hogy 2026-ban még mindig vannak a világnak olyan pontjai, ahol görcsösen tiltakoznak a nyugat mocska ellen, azaz, hogy a nő is egyenrangú, egyenjogú.
4: Hát nagyon sok helyen nem vezethetnek autót.
3: Egészen hihetetlen, döbbenetes számomra.
4: Igen, külön szektor volt például a bizonyos helyeken, főleg az arab világban a nőknek a foci meccse. Nem járhattak eddig foci meccsre, most már járhatnak, de a gyerekeknek, nőknek egy külön szektort jelölnek ki, tehát nem lehet úgy, hogy a férfiakkal elvegyülve. Tehát sok helyen van ilyen is. Úgyhogy gratulálunk ennek a hölgynek, meg a kitartásának, hogy csak elérte az álmát. Hát egyelőre ezüstérem, de lehet abból még arany is ezek után, hogy milyen sok nehézségem ment keresztül.
3: Igen, ez egyébként egy nagyon jó tanács lehet minden nő számára, aki úgy érzi, hogy nehéz az élet, hogy örülj, hogy nem az arab világban vagy.
4: Igen, vagy így van. És hát csak hogy ne így fejezzük be ezt a sportblokkot, legyen egy kicsit vidámabb. Láttam a kutyusodat, világhírű lett egyébként Dió, mert hogy nem tudom, láttad-e Amerikában, betörtek egy lakásba, és egy Dióra tökéletesen hasonlító Golden Retriever így meglátta a betörőt, és abban a másodpercben felkapta a játékát, és már rohant vele oda.
3: Hogy játszom vele.
4: Az enyém ugyanezt csinálta a teniszlabdával, tehát amikor hozzánk betörtek, ő egy teniszlabdát vitt. Az tűnt fel, hogy az ablak, ahol bemásztak, ott alatta volt hírakás teniszlabda, és mondtam, hogy Adikám, miért nem...
3: Nem érted, Laci. Ő a teniszlabdát akarta a torkán ledugni.
4: És képzeld el, hogy egyébként a vége az lett a történetnek, hogy a kutyus csak addig feltartotta a betörőt, amíg kijöttek a rendőrök. Ezzel a játékkal, meg minden. Ne? Úgy volt vele a betörő, szerintem, hogy nincs itt semmi, de legalább játszunk egy kicsit. Na, lényeg az, hogy Nyíregyházi Egyetemen ugye most Európai Sporthét van, és tegnap egy különleges program volt, mégpedig kutyás edzés, mindenki vihette magával a kutyusát, de voltak ott kutyusok is, akikkel a testnevelés szakos hallgatók például együtt edzhettek, és hát azért gondoskodtak róla. Ferenci Tamás, aki egyébként kosárlabda edző, neki border collie-ai vannak, amelyek több díjat is megnyertek. Nagyon okos és nagyon szép kutyák, tehát szépségversenyen is többször nyertek már. Azért kibabrált a hallgatókkal, mert annak azért van mozgásigénye, úgyhogy velük kellett együtt sportolniuk például a tesi szakos hallgatóknak, úgyhogy nem tudom, ki fáradt-e jobban, de gyanítom, hogy inkább a hallgatók.
3: Hát most képzeld,
4: jó a kezdeményezés, és sokkal jobb így. Volt egy röplabda edző, aki például 10 kiló csak azzal fogyott le, hogy minden reggel meg este megsétáltatta a kis kutyáját, hát ilyen foxi méretű kiskutya volt.
3: Igen, csak hogy 50 kilométer volt az igény.
4: 8 kilométer volt, este is, meg reggel is, és mondta, hogy gyerekek. Pár hónap után, vagy két hónap után találkoztunk, mondtam, atya világ, de nagyon lefolyta, és mondta, hogy semmit nem csinálok, mindent ugyanúgy eszek, csak hát a kutyával muszáj sétálnom. Úgyhogy ez is egy jó módszer lehet, ha valaki szeretne fogyni, akkor szerezzen be egy kutyát. Lehetőleg ne olyat, mint Kalambónak van, ma már emlegettük a feleségét, amilyen kevés mozgásos, hanem inkább egy intenzívebb.
3: Igen, legyen egy border collie-tok, ha fogyni szeretnétek, meg egy 5-10 éves kor közötti gyereketek. És a kettő
4: garantált?
3: Garantált, teljesen. Tehát, hogy olyan mozgásigény van, hogy...
4: Igen, csak nehéz eldönteni néha, hogy balra szaladj, vagy jobbra.
3: Hát igen. Na, és itt kezdődik el a zsírégetés.
4: Így van.
3: Laci, köszi a sporthíreket.
1: Ez volt a Keltető Sport.
2: A Sunshine FM-en.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hogy mit csinál Mohamed Salah, azt nem tudom, a náluk lévő válogatott szünet alatt, az biztos, hogy elment kirándulni Törökországban. Ugye ő a Trabzonspor játékosa, és a közeli hegyekben, ha már szünet volt, kiment a családdal és szétnézett. Kirakta az Instára a fotót, ahogy ül egy sziklán. Hát azóta ez zarándok hely lett. Az összes létező török szurkoló, aki egyébként Trabzonspor szurkoló, vagy Salah a kedvence, az most keresi ezt az ikonikus helyet, és ugyanabban a pózban ülnek, ugyanazon a sziklán, ahol Salah ült, és képesek órákat sorba állni, most már ilyen több százas kigyózó sor alakult ki ennél a sziklánál fenn a helytetőn.
2: Na akkor én már most mondanám egyébként, hogy akkor tessék innentől kezdve belépőjegyet szedni, egy hotdogos kocsi álljon ott.
1: Igen.
2: Legyen ott egy lufi hajtogató, egy kutyás bemutató.
1: Így van, egy ilyen kézlenyomat itt jár, vagy lábnyomat itt járt Mohamed Salah, itt a stopliának, nyilván nem stopliba ment, hanem a rendes utcai cipőbe, de hogy itt van a nyoma, és akkor így ezeket is még lehet árulni, nem tudom, mit a levegőt szippantotta be.
2: És Britney Spears rágúja is oda van rakva a sziklára.
1: Há, igen, tehát bámulatos, nem, hogy ezen múlik, hogy egyébként az a szikla az ott van évtizedek, évszázadok óta. Nyilván egy kedvelt kiránduló hely volt eddig is, de most nagyon felkapták, és most már nem csak azok, akik a környéken laknak, hanem mások is mennek, és akkor így végigjárják ezeket. Hát én a napokban voltam Sirok környékén, soha nem jártam még ott, egyébként nagyon sokszor elmentem már a Siroki vár mellett, és most pont úgy adódott, hogy azt mondtam, hogy hát most már hatodik haszakat felmegyek és megnézem, és ott is van egy ilyen török asztal nevű hely, egy ilyen sziklás rész, meg kedvelt kiránduló hely, meg útvonal. Nem volt az a tumultus, mint itt a Trabzon környékén. Két emberrel találkoztam, az egyik a pénztáros volt a várban, a másik pedig ott valami karbantartó, úgyhogy hárman voltunk az egész várban, de parádés volt, és képzeld el,
2: és hogy... És várták, hogy Salah mikor jön meg, hogy fellendítse az itteni bizniszt.
1: Azért meséltem ezt el, hogy hát, ha valakinek kedves, hogy jön elmenni majd a Siroki várba, azért, mert ott jártam, de nem, egyébként képzeld el, nagy élmény volt, mert ahogy mentem fölfelé, ott egy ilyen ösvényen, egyszer csak hallottam ilyen komoly szarvasbőgés ott a hallatszik az erdőből, egy nagyon szép helyen mész. Mondom, de romantikus, milyen érdekes, hogy itt szarvasbőg is, majd lenéztem, és 10 méterre ott feküdt egy szarvas az út mellett, és gyakorlatilag így nézett rám, és úgy ment ez a szarvasbőg és meg a többi, és akkor mondtam, hogy aha, nagyon jó, hogy felmentem, kérdeztem a pénztáros hölgytől, mondom, csokolom.
2: Mennyire beszélés?
1: Ez igen, meg nagyon gyakori, hogy így azt mondom, nem, szarvas nem szokott, de a maga előtti utolsó látogató azelőtt egy róka szaladt át egy pár órával ezelőtt, úgyhogy...
2: Amit egy vaddisznó üldözött, ami egy medvelő
1: menekült. Na hát a medvét azt hagyjuk is. Tehát amikor valahol megjelennek, ugye beszéltünk róla korábban, azért én gyakran járok viszonylag motorral Erdélybe, de még nem találkoztam medvével, tudom melyik az a szakasz, ahol egyébként vannak medvék, de a többi helyen is van, de még eddig nem sikerült. Viszont elmentem Lilafüredre, hogy kirándulunk egyet, na ott aznap láttak, vagyis hát egy nappal előtte láttak medvét, utána ott a Bükkbe akartunk menni kirándulni a nem tudom milyen kúthoz, ott felvette a vadkamera, hogy egy medve ott kószál, majd most, amikor Sirok környékén jártam, akkor meg a Börzsönyben láttak egy medvét, szóval mondtam, hogy
2: utána gyerennek meg? Ezek a
1: előttem, tehát mindig egy nappal előttem, amikor mennék, akkor mindig megjelenik egy ilyen hír. Nyilván, amikor meg az Adriára mész, akkor azonnal megjelenik egy nappal előtt, hogy cápát láttak az Adrián. Tehát ez valamiért ilyen...
2: Ami egy medve elől menekült.
1: Érezd magad rosszul.
2: Szerintem egyébként a Google keresési előzményeidet leköveti a medve.
1: Igen. Na, ugye egy dolog biztos, hogy medve az Oktoberfesten Münchenben nincs, de van egy úriember, aki viszont rendszeres visszatérője most már, és nem találnád ki, hogy ki az, aki beöltözik ilyen bajor népi ruhába, sörökkel a kezébe, mert azt láttuk már, hogy a német válogatott játékosok, meg Lothar Matthäus, meg a többiek előszeretettel ott vannak az Oktoberfesten. Arra azért nem gondoltam, hogy Usain Bolt lesz az, a jamaikai sprinter király, aki beöltözik ebbe a bőrgatyába, Huzentrogerrel és sörrel a kezében.
2: Mert még David Hasselhoffot el tudtam volna képzelni.
1: Igen, kicsit más jellegű.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Van-e alibid arra az időszakra, amikor feltörték az FBI-nak a rendszerét?
2: Uh-huh, van. Igen.
1: Igen. Ültem a számítógép előtt.
2: Egy laptoppal ültem egy parkban. Elvonulva a világtól, úgyhogy ne lássa senki.
1: Ismerőseimmel.
2: Igen, igen. És egy mobilnettel próbáltam feltörni az FBI-nak a központját.
1: Hallatlan egyébként, hogy az ember olyanokat olvas, hogy ilyen kibertámadás, olyan hacker támadás, ilyen adatok, olyan, miközben mi meg csak szeretnénk belépni az ügyfélkapura, és már az is meghaladja a képességeinket.
2: És ha hiszed, ha nem tényleg, lejárt a személyem, amúgykor bementem, és akkor mondta az úriember mellettem, aki ott ült, hogy ő csak azért jött, mert telefont cserélt, és így aztán nem tud belépni ez a digitális állampolgársági akármilyen applikációba, ezért be kellett mennie, és újra igazolnia magát, meg stb. Stb. Szóval igen, tényleg így van, hogy mi azzal bíbelődünk, hogy ó, mi a jelszavam, ó, az új lenyomat, ó, van megint. És vannak emberek, akik meg simán belépnek. De hát hallottam, hogy majdnem háború tört ki az Egyesült Államok meg Kína között, mert az AI rossz utasításokat, meg a CIA-nak rossz információkat adott, és ők azt gondolták, hogy az irániakat a kínaiak látják el fegyverekkel, meg az atomfegyverhez szükséges alkatrészekkel, meg mindennel. Szóval, és akkor kiderült, hogy ez egyébként semmi nem volt belőle igaz, csak az AI tudatra ébredt, és úgy gondolta, megvicceli az amerikaiakat.
1: Nagyon érdekessé teszi a mai világunkat, és a tényeket, a tények elferdítését, a bizonyítást,

0: tudta megállapítani, hogy 4 órája még az éget.
1: Így van, nem véletlen az, hogy a havat nagyon várjuk, ugyanis egy hólapát bizniszbe kezdünk bele. Laciba, egy webshopot nyitunk.
0: Így, egyszer használatos hólapát. Szóval ugyanolyan, mint amit egyébként megvesztek bármelyik boltban.
1: Igen, mert 10 év alatt egyszer kellett használnom, tavaly az is eltört. Tehát,
0: hogy... Figyelj, én kétszer kapcsoltam be idén a klímát, nyilván bedöglött a kocsiban. Tehát azóta sem használtam. Tehát arra jó volt, hogy kifizettem egy kisebb összeget arra, hogy megjavítsák, és ugyanúgy nem használom.
1: Ez ugyanolyan dolog, mint amikor a cipőt félted, nem használod évekig, mikor meg felveszed, egy sétálás után leszakad a talpa, mert elernyedt az anyag, mert az idő megette, mert nem használtad. És éppen ez a baj egyébként, hogy mennyi olyan tárgyunk van, amit alig használunk. Néha használunk, évekig nem használunk. Éppen ezért néha vigyétek ki a hólapátot, mozgassátok át egy kicsit.
0: Így van, ilyenkor a legjobb.
1: Tehát valamit legalább seperjétek össze a falevelet.
0: Én régen nyáron is használtam. Mondjuk ehhez az kellett, hogy rosszul raktam le a térburkolót, a lejtést nem csináltam a garázs elé. Az összes létező eső, amikor jött egy nagyobb zápor a garázsba, folyt be, és a hólapát nagyon praktikus volt, hogy kilapátold a vizet a garázsból. Úgyhogy de olyan szépen vízszintesre raktam, csak azt elfelejtettem elolvasni, akkor még nem volt az interneten, hogy kellene egy kicsi lejtés. Igen.
1: Igen. De okos ötlet volt, hogy hólapáttal csináltad, és nem vasvillával.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
3: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Két katona halt meg szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban. Mintegy 14 milliárd forintnyi vitatott költekezést tárt fel az agrárkamarai átvilágítás. Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Két magyar katona vesztette életét szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban. Roszénszendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint egy 20 éves honvéd szolgálati ideje alatt eddig ismeretlen okokból vetett véget életének, egy 41 éves katona pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A miniszter tájékoztatása szerint egyiküknél sem volt korábban ismert egészségügyi vagy pszichológiai probléma. Mindkét haláleset pontos körülményeit még vizsgálják. Több mint 34 milliárd forintnak megfelelő svájci támogatásból valósulhat meg 10 magyarországi intézkedés 8 különböző területen. A több mint 87 millió svájci frankos programról Baka András köztársasági elnök és Guy Permelin svájci államfő New York-i találkozója után adott tájékoztatást a

0: Palotában. A forrásból többek között az energiahatékonyságot, a szakképzést, az egészségügyet, a kutatásfejlesztést és az emberkereskedelem elleni küzdelmet támogatják. A két államfő arról is megemlékezett, hogy Magyarország és Svájc csaknem napra pontosan 80 éve állította helyre a diplomáciai kapcsolatait. Mintegy 14 milliárd forintnyi vitatott költekezést tárt fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átvilágítása, ezt közölte Zoltán Péter miniszteri biztos. Tájékoztatása szerint az összegben politikai célú kiadások, kommunikációs és rendezvényszervezési szerződések, valamint megkérdőjelezett személyi juttatások is szerepeltek. A vizsgálat szerint a kamara külföldi demonstrációkat is finanszírozott, és választási időszakban politikai szereplőkhöz kapcsolódó kiadásokat is vállalt. A miniszteri biztos most közölte, átalakítják a szervezet működését, és évente mintegy 11 milliárd forinttal csökkentenék a működési költségeket is. Mintegy 14 milliárd forintnyi vitatott költekezést tárt fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átvilágítása, ezt közölte Zoltán Péter miniszteri biztos. Tájékoztatása szerint az összegben politikai célú kiadások, kommunikációs és rendezvényszervezési szerződések, valamint megkérdőjelezett személyi juttatások is szerepeltek. A vizsgálat szerint a kamara külföldi demonstrációkat is finanszírozott, és választási időszakban politikai szereplőkhöz kapcsolódó kiadásokat is vállalt. A miniszteri biztos most közölte, átalakítják a szervezet működését, és évente mintegy 11 milliárd forinttal csökkentenék a működési költségeket is. Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e, ha az országgyűlés elfogadja a Tiszapárt három képviselőjének törvényjavaslatát. A tervezet szerint szenteste bekerülne a hivatalos munkaszüneti napok közé, és főszabály szerint az üzletek többsége is zárva tartana. Kivételt jelentenének többek között a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, virág- és édességüzletek, benzinkutak, valamint egyes pályaudvari és repülőtéri boltok. A javaslata a kihirdetését követő napon lépne hatályba, így elfogadása esetén már 2026. december 24-e is munkaszüneti nap lehetne.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Térségünkben ma változóan felhős, hűvös őszi idő várható. Időnként előfordulhatnak rövidebb napos időszakok, de csapadék nem valószínű. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 19 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és így első kapcsolom be a rádiót, illetve napközben is műfelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine.

0: Az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedv csináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla.
0: A kezdető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Jó reggelt, ugye készen álltok, itt vagytok, 6 óra 14 perc van, és Mara is a fedélzeten. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Na, mi van a mikrofonommal?
3: Hát mi?
2: Be van állít, ez én vagyok?
3: Ez a baby.
2: Ez én?
3: Hát igen.
2: Olyan idegen hangom. Olyan régen hallottam. Vagy
3: hát
2: valami
3: amúgy hasonló. Lehet, hogy régen hallottad, de hogy megnyugtatásképpen megmutatom neked, hogy ez te vagy.
2: De ez én vagyok, jó.
3: Ez a hangod.
2: Akkor csak a fülem más.
3: Még reggel van a saját hangodhoz.
2: Na jó, rendben. Na, szeptember 25-e van. Gyerekek, majdnem kivégezzük már a szeptembert.
3: Elképesztő gyorsan telik. Az év is amúgy.
2: Eufrozina, Kende névnapok vannak, és hát tegnap nem változtak az üzemanyag árak, és már ez is egy nagyon nagy segítség az autósoknak, hogyha nem változik semmi. Ugyanis a 95-ös és a gázol ára változatlan, és 636, hát gyerekek, egy hét alatt vagy 30 forint körül emelkedett.
3: Körülbelül.
2: Igen. Legalábbis miért találkoztunk, illetve a gázolaj most az nem, az 709 volt.
3: Jó, elég már, az nem emelkedett.
2: Igen, az már elérte a tűrés határt. Na de hát érdekességek is történtek ezen a napon. Mara, mit találtál?
3: Igen, többek között a gyógyszerészek világnapja van ma, a Nemzetközi Gyógyszerészeti
2: Szövetség. Most ne dolgozzanak a gyógyszerészek, vagy
3: hát
2: ilyenkor mi van?
3: Hát az baj lenne.
2: Ugye?
3: Kicsikét.
2: A sok gyógyszerfüggő.
3: De hálásak lehetünk, hát nem csak a gyógyszerfüggő, de akinek mondjuk életet ment, hálásak lehetünk, hogy dolgoznak. A Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség kezdeményezésére minden évben szeptember 25-én tartják. Azért erre a napra esik, mert a szervezetet 1912. szeptember 25-én alapították.
2: Na, az nagyon jó.
3: A tüdő világnapja is van, hát mondhatnám, hogy ez közel áll hozzám, de én feljövök az 5-re gyalog, és rosszul vagyok.
2: Hát persze, hát olyankor mindig azt hiszem, hogy kiköpöd a tüdődet. És hogy tényleg, tehát hogy a tüdőnek miért kell világnap? Csak úgy mégis.
3: Hát, hogy felhívja a figyelmet a légzőszervi betegségekre.
2: Oké. De hát annak akkor legyen, mit tudom én, a bronchitis világnapja. És akkor felhívja rá. Mint ahogy mit a rákszűrés világnapja is van, vagy ami most jön majd következő hónapban, ugye a látás világnapja, és akkor ahhoz kapcsolódó. Nem az van, hogy a szem világnapja van.
3: Örülünk, hogy van szemünk, de egyébként lehetne ennek a apropóján mondjuk ma mindenkinek gyalog kéne az 5-re feljárni, egy párral lennénk bajba. Én úgy gondolom.
2: Igen, igen, mondjuk azt is lehetne, hogy tiszta levegőre menj, hogy jó környezetbe, tehát olyan, ahol oxigéndús levegőt szívj.
3: Egy jó erdőbe.
2: Mondjuk ilyen lehetne.
3: Vagy a hegyekbe.
2: Na hát de hát most... az meg legyen a túrázás világnapja, vagy nem tudom.
3: Na mindegy, de az ataxia nemzetközi világnapja is van.
2: Ilyen a WC-kefeknek nincs világnapjuk, vagy valami.
3: Én erre rákeresem.
2: Tehát egy ilyen apróság, hogy aznap mindig kellene használni WC-kefét.
3: Tuti, hogy van valami ilyesmi amúgy.
2: Ezért figyelj, nem tudom, jó, hát te a párodtól külön élsz.
3: Igen. Igen,
2: tehát azért, de éltél már párosan valakivel. Van
3: WC világnapja van november 19.
2: Nem, WC-kefék világnapja. Hát, ja, nem létezik, nincsen. Csak WC a toalett világnapja. Az Erzsébet napon van, november 19-én.
3: Hát anyukám majd a névnapodon ezt elmondom neked, hogy amúgy örülj annak, hogy van WC-d is.
2: Jó, na, tehát mindennek van világnapja.
3: Igen.
2: Mindennek van világnapja. Igen, akkor mi az ataxia? Neurológiai tünet. Aha. Ja, egyensúly, mozgás, koordináció, beszédet is érintheti. Aha. És ez az ataxia.
3: Igen.
2: És ennek is kell világnap, hogy erre is felhívjuk a figyelmet.
3: Nagyon sok mindenre fel lehet hívni a figyelmet.
2: Te zsebemben a szemcsepp világnapja, ez nincs?
3: Tuti, hogy létezik az is. Igen. De amúgy most az jutott eszembe, hogyha te létrehozhatnál egy világnapot, akkor neked mi lenne az? Balogh Béla világnap.
2: Hát én nem tudom. Tehát figyelj, van rádiós nap, meg van rádiósok világnapja, meg minden. Nem tudom, tehát fogalmam nincs, hogy most én milyen világnapot. Nem. Szóval én nem értem ezeknek a világnapoknak. Figyelj, egészségügyi téren értem sokszor a figyelemfelhívó, preventív jellegét, de egyébként nem értem. Tehát, hogy mondjuk a WC-knek miért kell világnap?
3: De hogyan lehet ünnepelni?
2: Igen, meg hogy
3: tisztel meg, neki egy tortát.
2: Meg, hogy ezt ünnepeljük, vagy mi, érted? Vagy hogyha egy betegségnek, annak nem tudjuk ünnepelni nyilván.
3: Hát nem, az csak felhívó.
2: Igen, mondjuk, mint az ataxia nemzetközi világnapja, amit mondtuk. Igen. Na jó, mindegy, viszont van egy nagyon jó, és én nem is gondoltam, hogy ilyen régre nyúlik vissza. Harry Ford vezette be a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt.
3: Először. Én amikor ezt láttam, akkor én nem azt gondoltam, hogy milyen jó.
2: Miért? Hogy milyen rossz? Hogy az 5 napos?
3: Igen.
2: Hát drágám, 6 napos is volt. Tehát amikor én gyermek voltam, akkor 6 napos munkahét is volt. Illetve, bocsánat, már akkor csak minden második héten kellett dolgozni. Tehát minden második héten szombaton is dolgozni kellett. Édesanyámnak akkor mindig menni kellett. Ha meg nem dolgozott, akkor meg mindig fánk volt, meg bableves, meg ilyenek, meg palacsinta, vagy gyümölcsleves.
3: Amúgy pont úgy kellett, hogy éhes ezek vagyok, a szombati, meg a kajásról beszél.
2: Ezek voltak a szombati kaják, tudod? És hogy valahogy ez úgy elsiklik már most, hogy jaj, már az 5 nap is olyan sok, mi dolgozzunk 4 napot.
3: Hát amúgy én elbírnám viselni. Vagy
2: igen,
3: nem, én
2: jó,
3: amit
2: egy
3: már
2: jó
3: mondtam.
2: Egy jóléti társadalomban lehetne, ahol tudják úgy fizetni, tehát tudunk annyi alkalmazottat fizetni, hogyha mondjuk te vagy egy gyár, vagy egy ilyen médium, mint mi vagyunk, hogy nap 24 óra elbac, ehhez folyamatosan kell ember, és szombat-vasárnap is, tehát hogy nem áll meg a termelés, úgymond, hát akkor, mert ez egy hírgyár, ahogy mondani szoktam, ha már gyár, akkor hasonlítjuk, akkor igenis fontos, hogy dolgozzon ott mindig valaki. Tehát ez csak úgy lehet, hogyha 4 napot dolgozhatsz, akkor másnak is 4 napot, és kell még egy ember, mint hogy 4 emberenként, 5 emberenként kell még egy ember.
3: Igazából, vágod. Amit én már a múlt héten is mondtam, vagy lehet nem a múlt héten, ki emlékszik rá, én 2-kor, ha lecsilleznék egy órára, onnantól engem nem érdekel.
2: Lecsillezzél.
3: Hol?
2: Hát bemegy a szobámba, és csillezzél.
3: Tényleg? Vagy megnézném egy tárgyalás közben, én ott becsoszognék a mamuszomba, Fűni, akkor csillező time van, tudod, és akkor én ott elhorkolok a háttérben.
2: Jó, oké. Okay. Mondjuk egy csillező szobát még meg lehet. Oké, de ebből a csillező szobából lenne szerintem utána megint a káosz, tehát hogy ott már megint a bandázás.
3: Nem, azt szigorúan arra kell használni, tehát csak az megy be, aki meg
2: akar
3: pihenni.
2: És még 20 perccel lehet bemenni?
3: Tökéletes.
2: Tehát minden napra van egy zsetonod, bedobod, kinyílik az ajtó, és 20 perccel.
3: Ez olyan, mint a kiabáló szoba, vagy tudod, van ez a feszültséglevezető szoba is, tehát nekünk egy ilyen pihenő szobánk lenne, amikor egy 20 perc alatt relaxálunk, csend van, senki nem piszkál, és feltöltődünk.
2: És 20 perc múlva pedig 20 perc alatt beindul a zene.
3: De írtó hangosan.
2: És akkor vége a chillnek, babám. Na hát van még egy emlékezetes pillanat, ehhez a naphoz kötődően. 1493-ban Kolumbusz Kristóf 17 hajóval hagyta el Spanyolországot. Ez volt a második útja az új világ felé, tehát 1493-ban. Szóval vannak még ilyen napi történések, miket nem gyűjtöttél te?
3: Hát,
2: elindult a Shenzhou kínai űrhajó, Shenzhou 7 2008-ban, hát ez hol érdekel minket?
3: Hát gondoltam, megosztom mindenkivel.
2: Amúgy
3: is.
2: Amit találtál, úgy látom, mindent belánytál a forgatókönyvbe.
3: Jaj, amúgy várjál, mert itt el is rontottam azt, azzal menjünk már tovább. Most
2: igen?
3: Látom. Hát nem látod, hogy beírtam két várost. Közben meg az egyik az igazi, de már nem emlékszem, hogy melyik. Hát na.
2: Csákváron vagy Putnokon volt nagyon hideg 1971-ben.
3: Ez most a találós, de a szerep az igaz, az jó.
2: Igen?
3: Ott 37,8 volt ilyenkor 1918-ban.
2: Oh, 1918-ban, itt szerepközségnél?
3: Igen.
2: Aha, ez itt van, vételkörzetünkben, úgyhogy teljesen
3: normális.
2: El tudod
3: képzelni ilyenkor ősszel egy közel 40 fokot.
2: Ó, én nagyon. Én nagyon, és remélem, hogy jövő hét végén már el is tudom képzelni.
3: Oh.
2: Na jó, azt mondja, hogy... Az időjárásra azért tekintsünk rá, hogy mi vár minket ma, a szélsőségektől mentesen, illetve valahogy úgy, hogy ez egy átlagos őszi nap lesz, 17 fok lesz a maximum mindössze, és ez azért olyan szomorú, mert a következő 2 hetet figyelembe véve is most lesz a legalacsonyabb. Tehát már holnaptól egy felmelegedés jön, és utána standard módon egészen október első hetét is figyelembe véve 20-21 fok. Figyelj, miért megyek el? Itt.
3: Nem tudom.
2: Itt. Amikor ugyanolyan idő lesz ott is. Jó,
3: jó,
2: vagy hülye vagy?
3: Kicsit más lesz azért ott.
2: Na. Hülye vagy, Béci?
3: De nem, nézd, csak itt pénteken már esni fog. Vagy te mikor?
2: Igen.
3: Nem, aha, látom. ott mész.
2: Na mindegy, tehát, hogy az éjszakák azonban hűvösek lesznek, most még 12 fok volt, és ez így nem egy olyan nagy ugrás, hogy felkezd 12 fok, és 17 fokig emelkedik 5 fokot, de azért már holnaptól például 8 fok hajnalban, de 21 fok utána a maximum, és így lesz ez hétvégén, hogy éjszaka 8, vagy hajnalban, és 22 fok a napi csúcshőmérséklet. Ezt a mai napot még bírjátok ki, aztán pedig kellemes őszi napok várnak ránk, hétfő, kedden gyönyörű erőfényes napsütéssel.
3: Én bevallom őszintén, hogy én beidőzítettem a klímát fűtésre, és 3 órától 4 óráig egy kicsit így fűtöttem, annyira fáztam.
2: Tök jó. Szóval, én este fűtöttem a klímával.
3: Én akkor még annyira
2: nappaliba,
3: nem.
2: Nappaliba egy picit, mert hogy úgy át kellett, mert úgy fáztam, de aztán teljesen tetsz, hogy most már indul a fűtési szezon, figyeljetek, egyébként jön majd a tűzifa program, erre is legyetek nyitottak, és hogyha valaki erre szorul rá, és hát ugye a kazánokat azért figyeljétek, és kezdjétek beízítani, meg ellenőriztetni, mert ez nagyon fontos, mert ezekből mindig nagyon-nagyon sok baleset van. Taylor Swift jön nálunk, és ez a Fate of Failure, aztán 5 perccel vagyunk fél hét előtt, ne felejtsétek el, hogy írjatok nekünk, hogyha van közlekedési információtok, 0-20-316-3000.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A politikusok és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatna a NAV. Elindult a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. Új adatmegosztási funkcióval bővült a DAV. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Akár 5000 embert is érinthet a politikai és állami vezetőkre tervezett új vagyonosodási vizsgálati rendszer. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott javaslat szerint a NAV egyedi kockázatelemzéssel vizsgálná, többek között az országgyűlési képviselők, miniszterek, államtitkárok és kormánybiztosok, valamint meghatározott hozzátartozóik vagyongyarapodását. Az adóhatóság, más szervek, akár külföldi hatóságok adatait is felhasználhatná. Ha adózási szabálytalanság vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, tovább eljárás indulhat. A tervezet végrehajtásához várhatóan 50 új adóellenőrre lenne szükség, a társadalmi egyeztetés pedig szeptember 30-áig tart. Elindult a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. 10 vidéki mikrotérségben, köztük Nyírbátor térségében hozzák létre a helyi fejlesztési testületeket, amelyek a térségi stratégia kidolgozásában, a projektötletek összegyűjtésében és értékelésében vesz majd részt. A kísérleti programban mikrotérségenként 1 milliárd, összesen 10 milliárd forintos fejlesztési kerettel számol a kormány. A testületekbe térségenként 10 tagot választanak nyílt pályázaton, jelentkezni pedig október 7-ig lehet. A tervek szerint 2027 februárjában a helyiek is véleményt nyilváníthatnak a támogatandó fejlesztések sorrendjéről. Már igényelhetők a tanulói notebookok a Kréta rendszerben. Az idei tanévben elsősorban az 5. és 9. évfolyamos diákok kaphatnak eszközt, amelyet tanulmányaik végéig használhatnak. A Klebersberg központ szerint a programban eddig 579 ezer notebookot osztottak ki, ebből 524 ezeret diákok kaptak. Idén sok esetben korábban visszaadott, majd alaphelyzetbe állított gépeket osztanak újra. Az igényt szeptember 17-től a tanuló törvényes képviselője jelezheti a Kréta rendszerben. A programban egyébként országszerte több mint 3000 iskola vesz részt. Szeptember 30-án éjfélig pályázhatnak az óvodák a Zöld Óvoda, a cím megtartó Zöld Óvoda és az Örökös Zöld Óvoda címre. A program azokat az intézményeket ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot és a környezeti nevelést a mindennapi óvodai élet részévé teszik. Ilyen például a kertgondozás, a komposztálás, a szelektív hulladékgyűjtés vagy a természet megfigyelése. A pályázat célja, hogy már kisgyermekkorban erősítse a környezettudatos szemléletet. A jelentkezéseket kizárólag online, a zöldovoda.hu pályázati felületen lehet benyújtani. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a felhasználó hozzájárulásával a rendszerhez csatlakozó szolgáltatók közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérjék le a szükséges személyes adatokat. Így például hitelügyintézésnél, biztosításkötésnél vagy új internet előfizetésnél kevesebb adatot kell újra megadni és kevesebb dokumentumot kell feltölteni. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 órás vagy akár több évre szóló is. A fejlesztés hosszabb távon egyes uniós ügyintézések egyszerűsítését is lehetővé teheti.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben ma változóan felhős, sűvös őszi idő várható. Időnként előfordulhatnak rövidebb napos időszakok, de csapadék nem valószínű. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 19 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...

0: Álmos vagy, nehezen megy az ébredés. Tépj egy sorszámot, másnak sem könnyű.
1: De a keltető garantáltan lendületessé teszi a reggeled.
2: Na reméljük, hogy ez így van, lendületben vagytok, 6 óra 41 perc van. Közlekedési információról még nem kaptunk hírt, és azért vannak olyan információk, amelyek esetleg számot tartanak az érdeklődésre. Ugye ilyen például, hogy ha vételkörzetünkbe térségünket nézzük, akkor az egyik legproblematikusabb a Nagykálló-Nyíregyháza közötti szakasz, ahol jelzőlámpa irányítja a forgalmat a nyír és tanyai elágazásnál, és ez folyamatosan 24 órán keresztül, úgyhogy itt 40 km/h sebességkorlátozás is van ezen a szakaszon, úgyhogy csak szépen lassan, és szintén Nyíregyháza külterületén a másik nagyon problémás október végéig, vagy október elejéig, az a 36-os főúton, a 47-es kilométernél ez a Tiszavasvári út, teljes szélességében le van zárva, úgyhogy mivel ez egy forgalmas és napi szinten rendszeresen használt szakasz, ezt kerülni kell. Jó, nézzük Debrecent, ott a 35-ös főúton Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot fejlesztenek, és útszűkület mellett halad a forgalom, és Debrecen belterületén a 107-es és 109-es kilométer között a 33-as főúton több szakaszon útépítés, útszegélyjavítás. Na, gyorsan, hogyha van közlekedési információtok, akkor 0620 316 3000, ide várjuk az információkat, csak hogy azért segítsük az úton lévőket, jó? Hát, Marám, voltál már kaszinóban? Voltál?
3: Voltam.
2: Igen?
3: Aha.
2: Nyertél?
3: Nyertem amúgy, de én azt gondolom, meg mindenki azt gondolja körülöttem, hogy azért, mert nem értek hozzá.
2: Igen? Aha. Na látod, ezért nem keresel sokat, mert nyertél. De van, aki azzal keres, hogy nem nyer. Tehát azzal is lehet keresni, képzeld el.
3: Na!
2: Igen. Tehát, hogy van egy férfi, például Las Vegasban ünnepelt sztár, tehát a világ leghíresebb szerencsejátékosa, mert hogy őt meg kell nézni munkaközben, csak azért utaznak többen egyébként Las Vegasba, hogy őt lássák mondjuk egy ilyen show alkalmával. Ahogy forgatja a pénzt, kötekedik az osztóval, és az asztalhoz vágja a zsetonokat, és miközben ilyen James Bondosan kártyajátékot játszva, bakkarát játszva, hatalmasokat veszít. Mert hogy neki ez a menő, ez a, hogy mondjam, a tudása, hogy veszít.
3: De engem inkább az érdekel, hogy ki az, aki oda megy és ezt nézi? Hogy ez izgalmas látvány lehet?
2: Hát igen. Figyelj, én is kicsit eltűnődtem tegnap, ahogy néztem a forgatókönyvet, és ahogy rámentem erre a cikkre, és akkor ott benne van egy link, ahol bemutatja, hogy egyrészt a gépet is, tehát van, hogy gépen játszik, és akkor annak a pörgetését, ami egy kicsit nekem olyan unalmasnak tűnt, viszont utána már az asztal játéknál, ez nem tudom, hogy most mit játszott, vagy mit játszanak, szerintem ugye valami olyat, mint a póker, mert hogy ki van rakva 5 lap, és nála 2, de ilyen nyitottan játszák, folyamatosan kiteszi, és akkor így, aha, látod, és akkor úgy duplázza a pénzt, meg úgy triplázza, hogy a folyamatosan fedi fel az osztó alapokat, nem tudom ez milyen játék, nagy valószínű, vagy blackjack, csak ilyen furcsa, hogy nem közben oszt, hanem ki van osztva négy. Látod, és el is vitte az összeget tőle. Tehát, hogy azt szeretik az emberek, nem tudom, hogy azonosulnak azzal, hogy jó, hát ő is veszít, és akkor, hogy ezért olyan menő, hogy ő mindig veszít. De ha belegondolsz, ugyanolyan, hogy mondjam, tehát, hogy sokkal nagyobb azért az esélye, hogy veszítesz, mint annak, hogy nyersz.
3: Ez így igaz.
2: Ugye? Tehát ki van ez számolva. Akkor miért ez a szenzáció, ezt én sem értem, hiszen mindannyian sokat veszítünk. Ő viszont az a művészet, hogy szinte folyamatosan tud veszíteni. Na jó, hát figyelj, hogy mondjuk 18-ra 20 lapot, 21-nél, hát az milyen?
3: Jó, hát az egyértelmű, úgy hogy könnyű, veszíteni fog.
2: Úgy könnyű.
3: Igen. Ez és akkor tudom. Most bedobja vajon a lapot, nem, mert hogy 18 van neki, akkor...
2: Nem,
3: már...
2: de ez most nem blackjack, mert mondom, valahogy nem az.
3: Aha.
2: Nem tudom. Szerintem még kér rá, vagyis hát még az osztó ott van. Nem tudom, ez most nem tudom, milyen játék.
3: Ezt nézik az emberek?
2: Ezt nézik, de látod, mi is ezt nézzük már 2 perc.
3: Nem is értem, miért.
2: Ja, jó, lapozzunk el. Na, szóval, hogy egyáltalán az, hogy az ember veszít életében, vagy sokat veszít, látod, ezzel is lehet pénzt nyerni. Milyen nagyon jó. Érdekes. És erre gondolja, amikor veszítesz.
3: Ja, hogy más ebből él? Prikezia vagyok.
2: Figyelj, azért rajonganak érte, és követik, hogy végignézik, hogyan veszít elképesztő összegeket.
3: Na látod, ezben van a
2: tehát
3: hangsúly.
2: Az egyik legcsúnyább vereségét 2 éve szenvedte el a Pali. Akkor 3 óra alatt 147 000 dollárt, 53,5 millió forintot veszített nyerőgépen. Tehát amit így bedobált a gépbe. De előfordult az is, hogy egy délután alatt 43 000 dollár, 15,5 millió forintnak megfelelő összeget játszott el.
3: De akkor ehhez, hogy ő ezt elkezdje, neki szüksége volt amúgy tőkére.
2: Igen. Őt csak így hívják Vegas Matt. Állítása szerint 2024-ben 404 000 dollárnyi, azaz közel 150 millió forintnyi veszteséget szenvedett, mégis nagyon szépen hozott, szép vagyont hozott össze, Rolls-Royce-ában ülve nem árult el egyébként az újságíróknak, viszont azt igen, hogy a bevétel 70%-a YouTube hirdetésből jön össze.
3: Hát igen.
2: Tehát csak decemberben 5,7 millió órányi videó megtekintése volt a YouTube-on. Tehát, hogy magyarul azt nézik, ahogy vet, egyébként abban is lehet tanulni, hogy miért veszít, és akkor gondolj bele, hogy ezek a nézettségek, ez hozza, generálja a pénzt. És a vagyonát 42 millió dollárra, vagyis 15 milliárd forintra becsülik.
3: Jó, hát igazából, ha már
2: ebből már lehet
3: elkezdte,
2: játszani.
3: Igen, akkor már. Hát mondjuk jó, most megnéztem a csatornáját. 1,66 millió feliratkozó. Tehát ott már azért pörög a nézettség.
2: Igen, igen. Na, hát látod, ebből is lehet. Tehát ez az, amikor valaki nem adja fel. Na mindegy, te akkor nem is szeretsz annyira kaszinózni.
3: Nem azt mondom, hogy nem szeretek, de nem az
2: de
3: én
2: voltam,
3: világom.
2: Nem a
3: igen. Miért te szereted?
2: Én ilyen tudatos Pali vagyok, mint az életben mindennel ilyen racionálisan döntök, vagy igyekszem racionálisan dönteni, nem mindig, mert azért mi férfiak nagyon sok esetben, tudod, ilyen autóvásárlás, óra, meg blablabla, ilyeneknek a megvásárlás esetén, amiket mi szeretünk férfiak, meg sport, te ebben nagyon ilyen érzelmi alapon, uh-huh. És akkor itt már nem feltétlen úgy döntesz, hanem ami megfog, és lehet, hogy nem is megfog, és ami nem racionális, még mégis megveszed. De mindegy, és így vagyok ebben a kaszinó világában is, hogy valahogy szeretem azt, hogy igen, én most beleülök, és 100 dollárt rászánok arra. És akkor ameddig beleugtam, és olyan nem nyerek, akkor kiszálltam, elbuktam a pénzt. Ha nyerek, akkor meg kitűzök valamit, ha nyerésbe vagyok, hogy oké, okay, mit tudom, én már 200 dollárnál vagyok, 300 dollárnál megállok. És akkor ez egy öröm és boldogság volt. Ha meg elbuktam közben az egészet, akkor elbuktam. Tehát, hogy valahogy legyenek benne célok, legyen benne valami racionalitás, tehát ez, hogy ész nélkül dobálom vele a pénzt, minden. De ugyanakkor meg látom, hogy ezen van egy kedves barátom, aki meg ritkán kaszinózik az életében, tehát, hogy egy évben 2-3-szor, nem tudom, amikor olyan helyre keveredik, de voltunk már, mi együtt utaztunk is, és akkor is voltunk olyan helyen, ahol, hát más éjszaka nem nagyon tudtál csinálni, mert hajón voltál, és ilyen nagy hajón, és ilyen kaszinó, hát a kaszinó az ott van, és akkor mit én rászántam, ugyanúgy ez a 100, aha. Aztán már utána egy óra múlva én már ott ültem, és a gép mellett, és őt bámultam, hogy hogyan nyomkodja, és hát ő meg dobta be, és már mint 300 dollárnál volt, és még mindig tette bele, de átült egy másikot, és képzeld el, hogy, és akkor ott bejött, és akkor látta, hogy ott, és már úgy játszott, hogy látta, hogy azt már üti egy Pali egy órája, és nem jött, kiszállt, és jó, oda ment, és addig ütötte, amíg bejött. Tehát, hogy vannak ilyenek, vagy például roulette, blackjack, stb., tehát, hogy akkor ő még megduplázza, és még megduplázza, és nyilván a számok törvénye alapján ezek utána bebejönnek, uh-huh. És akkor visszajön. És volt olyan nap, amikor nyert, volt olyan, amikor bukott, tehát összességében, de volt olyan, hogy mit tudom én, egy ajándékkuponnal nyert több 100 000 forintot itt, amikor vele voltam egyszer. Tehát, hogy na,
3: De ezt a megfigyelős dolgot már hallottam mástól is, hogy csinálnak ilyet, hogy kifigyelik, hogy azt nagyon sokáig nyomkodják, jó, akkor én utána
2: megyek. Igen, mert a nagy számok törvénye, ahogy mondtam, előbb-utóbb kidobja azt. Na mindegy, szóval lehet úgy is játszani, hogy abból élsz, vagy abból csinálsz bizniszt, hogy te veszítesz. Azért ezt ne próbáljátok ki, mert nem mindenkinek jön be, és a nagy összegek elvesztése, és éhez nagy pénz is kell. Tehát ez valahogy így alakul ki, de azért látod, itt is van lehetőség a vesztesek körében.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedés.

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, változatos kedvencek.
0: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Marihuána termesztőre csaptak le a rendőrök derecskén. Év végére elkészülhet Magyarország új oktatási stratégiája. 100 bográccsal döntene rekordot Hortobágy. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Marihuána termesztő és kereskedő férfira csaptak le a rendőrök derecskén. A Hajdú-Bihari bevetési egység szeptember 21-én hajnalban fogta el a gyanúsítottat, majd átvizsgálták a házát, az udvart és az ingatlan környékét is. A rendőrség szerint dobozokban és zacskókban vágott vadkendert, valamint több élőnövényt is találtak. Lefoglalták a termesztéshez és a kereskedéshez használható eszközöket is. A férfit most kábítószer kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki és őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatást. Év végére elkészülhet Magyarország új oktatási stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőben munkacímmel készülő dokumentum külön foglalkozik majd a digitális környezettel, a közösségi médiával és a mesterséges intelligencia oktatási használatával is. Készül egy új nemzeti alaptanterv is, amelyet a miniszter szerint csak alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Emellett országos szövegértésfejlesztési programot is indítanának. Lannert Judit hangsúlyozta, az új rendszert pedagógusokkal, diákokkal, szakmai és szülői szervezetekkel közösen alakítanák ki. Három újabb debreceni épület került helyi védelem alá. A közgyűlés döntése alapján teljes védelmet kap a Simonyi út 40 szám alatti szecessziós, valamint a Simonyi út 42 szám alatti Art Deco épület. A Simonfi utca 7 szám alatti házat részleges utcaképi védelemben részesítik. A védelem többek között az épületek homlokzatára, nyílászáróira és eredeti építészeti részleteire terjed ki. A módosítással most már 331-re nőtt a helyi védelem alatt álló debreceni épület. Száma. A város emellett frissíti a településképi

0: szempontból meghatározó területek térképeit is. Több mint 146 millió forintból valósultak meg közlekedési és egészségügyi fejlesztések Polgáron a versenyképes járások program első két ütemében. Az első szakaszban 80 millió forintból újult meg a Vörösmarty utcától az ipari parkig vezető több mint 1 kilométeres külterületi kerékpárút. A második ütemben több mint 66 millió forint támogatásból felújították a Széchenyi és az Iskola utca útfelületét is. Ismét ingyenes ételosztást tartanak Debrecenben a rászorulóknak. A Kéretlen Figyelem Debreceni Nők Közéleti Egyesülete szeptember 27-én vasárnap 10:30 és 11:30 között várja az érkezőket a Petőfi téren az aluljáró mellett. A menü ezúttal is töltött káposzta lesz. Az 1%-os felajánlásoknak köszönhetően már 180 adag meleg ételt tudnak kiosztani, mivel a szervezők szerint ennél is nagyobb az igény. Reggel 9 órától sorszámot osztanak majd az érkezőknek. Rekord döntésre készül Hortobágy az első Slambuc Festen. Október 3-án legalább 100 bográcsban készülhet egyszerre a hagyományos pásztorétel a vásártéren. A cél a 2024-ben felállított rekord megdöntése, amikor 76 főzőhelyen rotyogott egy időben a Slambuc. A főzés reggel 9-kor indul majd, és délig kell elkészíteni az ételeket. A résztvevők nem csak a rekordért dolgoznak, főzőversenyt is rendeznek, ahol séfek, szakácsok, pásztorok és civilek is zsűriznek majd.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen környékén felhős és napos időszakok váltják majd egymást, esőre nem kell számítani, a szél időnként élénk lehet. Délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indítsd a szombat reggelt velünk, és hozd ki a legtöbbet a hétvégéből.
2: A hét legjobb témái, izgalmas vendégek és exkluzív beszélgetések, amiket máshol nem hallhatsz.
1: Olyan történetek, amik inspirálnak, beszélgetések, amik megérintenek, és pillanatok, amik bearanyozzák a reggelt.
2: Minden szombat reggel 6-tól keltető víkend a Sunshine FM-en.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.

0: hozzá. Megtetted az első lépést a sikerhez vezető úton.
1: Most már ideje jól is érezned magad.
0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.

0: ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Na, remélem készen álltok. 7 óra 10 perc van, mara is készen áll éppen az OnlyFans-re. Regisztrál.
3: A céges telefonszámmal.
2: Köszönjük, Mara.
3: Szívesen, legalább lesz követőtök.
2: Igen, és a pénzt is veszik le, de majd azt levonjuk tőled, ne foglalkozz vele. Ugyanis könnyű pénzkereseti lehetőségekről beszélünk, ez lesz talán a reggel témája, egyelőre közlekedés. Hogy mit szeretsz itt?
3: Hát itt neveket akar.
2: Nehogy Váci Zolit írva.
3: De én dobta fel először, kicsit gyanús nekem, Zoli. Csak
2: igen.
3: Nem ott vagy.
2: Igen, hát lehet, hogy már jártott.
3: Valamit néztél?
2: Nem. Ez csak a névjegyzékben, akik szerepelnek.
3: Jó, valamit.
2: De mi jó, hogy nem szerepelünk. Hufnagel Pisti. Hufnagel Pisti. Őt ért be.
3: Jó.
2: Pisti. Huf Pisti.
3: Várjál, ó, te nagyon jó vagy ebben, most már rákeresek mindenhol a Huf Pistire.
2: A felhasználás elérhető. Na jó, oké. Okay. Állíts be egy jelszót, amit csak te tudsz. Ezáltal te fogod nézegetni folyamatosan. Na, mert ugye arról beszélünk, hogy pénzkereseti lehetőség, könnyű pénzkereseti lehetőség, és el nem tudjátok képzelni, hogy a neten milyen érdekes témákban találtunk pénzkereseti lehetőséget, méghozzá ami könnyű pénzkereseti lehetőség, és ez lesz egyébként a reggel kérdése is. Hagyd ezt egyelőre majd, mert ránézünk később.
3: Jó, annyira. Igen. Izgalmas volt.
2: Nem, már profilképedet töltenéd meg, már minden. Hihetetlen. De hogy ilyen extázisba jöttél, a ma reggel még nem volt olyan téma, amit ennyire
3: hát örültél. Hát nagyon tetszik nekem.
2: Na jó, szóval akár 5000 fontot is lehet keresni mondjuk Angliában, például levágott lábköröm árusítással. És ezt egy brit nő mondta, ennyit keresett, de hát ennyit lehet keresni, mint ő használt ágyneművel.
3: Nekem amúgy nagyon sokan mondták, amikor még műkörmeztem, hogy miért nem gyűjtöm össze a vendégeim körmét, és adom el.
2: Hát ez ilyen pervers. Ezt is így OnlyFans-en, vagy lehet ilyeneket?
3: Hát gondolom, lehet, csak van rá kereslet, de szerintem, hogyha valaki vesz ilyet, akkor csak kíváncsi arra, hogy kitől származik, nem?
2: Uh-huh. Hát igen, meg hogy az azért fordozhat fertőzéseket. Na mondjuk arról nem is beszélve, hogy például itt van a szellentés befétes üvegbe. Tehát, hogy igen, és ezt olasz, vagy nem tudom ki, Stefani Matto azt állította, hogy egyetlen hét alatt 45000 dollárt keresett az üvegek eladásával, tehát amiben csak szellentés zárt.
3: Igen.
2: Sok bab és rost miatt végül egyébként ő rosszul lett, és abba hagyta. Mert hogy folyamatosan ahhoz, hogy ilyet tudjon csinálni, ezt bab. De legalább lelkiismeretes volt egy ember. Tehát nem azt mondta, hogy mit tudom én, lehet kapni ilyen spréket, tudod, amivel igen. Ilyen büdös spré, meg ilyeneket csinál, és akkor ezt belefújta, és akkor lezárta, hanem ő tényleg beleevett, és remélem sokan nem reggeliznek, ugye kérünk elnézést, és csak 16 éven felüliek hallgassanak, hogyha úgy gondolják. Tehát, hogy a szellentés bezárta a befőttes üvegbe. De van már olyan, hogy előre rágott ételeket adtak el, és de ugyanez a Stefano Matto volt. Az, vagy Stefani Matto, hogy előre rágott ételeket adott el 2026-ban, külön kérésre megrágta.
3: Tudod,
2: az
3: mi
2: ételeket.
3: A szörnyű, hogy én borzalmasan vizuális vagyok. Bármit, amit bárki mond, fél másodperc alatt látom magam előtt, ezt is. Hogy hogyan készülnek
2: ezek el. De gyerekek, ennyire perverz a világ. Tehát, hogy használt zoknit, harisnyát, fehér neműt, tehát nem az, hogy úgy használt, hogy lyukas, meg kopott, hanem úgy használt, hogy akkor leveszi valaki, vagy még kondenszcsikos, vagy nem tudom, érted? És akkor, hogy ott van, és ezt megveszi, valaki ezért pénzt ad.
3: Jó, mondjuk azért megnézném, hogy ki az, aki, akit érdekel egy olyan zokni, ami egész nap egy acélbetétes munkásbakkancsban állt.
2: Hát, de látod, hogy kell.
3: Koszos kell. Lábról készült képek.
2: Igen, ezek már az OnlyFans kategóriát nyomják, ugye? Tehát én nem tudom.
3: Hát valószínűleg igen. Aha. Tehát amikről képeket készítenek, ott már szerintem inkább az, már az, az a kategória. Felszere. Igen.
2: Figyelj, akkor másik. Volt, aki anyatejet értékesített az interneten. De ilyen most is van, hogy, hogy anyatejet, van ilyen hálózat, meg ilyen, izé, hogy akinek van anyateje, és sok van, az lefejé, és továbbadja. Na de az, hogy az interneten nem csak kisbabás családok, hanem felnőttek is vásárolják. De hát ez fertőzést is okozhat, és élelmiszerbiztonsági kockázatot. Gyerekek.
3: Én nem tudom elképzelni, ki az, aki megveszi.
2: Energy-t, egy jó reggelt, már éppen befejeztem a reggelit, ez komoly, hogy bélgázra volt valaki vevő. Hát ez a világ. Igen. Tehát hogy ezt mondom én is, hogy ezzel még itt most nem szembesültem, meg mara legyűjtött rengeteg cikket, meg írást ezekről itt a tegnapi nap folyamán, és hogy én tudtam persze, hogy picit azért egy elment ez a világ már nagyon rossz irányba. De hogy ennyire, és hogy ezért pénzt is, mert azt, amit ma már beszéltünk a bulvár témánál, hogy van olyan ember, aki ugye azzal keres pénzt, hogy ő veszít, és nagy pénzeket veszít, ez oké, ez rendben van. Ügyes volt, leleményes volt, a saját, hogy mondjam, szerencsétlenségét használta ki, és csinált belőle szerencsét, kovácsolt belőle szerencsét, ez nagyon jó, mert hogy fizetnek neki több millió követő, és óriási pénzek a csatornáktól, na de hát ez hogy valaki ilyen perverz dologgal keresi a kenyerét, és csinál belőle pénzt, figyelj, haj eladása. Hosszú festetlen hajért akár komolyabb összegeket is adhatnak paróka készítők és magánvásárlók.
3: De ezt tudod miért van? Tehát ez egy kereslet-kínálat. Amíg van rá kereslet, addig az emberek ezt úgy fogják gondolni, hogy nekik ez jó. Uh-huh. És leginkább én azt gondolom, hogy azok az emberek próbálják ezt meg, akik abszolút nem találják önmagukat a világban.
2: De tegnap a fodrászomnál, képzeld el, Ivánál láttam, hogy még eddig meg évek óta oda járok, és láttam, hogy van olyan szerkezet, ami a sarokba be van téve, ő csak sepri uh-huh. össze a hajat, és az beszívja, mint egy porszívó, és már kész is, és az összes hajat beszív. Mondom neki, te figyelj már, ez a drága haj, az én fejemben meg semmi nincs. Tehát, hogy ez mit keres itt bent, ebben? Érted? Tehát enyémről levág, és igen, itt meg hiányzik a hajam. Tehát, kellene. Igen, és mondja, hogy ez tök jó szerkezet, volt már olyan vendég, aki ezt meg akarta venni otthoni használatra. Nyilván nagyon sok pénzbe kerül, de hogy vagy az átlagos porszívónál gondolom drágább, de ez oda van szerelve a falhoz. Na de hát ez tömöríti a hajat. Hát simán lehetne belőle biznisz. Éva, én leszek a dealer. A dealer.
3: Úgyis most beregisztráltunk.
2: Figyelj, van olyan, aki abból keresett pénzt, hogy a nézők azért fizetnek, hogy hangokkal, fényekkel, üzenetekkel felébresszék azt a streamert, aki alvást közvetít élőben.
3: Én már láttam ilyet, és amúgy annyi ideig nézed, hogy felidegesíted magad rajta.
2: De figyelj már, de én téged is láttalak már úgy TikTokon, meg ilyen élőben, vagy valami, hogy hát, hogy úgy szinte nem csináltál semmit.
3: És mégis nézik.
2: És nézték. De hát ennek mi értelme?
3: Az tök mindegy. Amíg nézik, addig jó.
2: Ne idegesíts.
3: De komolyan mondom neked. Szerinted most, tehát én követem, én nagyon benne vagyok ezekben a TikTokos dolgokban. Ha a live-ozók 90%-a igazából nem csinál semmit amúgy. Tehát ők csak vannak, és játszanak, és stb. Tehát, hogy igazából tök mindegy, hogy mit csinálnak. Attól függetlenül ott vannak, nézik, ajándékozzák, tehát igazából fizetik, stb.
2: Aha. Hát igen, ez oké, de ajándékozzák, de most mi lesz ezer forintod?
3: Hát nem. Ott igen, csak nagy pénzek mozognak amúgy, tehát ott nem ezer forintokról beszélünk.
2: Tényleg?
3: Persze.
2: Hát milyen pénzt lehet ezzel keresni, hogy ott mint valaki alszik, és közben küldik neki az ajándékokat?
3: Mert azt hiszik az emberek, hogy fel tudják kelteni. Most ő meg eljátsza, hogy éppen bejön valami nagy hangfény, felébred, mozgolódik kettőt, és alszik tovább. De mivel az ember kíváncsi természetű, be fogja dobni azt az ajándékot, és azt mondja, hogy mindegy, nem is volt olyan jó.
2: Ja, tök
3: mindegy. De. Hidd el.
2: Na vannak ilyenek, hogy ebből is lehet pénzt keresni ingyen, vagy könnyen, hogy kitalálsz szakítós videók készítése. És igen. Ugyanúgy eljátszák üzenetben, hogy szakítanak velük, miközben valójában egy alkalmazást reklámoznak. Valaki 800 dollárt kapott egy ilyen kampányért.
3: Igen, viszont olyat is láttam már, Csajci úgy hirdette saját magát, amúgy pont a TikTokon, hogy ő ráír mondjuk a te párodra, és a, tehát jó, mondjuk a tiédre nem, mert nő, de mondjuk az én páromra, és teszteli, hogy hűséges-e.
2: Aha, tehát, hogy én fizetek valakinek, igen, hogy megtesztelje a páromat.
3: Igen, hogy hűséges-e.
2: Aha, hát ez lehet férfi-női vonalon,
3: igen,
2: és teljesen
3: csak most pont egy csajt láttam, tehát, aha, hogy arra a vonatkoztatásra gondoltam, hogy igen, van ilyen, aki azért erre építi fel.
2: És ezért kér pénzt.
3: Igen.
2: Hogy figyelj, én megtesztelem a barátodat, igen, barátnőnek. Ez kemény. Ez elég jó találati arány, nem? Utána, hogy nagy valószínűséggel, de attól függ, hogy nyomul, meg hogy, oké, hogy most ráír, hogy szia, rendben, hogy vagy, visszaérsz, köszi, jól. Oké, de ez még nem megcsalás.
3: Ezt általában olyanok csinálják, akik ilyen nagyon dekoratívak, és akkor, hát...
2: És ilyen tök ismeretlenül azt mondja, hogy szeretnék veled randizni. Na jó, de hát ilyeneket, érted, simán közvetítenek nekünk jönnek ilyen kamu SMS-ek, meg hogy gyere fel, nem tudom már a WhatsAppon, vagy bárhol, küld egy ilyen üzenetet.
3: Mondjuk én erre föl se ülnék erre a lóra, tehát már gyanús lenne, hogy miért ír rám valaki.
2: Hát, minek? Azt mondja, hogy marra láttalak a TikTokon, de jól nézel ki.
3: Jó, köszi. De én erre nem válaszol.
2: Oké, de hát utána megy tovább. Na mindegy, vannak ilyenek, hogy hivatásos ölelők.
3: Az én lennék?
2: A plátói összebújásért társaságért
3: nem,
2: fizetnek az ügyfelek.
3: Nem, én csak így megölelgetnék embereket amúgy.
2: Komolyan? Na, hát gyere, ölelgessél meg. Ha úgy érzed, hogy ez neked is jó.
3: Az mindenkinek, te is boldog lennél egy ölelő. Miért nem vagy boldog, amikor megölelnek?
2: De.
3: Hát akkor.
2: De. Ez tök jó.
3: Képzeld, amikor idegbe vagy, és így oda mennék, csak óvatosan megölellek, de mara, hagyjál már!
2: Igen, ez akkor, amikor le akarod kezelni mondjuk a másik, hogy hívják,
3: feszült,
2: tehát feszültséget, feszült állapotát, akkor oda megy, és egyből, hogy hívják, megölelsz. Igen, és ez de nehéz, mert nem tudsz mit kezdeni ezzel a helyzettel.
3: Nem, és így állsz.
2: Aki ideges.
3: Adjál már.
2: Hát azt mondja, azt írja Energy megint csak, hogy hát ez gusztustalan szerintem pénzért barátod, barátnőt tesztelni. Hát igen.
3: Van ilyen. Tehát, igen. És igazából nem az a gusztustalan, aki megcsinálja, hanem aki felkéri ezt az embert.
2: Igen, mert gondolj bele, lehet, hogy jó partner kapcsolatban érsz már évek óta. A társad is meg van elégedve. De valakit ráküldesz a nyakára, addig piszkálod, míg mondjuk elkezd érdeklődni a másik, és te azonnal erről egyből elkezdesz majd általánosítani, hogy mindig ilyen, meg megcsal, és már ez azt jelenti, hogy te akarsz szinte kiszállni ebből a kapcsolatból.
3: Van egy sztorim, nevet nem fogok nyilván mondani, és... A Csajci meg annyira elvetemült volt, hogy ő a saját paliát tesztelte úgy, hogy ő készített egy fék akkuntot, és beszélgetett a pasasra, és rendesen Jézus. A barátjával leszervezett randit is. Tehát, hogy odáig fajult az egész, és akkor ő ment el amúgy, de...
2: Hát ez már beteg. És akkor elment a randira, és mit csinált? Parókába ült?
3: Nem
2: mi?
3: Ment el a srác. De ő ott volt.
2: Na, ez milyen jó. Viszont akkor ez egy
3: de utána teljes... beszélgettek, ugyanúgy tehát meg
2: na,
3: volt, de nem
2: hát, hogy gyorsan ott kell, már legyen a kérdésünk, hogy ti milyen a Facebook oldalunkon, és egy páros Cinema City mozi jegyet is lehet elvinni egy kommentelőnek, hogy vajon ti milyen könnyű pénzkereseti lehetőséget tudnátok bevállalni, tehát a könnyű pénzért mi az, amit ti bevállalnátok, mi az az ötlet, amivel könnyen úgy gondoljátok, hogy pénzt lehet keresni. Szóval remsukára ott van a kérdés, és kommenteljetek, de szívesen veszük a véleményeket a 0620-316-3000-es telefonszámon, SMS és Viber számon, üzenetben, élőhangban, bárhogy küldjétek nekünk, minek küldjük a jó zenék közül David Gettát és Nicki Minaj dalát.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben is fittek leszünk, valamint tudatosak. A stúdióban velem szemben Kristóf Dóra, a Fight Club edzője.
2: A női erőedzés nem arról szól, hogy minél nagyobb izmokat építsünk, sokkal inkább arról, hogy erősebb, stabilabb és terhelhetőbb legyen a testünk. A megfelelően felépített erőedzés segíthet a mindennapi mozgásokban, a testtartásban és abban is, hogy magabiztosan használjuk a testünket. És igen, az izomépítés a test formájára is hatással van. És nem kell attól félni, hogy néhány súlyzós edzéstől hirtelen túlizmosak leszünk. Ehhez hosszú idő és tudatos edzés szükséges. Úgyhogy hölgyek, nyugodtan nyúljatok a súlyokhoz!
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Csak egy reklám.
3: November 7-én Nyíregyházán vár a NEK, önismereti és párkapcsolati nap. Egy nap, ahol az önismeret, a párkapcsolat, a kommunikáció és a család kerülnek középpontba. Olyan ismert előadókkal, mint dr. Almási Kitti, Pilát Gábor, Száraz Gábor, Szász Máté és Novák Ferenc. A napot pedig Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté Duma Színház estje zárja. Egy nap, rengeteg új nézőpont, felismerés és gyakorlatban is használható gondolat önmagadért és a kapcsolataidért. A Super Early Bird jegyek szeptember 30-áig mindössze 14.990 forintért vásárolhatók meg, ezért érdemes időben biztosítani a helyed. www.nőiexpo.hu NEK, mert minden nézőpont kérdése.
0: Ez csak egy reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Már hétfőn dönthet a parlament a három képviselő mentelmi jogáról. Hűtlen kezelés miatt tartottak házkutatást az Alapjogokért Központ háttércégénél. Egyre többek kerülhet az olajcsere a magyar autósoknak. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Rendkívüli parlamenti ülést hívnak össze hétfőn délelőtre a mentelmi ügyek miatt, ezt jelentette be Magyar Péter. A mentelmi bizottság már reggel 7:30-kor tárgyalja Hankó Balázs, Seszták Miklós és a miniszterelnök ügyét. A legfőbb ügyészség mindhárom politikus mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte, Hankó Balázs esetében az NKA ügy, Seszták Miklósnál a volán buszbeszerzésekhez kapcsolódó eljárás, Magyar Péternél pedig egy 2024-es szórakozó helyi incidens miatt folyik eljárás. Magyar Péter korábban maga is azt kérte, hogy a parlament mielőbb függessze fel a mentelmi jogát. Hűtlenkezelés gyanúja miatt tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozóiroda az Alapjogokért Központ közpénzből finanszírozott háttércégénél, a nyomozók a társaság könyvelőjénél és egy volt külföldi tisztségviselő utolsó ismert magyarországi címén is kutattak. A rendőrség szerint a cég havonta több mint bruttó 3,5 millió forintot fizetett a jelenleg nemzetközi körözés alatt álló férfinak, aki az eddigi adatok alapján alig végzett tényleges munkát. Iratokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint tanúkat is kihallgattak. Az Alapjogokért Központ közölte, álláspontjuk szerint minden tevékenységüket jogszerűen végezték. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzési centrumokban. A törvénymódosítás alapján a jelenlegi főigazgatók és kancellárok megbízatása december 31-én ér véget, 2027-től pedig már egy főigazgató felel a centrum szakmai és törvényes működéséért is. A kancellári pozíció megszűnik, ugyanakkor szakmai főigazgató helyettes segíti majd a vezetők munkáját. Az új főigazgatói állásokra országos pályázatot írnak ki. A tervek szerint október 15-ig lehet majd jelentkezni, a kiválasztási folyamat pedig december elejéig tart. Az új vezetők pedig január 1-én kezdhetik meg munkájukat. A 27%-os áfa jelentős csökkentését sürgeti a hazai zenei élet több meghatározó intézményének vezetője. A FONO, a Budapest Music Center és az A38 képviselői egy budapesti szakmai beszélgetésen arról beszéltek, hogy az élőzenei klubok működését a magas adóteher, a növekvő költségek és a kiszámíthatatlan finanszírozás is nehezíti. A résztvevők kiszámíthatóbb kulturális támogatási rendszert és a független műhelyek nagyobb autonómiáját is szorgalmazták. Külföldi példaként olyan modelleket említettek, amelyek a zenei klubokat kulturális intézményként kezelik. Jelentősen tovább drágulhat az autók olajcseréje. Egy debreceni szerviz Service tapasztalatai szerint a motorolajok ára az elmúlt fél évben már több mint 10%-kal emelkedett, és további drágulás várható. Egy jobb minőségű motorolaj literje jelenleg nagyjából 4-6 ezer forint, így egy átlagos olajcsere teljes költsége 30-50 ezer forint körül alakulhat. A debreceni szakember szerint akár további 30-40%-os áremelkedés is elképzelhető. A háttérben elsősorban a nemzetközi ellátási problémák és a szintetikus motorolajok alapanyagának jelentős drágulása áll.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Gyengült a forint a fő devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb középárfolyama alapján a svájci frank 389, az euró 366 forint, az angol fontért 426, az amerikai dollárért pedig 322 forintot kell fizetni. Térségünkben ma változóan felhős, hűvös őszi idő várható. Időnként előfordulhatnak rövidebb napos időszakok, de csapadék nem valószínű. A szél több felé megérénkülhet. Délután 19 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jó kedvű trió, a kedv csináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Bankó László, Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Jó reggelt! Dankó Laci is itt van, itt motyog már mellettünk.
3: Jó reggelt, és csokolom, sziasztok!
2: Na, azt hittem, hogy most a szádba is teszel egy kis öblítőt, mert hogy kihúzták a fogadat, és fertőtlenítik, mert hogy kezedet azt rendszeresen lefertőtlenítettem, amikor belépsz.
3: Így van.
2: Igen, de most állítólag azért motyogsz, mert a szádat is, na, vagy mi a fogadat
3: motyogok,
2: is.
3: Mindig motyogok, de igen.
2: Nem,
3: tegnap elmentem.
2: Nem, egy... akkor az dörmöksz,
3: igen,
2: akkor mérges
3: igen,
2: vagy.
3: Igen, de megoldották. Egyébként ez a fertőtlenítés, ez nem rossz. Tehát én...
2: Ha szájba veszed?
3: Nem a szájba, hogyha a kezedre teszed.
2: Persze.
3: Utána belélegzed ezt, és utána sokkal tisztább az orrodnak.
2: Az orrodat is tisztítsa.
3: Így van.
2: Na jó, hát akkor beszélj arra, hogy még ki kellett húzni a fogadat?
3: Ja, igen, volt hátul egy bölcsesség fogam, és aznak már nem volt funkciója, és akkor azt így gyorsan kifogták.
2: Én azt hiszem, hogy az mindig abban gondolkozom, hogy az nagyon, nagyon rossz, ha kihúzzák. És
3: semmi.
2: Nagyon...
3: pillanatok semmi? Alatt megoldódik.
2: Sicsúgy.
3: És már nem úgy, nem is volt időm megijedni. Tehát, hogy most így kihúzzák, hanem így mindig azt gondolja az ember, hogy ezt szájsebész, meg kivésik, meg nem tudom mi, meg ilyenek. Hát nyilván biztos van olyan funkció, amikor ez így működik, de nálam nem kellett, és akkor így én abban éltem 30-40 éve, nem is tudom, mikor húztak utoljára a fogat, hogy megfogják, és tudod, ez a csipesszel, meg a fogóval, meg harapófogó, meg minden, és akkor így ezek. De már nem így működik. Tehát, hogy odaálltak egy ilyen kis vésőszerű valami, így benyúlt, így megpöcögette, és akkor utána meg így.
2: Figyelj, a múltkor fájt, olyan helyre adták, hogy nagyon fájt az injekció, tudod, ez amikor így megráz, mint az áram. Mert ugye a szájpadlásodnál kell beadni, és akkor inkább mondtam, hogy nem kérem, és úgy csiszolt a úgy hívják ott, hogy nem volt benne.
3: Kemény vagy. Tehát, igen, hogy így érzéstelenítés nélkül.
2: Ilyen, igen, de nem volt egy olyan nagy tömés, csak ott vissza kellett, egyik nap kiesett, és akkor másnap.
3: Aha. Ja, hogy akkor kicsit tömés
2: igen,
3: volt.
2: Igen, vagy nem volt olyan vészes, úgyhogy nem volt túl kellemes, amikor csináltak, tehát azért érezted, de azt mondtam, hogy amúgy ki lehet.
3: De gyerekkorunkban, hogy bennünk maradt, nem ez a visít a fúrógépnek a hangja, meg minden, és rettegtünk a fogorvostól.
2: Strauss doktor bácsinál, hát nem is volt ilyen érzéstelenítés.
3: Ma már olyan érzéstelenítők vannak, meg addig csinálják, amíg nem érzel semmit. Tehát teljesen más technikák, módszerek vannak. Régen voltak ezek a, nem is tudom, amalgám, vagy milyen tömések. Most már ilyen UV-lámpával bevilágítanak.
2: Persze, és akkor ennyi.
3: Tehát, hogy rengeteget
2: fejlődött,
3: úgyhogy nem kell félni, csak mert mondtad, hogy nálad is Bellának lehet, hogy
2: igen,
3: ki kell venni.
2: Majd... ki kell venni. Mert fogszabályzás után neki még mindig az ki kell venni, mert akkor megint elkezdenek torlódni a fogai.
3: Igen. Meg már olyan implantátumok, meg mindenfélék vannak, nyilván nem értünk ehhez, de már ilyen csavar...
2: Hát de vannak egyébként guztustalan fogak is. Tehát én láttam olyat, amit itt csináltak, drága, mert több millió forint használba ezt a
3: csavaros
2: fogat. Igen, hogy vannak olyanok, amik nagyon csúnya színűek. Tehát ilyen vakító fehér, ilyen látszik, hogy ilyen, mint a műanyag lenne a szádba. Tehát, hogy,
3: hát ott akkor nem nagyon találták el a színt.
2: Hát nem.
4: De van, aki direkt kéri ezt amúgy.
2: Direkt kéri ezt.
4: Tehát direkt szeretnék ezt a hollywoodi mosolyt igazából szeretnék.
3: Ja, és
4: amúgy
3: majd hozzáfehéríti a többit? Tehát a rendes fogát, ami sárgát?
4: Jaj, nem, én azt hittem, most nem figyeltem úgy egy pillanatra rátok.
3: Az, hogy más színű, mint a többi
4: igen.
3: foga.
4: Tehát, ja,
3: hogy...
4: nem, én azt, amikor telibe ez a nagyon-nagyon rikító hófehér.
2: Igen, hát ugye azt kérik a beültetett fogra. Aha, igen.
3: Igen, tehát, de a többi megmaradt a...
2: Ja nem, hanem az egész komplett, akinek az egész komplett fogás.
3: Ja,
4: ez nagyon hófehér, mint hogyha ezt
3: fehér.
4: A monitorralját itt bekapnám. Nekem
2: mert azt gondolja, hogy akkor most már többet nem kell fogat mosni rendben. Aha.
3: Nekem az a fura, amikor így komplett ilyen koronákhoz, meg mindent ültetnek be, meg cserélnek, és hát sok embernek érződik a beszédén, hogy meg kell tanulnia újra beszélni, igen. és másképp ja, beszél. Annyira zárt lesz utána a fogsora, hogy nincsenek meg azok a hézagok.
2: Rossz hírem van, hogy ez nálunk is így lesz, Laci. Tehát, hogy egyre jobban és egyre nehezebb lesz beszélni. Igen, mert hogy az inyed is másképp
3: húzódik.
2: Igen, és akkor a fogaid másképp, ennek a hangot másképp képzed, borzasztóan.
4: Ami viszont még szerintem durva, amikor úgy csináltatják meg.
3: Egész jó főzelékek vannak már, meg ilyen zakkásák, lehet olyat is enni.
4: Úgy csináltatják meg a fogukat, hogy csak innentől tudod előről, tehát oldalt nincs amúgy semmi, de elől látszik, tehát az pont elég.
2: Na jó, elmentünk már teljesen más irányba.
4: Bocsánat, ezt csak megnyitottam.
2: Igen,
4: menjünk
2: látom,
4: vissza a kedvenc oldalra.
2: Szexelje.
4: Ne!
2: Képzeld el, mara beregisztrált az OnlyFans.
4: A céges telefonszámot.
3: És hány követőd van már?
4: Hát még egy se.
3: Hát mert ezek fényképet raktál már fel?
4: Nem, de úgy
2: hívnak,
4: hogy Hufnager Pisti.
3: Hufnager Pisti néven céges telefon?
4: Igen.
2: Igen, azért, mert meg akartuk nézni, hogy hogyan működik ez a rendszer. Aha. Tehát, hogy arra voltunk kíváncsiak, de ez az.
3: És miért hasonlít Norbira az a fotó, amit most fel akartok tölteni? Hufnager Pisti álnéven.
4: Ezt még nem,
2: ez most az X-nek az oldala. De ebbe hol van az OnlyFans?
4: Hát ez az. Hogy ezt hozta be, még tudjuk. Be kell.
3: Gyerekek, azt kell mondani, hogy az AI magától regisztrált. Ez a legújabb. Hallottátok, hogy nem. Ausztráliában feltörte az AI az egyik kormányzati portált?
2: Ne.
3: De, magától. Anélkül, hogy bárki kérte volna, egy egészségügyi szolgáltatónak. És hát egyelőre nem szerezte meg az összes betegnek az mindenféle adatát, de most hozták nyilvánosságra. Kiderült, hogy ez már hónapokkal ezelőtt megtörtént az egyik, aztán az OpenAI-hoz tartozó csoportnak a mesterséges intelligenciája, csak hogy tudom, hogy Bélát ez érdekli, és önálló életre kelt, úgyhogy feltörte, mint hackerként az egyik szolgáltatót.
2: Én a MacBookommal, tehát elmondám neked, hogy csináltam már hasonlót, tehát nem feltörés, hanem hogy a saját MacBookomat, egy korábbit, le kellett tisztítani. Tehát úgy le kell tisztítani, hogy már nem volt tárhely, nem tudott dolgozni, lelassult, bla bla bla. Ezzel nem tudtam ezt megoldani sehogy. Írta, hogy itt vannak ilyen bagok, ezeket tisztítsam ki ebből a könyvtárból, meg a... Oké, nem szabadult fekén. És elkezdtem, tudod, ilyen programozó módba átvitt. Megkérdeztem egy másik gépen, elkezdtem az AI-jal beszélgetni, hogy akkor ezt is, ezt a gépet, hogyan tudom, ezt jelzi ki, a képeket állandóan küldtem rá, lefotóztam a telefonommal, és nem vert át.
3: De most már...
2: És megcsináltam, és letisztítottam,
3: maguk a programozók
2: és tárhelyet szabadítottam fel.
3: Hogy sokszor átveri
2: hát
3: az
2: ember. Jó, nem lesz állásuk.
3: Nem, azok, akik az AI-t programozzák.
2: Ja.
3: Tehát azok a cégek most ilyen nagy nemzetközi összefogást sürgetnek, hogy túl gyors a fejlődés, és állítólag most már képes arra, hogy téged, mint felhasználót, hogy azt mondja, hogy ezt csináld, meg azt csináld, de közben pedig ő nem azt csinálja a háttérben. Engem megint megszivatott a héten, mert megint megrendeltetett velem a robogóz egy olyan benzincsapot, ami tökéletesen alkalmatlan arra, hogy egyébként beépíts. Persze, tehát megint, és ezt így, ha berakod, és ez tökéletes, és ő egy életre megoldja a problémádat.
2: Én most
3: egy
2: várom az autóhoz az alkatrészt, az ebay-ről, és azt ő mondta, hogy miért.
3: Igen, nekem is kettőt, és mind a kettő
2: rossz
3: volt.
2: De a szerelővel azért én megerősítettem.
3: Hát ennyit.
2: Tehát, hogy ez jó.
3: Igen, tehát ez azért mondtam, hogy nekem engem nagyon nem győzött meg, de...
2: Szerintem brutál jó. Tehát olyanokat tud már, és képzeld el, most már a levelező rendszeredet is össze tudod vele szinkronizálni.
3: Az biztos.
2: Ez azt jelenti,
3: mi is minden nap, amikor levelezel.
2: Nem, még nem leveleztem, és egyébként nem, nekem még nincs beállítva, de már össze lehet, és úgy, hogy figyeli a helyzetet, meg is válaszolja azokat, amelyeket értelmezni. Ugye küld neked értesítést, hogy mit válaszolt, meg hogy válaszolt.
3: Tudod, hogy rólad készült már egy videó egyébként.
2: Igen.
3: Fent van.
2: Ez az, ami ízé?
3: A debreceni srácok csinálták egyébként egy olyan videó, még Bélának is hívják ráadásul a főnököt, ahogy kirúgja az egyik alkalmazottat, mert most már minden AI-jal old meg, de azt mondta, hogy egyébként vidd már be az adatokat, mert hogy az AI csak akkor tudja, és mondta, hogy vigyen be az adatokat, hogy aztán kirúgjon. Igen, természetesen, de nagyon kis vicces videó, de mikor elmondja, hogy szervusz Béla, és abban a másodpercben te ugrottál be, hogy hát, ez tökéletesen rólad van figurázva ez a poénos videó.
2: Én szeretem használni, sok mindenben jó. Tehát nyilván ennél sokkal fejlettebben használ, vagy sokkal előremutatóbban használják mások, tehát én nem vagyok azért egy ilyen nagy úttörője be, hozzátok képes lehet, de egyébként nem, és nagyon sok, de hát Mara is ezzel generál képet,
4: nem, marketingbe. Nagyon sok mindent használok, és tök jó, mert egy olyan funkciót dobott fel pont tegnap, hogy mivel már annyi mindent tud, hogy mit csinálok, és ő ráfókuszált a munkára, hogy hetente küld nekem egy ilyen összefoglalót social-lel mindennel kapcsolatban, és akkor be kellett állítanom, hogy minden hétfőn, reggel 10 óra után küldje el nekem ezt az összefoglalót, hogy éppen mikor, mit érdemes, hogyan, stb. És akkor meglátjuk.
2: Tehát ezt a content kalendárt kvázi tölti, nem?
4: Hát akár, de igazából nem feltétlen, tehát nem kontenteket fog nekem küldeni, hanem ilyen posztolásokat, stb. Tehát, hogy mikor érdemes, hogyan, tehát mik most a trendek, tehát ilyeneket is. Amúgy ez jó.
2: Na, hát Laci, a könnyű pénzkereset, ez a témánk. Uh-huh. Tehát, hogy mivel lehet, mi az, amit még bevállalná a könnyű pénzért.
3: Ilyen segítségével kontent kalendár készítése. Például.
2: De ami pénzt is keres.
4: Tehát
2: olyan pénzt tudsz vele keresni. Mondtunk itt példákat, még van egy pár, amit nem mondtunk el, hogy
3: én nagyon óvatos vagyok ilyen szempontból, tehát hogy volt, amikor ilyen, azt mondják, hogy könnyű pénzkereset, az nekem mindig gyanús. És ezért általában nem ugrok bele. Sokan mondják azt, hogy ahogy öregszik az ember, egyre kevésbé kockáztat. Az is egy ilyen kimutatás, egy ilyen szociológiai felmérés, hogy nyilván amikor még alacsonyabb az iskolai végzettséged, akkor bátrabban fogsz bele vállalkozásokba, stb. Meg hát, ha fiatal vagy, nyilván most kockáztat. Volt jó néhány olyan üzlet, amit elszalasztottam, amiből most milliómos lehetnék már.
2: Tényleg?
3: Igen, te
2: na, mi volt ez?
3: Egyik az közös üzletünk lett volna például, már nem is emlékszel rá. Valamikor a 2000-es évek legelején, sőt 2000 környékén ajánlották fel nekünk.
2: Hát akkor még majdnem mindent.
3: Igen, az egyik röplabda edző, hogy van egy haverja, aki egyébként ilyen fagyasztott péksüteményeket kezd el forgalmazni, és ehhez
2: ez
3: keres,
2: volt a Fornet.
3: Igen, ehhez keres franchise partnert, és valami 500 ezer forinttal kellett volna beszállni, és adott volna sütőt, minden valamit, és mi meg így néztük rá, hogy hát ez hülyeség, ki az, aki akar fagyasztott sütiket utána, hogy elkezdett. Na ez volt az, és akkor 2-3 ilyen üzletet nyitunk, nyilván már
2: Igen, van, aki ezt még külföldön is megcsinálta.
3: Így van. És akkor ez még abszolút ilyen gyerek cipőben járt.
2: Igen.
3: Nem tudtunk róla.
2: Hát ma meg már lefele ível, tehát szerintem már
3: most annyira de hát 30 évig jól működött minden. Volna.
2: Igen. 20-30 évig már jól. És akkor már tovább léptünk volna egy másikba.
3: Így van. Vettünk volna még egy sütőt.
2: Igen. Most, amikor meg már nincs mit csinálni, elmegyünk hivatásos gyászolónak. Tehát
3: van ilyen,
2: aki pénzért vesz részt temetésen, sír, jaj, veszékel, beszédet mond az elhunytról, stb.
3: Hát ez bármelyik Marika néni, nem tudom, valamelyik kis faluba.
2: Hát vannak itt társadalmi temetések, azok is úgy beszélnek, mint hogyha ismerték volna 1000 éve, pedig nekik csak össze van.
3: Most úgy őszintén elmész egy lagziba, szerinted bárki tudja, hogyha te oda beülsz, hogy kinek a vendége vagy? Meg hogy ki hívott meg? Menj azt, hogy nem fogja megkérdezni hát a vőlegényt, hogy ő kicsoda.
2: Jó, egy 200 fős lagzin lehet, hogy nem biztos. Lehet, hogy nem.
3: Hát egy régen látott nagy bácsi.
2: De egy ilyen 50-80-100 főig én azt gondolom simán áttekinthető.
3: Harmad unok a testvér vagyok Siófokról. Tehát, hogy ez a, na.
4: De van is ilyen film, ahol bérelni lehet tanút.
3: Igen, és meg van az a film, az a, ahol az esküvőket teszik tönkre.
4: Igen.
2: Kedvencem papírtörlő szaglászó. Uh-huh. Gyártók szaktesztelőkkel vizsgálják, ugye, hogy a papírt.
3: Hónaj szaglászó van-e. Is volt Japánban, aki a buszon utazott, és a különböző hónajakat szaglászta, és azt kategorizálta, és az alapján
2: készített egy dezodort, meg gyerekek, minden. Az már perverzió.
3: Azért az komoly, nem? Csókolom, tessék már felemelni, akkor még a nénit kihagytam itt.
2: Hát de figyelj, már állateledel kóstoló, az miért? Tehát, hogy miért állattal kell? Vagy miért nem állattal kóstoltatja
4: meg? Mert hogy az mondja, állat, hogy mondja meg?
3: Szerinted neked picur elmondja, hogy ízlik-e vagy nem?
2: Na persze. Hát hogy ne mondaná? Hát figyelj, kiöntöm neki, ha nem azt veszem azt a típust, amit szoktunk, abból valamelyik íz, teljesen mindegy. Egy másikat öntök oda, mert éppen nincs kedved elmenni abba az üzlethálózatba, vagy láncba, ahol ezt lehet kapni. Veszel egy másikat, úgy elfordul tőle, hogy...
3: Ez mondjuk igaz.
2: Na jó, gyerekek, már túlbeszéltük itt a történetet, úgyhogy én azt gondolom, hogy most már zenélnünk kell, méghozzá nagyon gyorsan, mert az idő szorít minket, és nincs is nagyon idő már így semmire. Jó, úgyhogy posztoljatok, vagy kommenteljetek, jó, mondhatom én ezt, hogy kommenteljetek, mert hogy a téma ott van, a Facebook oldalon.
4: Érkezett egy hozzászólás Verától Viberen. Derűsebb, szép napot kívánok, kedves Sunshine. Bélám, én bármire képes vagyok jó pénzért, hisz ebből élünk. Egyedül csak megoszlása nem fér bele, mivel 40 éve vagyok kapcsolatban, élek.
2: Ja. Tehát
3: ja,
2: ez
3: a OnlyFans.
2: Ez OnlyFans. Jó, ezt majd egyébként végigbeszéljük, mert az OnlyFansre mindjárt rátérünk a következő órában, és utána pedig
3: sok
2: majd 9 óra után lesz. Igen.
3: Egyébként.
2: Tényleg? Na, jó, erről még beszélünk, gyorsan egy kis music menü, és utána pedig jönnek a friss hírek.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Új tetőt építesz, vagy felújítasz? Válasz a Wienerberger ikonbeton cserepet. Klasszikus formája sokféle tetőhöz passzol, robusztus kialakítása pedig a viharos időben is helytáll. Wienerberger ikonbeton cserép Colorfix és Protex felületvédelemmel. Elérhető a Gulyás tüzében. www.gsv.hu.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Vibatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Vibatika, a gondoskodó választás.
5: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap. És az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerezzük. Szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
6: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on. Változatos kedvencek.
7: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
8: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, és balesetmentes közlekedés Debrecenben és környékén vajon milyen volt a reggel, hogyan indultak azok, akik útra keltek, és persze mire számíthatnak az utakon azok, akik közlekednek a mai nap folyamán. Bordás Béla mondja el ezt nekünk itt a stúdióban.
9: Szervusz, jó napot kívánok! Hát elsőnek a bevezető főútvonalak, a 471-es számú főútvonal Nyiradony felől lényegesen nagyobb forgalommal kellett hétvégén most számolni, és ez még fokozódik, viszont több helyen a Kassai úton torródás alakult ki az elmúlt órában, elsőnek a jelzőlámpás csomópontoknál körültekintően váltsanak sávot, és hát reméljük balesetről nem kell beszámolni, több közműhelyreállítás van folyamatban Debrecen város belterületén, és több helyen az útépítési munkálatok a vármegye területén. Köszönjük a figyelmet, további jó utat!
8: 0620-316-3000, ez az SMS, Viber és a telefonszámunk. Ha bármit láttok az utakon és fennakadást észleltek, küldjétek nekünk.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
10: A politikusok és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatna a NAV. Autóbontónak adta ki magát, majd eltűnt az előre utalt pénzzel egy férfi. A vártnál kevesebb iparűzési adó folyhat be a városba. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
10: Akár 5000 embert is érinthet a politikai és állami vezetőkre tervezett új vagyonosodási vizsgálati rendszer. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott javaslat szerint a NAV egyedik kockázatelemzéssel vizsgálná, többek között az országgyűlési képviselők, miniszterek, államtitkárok és kormánybiztosok, valamint meghatározott hozzátartozóik vagyongyarapodását. Az adóhatóság, más szervek,

0: akár külföldi hatóságok adatait is felhasználhatná. Ha adózási szabálytalanság vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, további eljárás indulhat. A tervezet végrehajtásához várhatóan 50 új adóellenőrre lenne szükség, a társadalmi egyeztetés pedig szeptember 30-áig tart. Nem létező autóalkatrésszel csalt ki 70 ezer forintot egy férfi egy internetes csoportban, közölte a Hajdúböszörményi járási ügyészség. A vádirat szerint a sértett egy autóalkatrészt keresett, a vádlott pedig azt állította, hogy autóbontó cége van, és előre utalás után személyesen szállítja a terméket. A sértett összesen 70 ezer forintot utalt át, az alkatrész azonban soha nem érkezett meg, és a férfi valójában autóbontót sem üzemeltetett. A vádlott később megtérítette a kárt. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Új kertvárosias lakóterület kialakítása előtt nyílt meg az út Debrecenben. A közgyűlés ugyanis elfogadta az Alsó Józsát érintő település rendezés módosítását, így a Kismeszesi utca és a Csukásréti út közötti, jelenleg részben mezőgazdasági területen új építési telkeket alakíthatnak ki. A kijelölt övezetben legalább 600 négyzetméteres telkek létesülhetnek, legfeljebb 30%-os beépíthetőséggel. A fejlesztéshez közel 3300 négyzetméteres közkerti zöld terület is kapcsolódik, emellett útszélesítéseket és új kiszolgáló utakat is lehetővé tesz a módosítás. A vártnál kevesebb iparűzési adó folyhat be idén Debrecenben. A város 4,5 milliárd forinttal tervezett, ám a jelenlegi számítások szerint évvégére 37,5-38 milliárd forint lehet a bevétel. Emiatt egyes beruházásokat 2027-re ütemeznek át. A közgyűlésen a szolidaritási hozzájárulás is szóba került. Pap László polgármester közlése szerint, míg Debrecen 2020-ban mintegy 500 milliárd forintot fizetett be ezen a címen, idén már 12 milliárdot kell. A polgármester szerint az önkormányzat működőképessége ugyanakkor nincs veszélyben. Szigorúbban ellenőrzi az elektronikai termékek energiacímkéit a fogyasztóvédelem. A kormányhivatalok idén az okostelefonokra, táblagépekre, televíziókra és monitorokra koncentrálnak, és nem csak a boltokat, hanem a webáruházakat, reklámokat és promóciós anyagokat is vizsgálják. Az intézkedést a tavalyi tapasztalatok is indokolják. A hűtők, fagyasztók és bortárolók ellenőrzésekor ugyanis a webáruházak 63%-ánál találtak problémát, míg a hagyományos üzleteknél ez az arány 33% volt. A hatóság azt ellenőrzi, hogy a vásárlók minden szükséges energiahatékonysági információt megkapnak-e. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen környékén felhős és napos időszakok váltják majd egymást, esőre nem kell számítani, a szél időnként élénk lehet. Délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánl. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétkül.

0: az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Bankó László, Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te, készen állsz?
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, és jó rádiózás, 8 óra 12 van.
3: Olyan jó hangosan tudod ezt mondani, hogy marával így összerezzel.
2: Nem az volt a baj, hanem rajta volt, nem látod így.
3: Szép napot kívánok, és
2: mert a füles fel volt hangosítva.
4: Ment mínusz egy dobhártya, de...
3: Igen. Aki kocsiban ültek, ne ijedjenek meg. Most már úgyis késő.
4: Tutira felébredtek.
2: Na jó, beszéltünk a könnyű pénzkeresetről, és ugye ez a témánk is, kommentelhettek. Páros Cinema City mozijegyért a Facebook oldalunkon, mi az, amit bevállalnátok a könnyű pénzért, és mi az, amit már biztos, hogy nem, tehát a könnyű pénzkereseti lehetőségért, hát ugye egyelőre ezen nem sokan gondolkoztak. Tehát, hogy úgy máskor már ilyenkor ömlenek be a zőrőt.
3: Mert hát minden filmben ez van, nem? Fiatal voltam, meg kellett élnem valamiből.
2: Igen.
3: És akkor valahogy ez most feladta ilyen erotikus a témát, tartalmat, feladta, meg mindent.
2: Feladta a feladatot, vagy a kihívás, ez úgy látom. Nyugger vagyok, árad a lé, 40 év. Uh-huh. 114 nap kőkemény meló, semmi illegális. Ennyi. Hát de a könnyű pénzkereset. A nyugdíj az könnyű pénzkereseti lehetőség, de nem annyira, mert ha belegondolsz, hogy előtte dolgozol 40 évet, akkor az úgy már mindjárt nem.
3: Igen, Miami-ban például azt meséltem nektek ezt a sztorit, hogy ott például alkalmaznak embereket golflabda kiszedésre a tóból, tehát hogy beütik a golflabdákat, és ezeket kell kipecázni, és állítólag nagyon veszélyes, mert tele van aligátorokkal. Tehát, hogy az ilyen nem annyira könnyű pénzkereset. Azt gondolod, hogy ó, csak bemegyek, aztán ki beúszok azért a golflabdáért, és kipecázom, aha, persze. Hát amikor aligátorok úsztak mellette, nem olyan
2: ez,
3: jó.
2: Ez oké, de figyelj, szerintem rosszul tettük fel a kérdést.
4: Miért?
2: Mint ahogy nagyon sokan írják, mert hogy ők azt gondolják, hogy ez illegális dologról van szó. Tehát, hogy mi nem illegális dolgot kértünk, tehát, hogy hanem azt mondtuk, hogy könnyű pénzkereseti lehetőség.
4: Nekem az ember sem jut,
2: ami merészebb. Hát de itt mindenkinek az jut eszébe, azt írják a kommentelők a Facebookon, hogy hát ami könnyű pénz, azt nem is szeretném, mert nem kell küzdeni, nem érdemes, illegális, akkor semmit, nem értjük a kérdést, minden. Na, szóval
3: na,
2: mindegy.
3: Szóval segítek. Van olyan legális könnyű pénzkereset, amivel egyébként.
2: Hát persze, hát na. itt sorolgattuk igen, a legális pénzkereseti lehetőségeket, hogy előre rágott ételeket adott el valaki. Akkor 45 ezer dollárt keresett azzal, hogy szellentést tett befőttes üvegbe, és ezt árulta.
3: Tudom, de az valami influencer okay, csaj mert, volt, igen, vagy valami ilyesmi.
4: Jó, de keresett?
3: Igen, keresett. Hát, igen. Hát ha van rá igény, ez ugyanaz,
2: akkor
3: mint nem
2: tudom. Használt zoknik harisnyákat hány, adott el.
3: Hány ezer dollárt fizettek Britney Spears kidobott rágógumiáért, és akkor bevizsgáltatták, DNS vizsgálat, és akkor tényleg az
2: figyelj,
3: övé volt.
2: És ez fürdővízeladás, üvegbe árulta azt a fürdővizet, amelyben megfürödtek. Tehát, hogy is ez elment. Sorban állás mások helyett.
3: Japánban ez lehet kibérelni embert bármilyen funkcióra. Tehát igen, van egy olyan
2: hát
3: cég.
2: Erről beszél.
3: Igen, hogyha kell, eljátsza, hogy ő a nagypapád. Vagy igen, eljátsza, hogy igen, ő a barátod, vagy a igen, nagymamád, és akkor így.
2: De van
3: így
2: ilyen, hogy elmegy, ugye, és ezt is beszéltük az előbb, hogy temetésre, és igen, ott sírri beszédet mond.
3: Nagyon.
4: De erre kertem, amúgy mi egyszer rá is kerestünk egy ismerősömmel a siratóasszonyokra.
2: A fizetett szállodai alvó.
3: Várjál, mi Bélával egyszer fel is hívtunk egy takarítónőt.
2: Egy szexszolgáltatás volt.
3: Aki erotikus ahogy takarítást vállal. Igen. És felhívtuk
2: élőben.
3: Igen. Aha. Emlékezetes volt. Mert hogy nem értette, hogy Béla tényleg takarítást akart. És ilyen még nem volt.
2: Élőben felhívtuk, kinéztük, még akkor volt ilyen apró hirdetéses uh-huh, újság, lehet, hogy most is van, csak igen, már senki nem nézi, de hogy volt ilyen apró hirdetéses újság, és akkor itt hirdette, Máté Szalkán volt az aha, illető, és felhívtuk, és mondta, hogy hát ő úgy takarít, hogy miért mondtuk, de akkor kitörlöd a port, és csupaszon, vagy hogy? De,
3: igen, és akkor kiderült, igen, hogy ő úgy, hogy ilyen lenge ruhában, hát kellett, és úgy törölgeti igen, a port. Meg
2: és utána van, bármi lehet.
3: Igen, na itt szakadt meg, amikor kiderült, hogy Béla nem akar bármit. Ő pusztán csak rendet akar.
4: És meglepődött rajta a hölgy.
3: Igen, mert ilyen igény nem nagyon volt.
2: És a tarifa sem, a takarítónői tarifa volt.
3: Igen, kicsit magasabb. Kicsit több volt.
2: Tehát az már nekem is luxus lett volna a takarításért, érted? Jó. Például van mesterséges intelligenciával készített virtuális influencer működtetése, kitalált karakter képeivel, előfizetésekkel, reklámokkal, például ugyanúgy lehet bevételt szerezni. Szóval ne a hallgatóinkat mondom, hogy ne rossz, bár aki kommentel, az sokszor nem hallgatunk feltétlen, de hogy nem értik a kérdést, lehet, hogy tényleg mi tettük fel.
3: Hát figyelj, rosszul. Volt annak idején az egyik ilyen tőzsdei program, ahol lehetett ilyen demo verzióval játszani, és akkor különböző valuta kereskedéseket lehetett indítani. És én még nézegettem, nyilván amíg 10-ből 10-szer, amíg az ingyenes verzióval csináltad, mindig nyerésre álltál. Ma néztem, hogy jó, most az euró árfolya mennyi, beteszek rá 100 eurót, ja, 10 igen, perc múlva már 120 eurón van, nagyon jó, kiveszem, kerestem 20 eurót egy pár perc alatt, hát nem kell csinálni érte semmit. És van, aki ezt profi módon csinálja. Na abban a másodpercben, hogy beraktam rá 200 eurót, mondtam, agye fene,
2: rendes, igaz, 180 volt.
3: 8 perc múlva nem volt egy fillérem sem. Tehát úgy kiütöttek, mint a szél. Tehát egy mert az egy drága tanuló pénz volt, mert de addig hetekig jól működött, mármint a demo verzióval, igen. És aztán a valóságban meg mégsem.
2: Hát ilyen, ez így van való világban. Színes írt nekünk, hogy nem csak a simán fürdővizet árult a csaj, hanem az influencer csaj, hanem a saját fürdővizit. Igen, hát igen, ezt mondtuk, amiben már megfürödtek. Így van, pontosan. Ha félreérthetőek voltunk, bocsánat. No, hát akkor itt már rá is kanyarodhatunk, most már a diákok azért csak suliba vannak, az influence, vagy az OnlyFans oldalra, amely óriási népszerűségű.
3: De nem csak erotikus körül. Tartalmak vannak.
2: Nem. Nem.
3: Azt gondolná az ember, hogy az van, de egyébként van olyan magyar teniszezőnő, aki a közelmúltban regisztrált és elindult, és mondta, hogy a mindennapjait lehet követni, hogy hogyan edz, hogy éppen mit csinál, és arról oszt meg képeket, de nem erotikus tartalmakat. És van rá pénzért. Igény.
2: Igen, és én ezzel most elgondolkoztam, amikor ezt a hírt átküldted nekem este, hogy vagy így erről beszéltünk, nem is tegnap délután, és este elgondolkoztam rajta, hogy egyébként mi lenne, ha én is feltenném magam az OnlyFans-ra,
3: igen.
2: És úgy, hogy ez, tehát, hogy mit te a napodat követheted, hogy raksz fel képeket, hogy milyen itt bent a stúdióban, hogy mit csinálsz, hogy főzöd a kávét, hogy tárgyalsz, mit röhögsz.
4: Azt, hogy
2: vidám, hogy főzöm a kávét.
4: Hogy főzi a kávét? Ildikó?
3: Igen.
4: Csinálsz nekem egy kávét?
3: Körülbelül igen.
4: Ezt, igen, és akkor ezért fizetek.
2: Várjál, hogy csinálom a kávét, amikor nem ti csináljátok nekem.
4: Jó, na ez
2: mert most,
4: hogy
2: reggel bejöttem, itt volt a kávé.
3: Van rajta egy gomb, az van rá, on.
2: Na jó,
3: benyomod, ledarálja, megfőzi.
2: Akkor, amikor nem akarom, hogy beleköpjetek. Tehát, hogy akkor én csinálom.
3: Ez rágalom, eszünkbe se jutott. Az a tejhabosító. Tudod, a tetején.
2: De néha azért van ilyen, amikor a kollégák úgy főznek neked kávét, hogy azért látod, hogy aznap olyan ideg állapotban vannak, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy ez kockázatos kérés.
3: De szerinted én miért nem kérek itt soha kávét?
4: De Béla egyébként...
2: reggelit kapsz.
3: Igen, ez
4: Béla
3: igaz.
4: A múltkor egy fél napig gondolkodott rajta, hogy mit tettünk a kávéjába, holott semmit, csak Ildikó mosolyogva vitte be. Tehát onnantól kezdve már az mit tettél
3: akkor,
4: bele? Semmit.
3: Akkor...
4: És akkor mi van benne? Ebben van valami.
3: Tudod, mi tegyetek bele Viagrát, egyszer az egyik röpi csapatnál ezt eljátszották. Az úriember ilyen szűk melegítő nadrágban volt, az ellenfél edzője megkínált egy kávéval, és mondta azt, hogy na kíváncsi vagyok, hogy fogsz meccselni, és akkor vagy összetörtek egy kis viagrát, beletették a kávéjába, elkezdte kortyolgatni, csak lebukott, mert azt mondta, hogy hát ez az extra keserű kávé, vagy valami nagyon-nagyon rossz íze volt, és nem itta meg. Pedig
2: hát gondolom, hogy gyógyszertő vagy a viagrától, aminek biztos.
3: Pedig bejött volna.
2: Széttöröd, vagy valami, akkor ez.
3: Ő valószínűleg ülve nézte volna, női röpi meccs volt. De az egész mérkőzést.
4: Nálunk ezt Béla észrevenni. Észreveszi, ha az finomabb biztos. A kávé, ha nem finomabb is.
2: Igen.
4: Bár ezt már megfejtettük, hogy az ő lelki állapotát tükrözi azt, hogy éppen milyen ízű a kávé.
2: Na gyerekek, az OnlyFans-re azért forduljunk rá.
3: Nehéz volt regisztrálnod?
4: Nem.
2: Nem volt nehéz regisztrálni. Az az igazság, hogy már most bent van, majd szétnézünk az OnlyFans-en, inkább azt szerettük volna, csak 9 perc alatt nem sikerült ezt így kihozni, és eljutnunk odáig, hogy a magyarok mennyit költenek az OnlyFans oldalakon.
3: Mennyit?
2: Brutál. Nagyon nem tudod sokan. Elhinni.
3: Nem.
2: Na, a magyar felhasználó 2026-os becsült költsége 28,2 millió dollár, vagyis körülbelül 8,8 milliárd forint. Tehát ez azt jelenti, hogy minden egyes magyar lakos, a csecsemőik, stb. Körülbelül 880 forintot fizetett az OnlyFans.
3: Az tényleg brutál.
2: Ugye?
3: Azt hittem 28 millió
2: ezzel
3: forint
2: ezzel az európai országok közül a 19. helyen vagyunk. Budapest az európai városok közül a 12. helyen. Berlin, Prága, Amsterdam és Barcelona elé kerültünk ezzel, és az idei költés a becslés szerint 16,3%-kal magasabb, mint a tavalyi.
3: Hát ez egy óriási piaci rés, akkor hajrá! Csak az a kérdés, hogy Budapestről az itt lakók, azok mondjuk magyarok, vagy külföldiek is.
2: Pedig szerintem, ha te úgy, mint sportriporter, tudósító, bemennél öltözőkbe, és azt kiraknád az OnlyFans oldalra.
3: Női csapatokról?
2: Nem, férfiről, és bármiről. Most nem luátlanul mondom.
3: Igen?
2: Tehát nem szexuális tartalmat, vagy sértőt, hanem olyat, ami ízi. Egyrészt a csapatok is azt mondanák egy idő után, hogy Laci, menjél, gyere be hozzám, mert hogy óriási siker. Tehát, hogy nézik, és hogy lájkolják.
3: Főleg meccs előtt, hogy... mikor már a kezdők ki vannak rakva, és így az ellenfélnek el tudnád küldeni.
2: Miért az ellenfél nem tudja a kezdőt?
3: Hát akkor még nem egy két órával a meccs előtt. Csak egy órával, amikor az adatbankba megjelenik, vagy a jegyzőkönyvet felviszik.
2: Hát és akkor most mi?
3: De a mezek már ki vannak akasztva, abban már tudsz következtetni, hogy kik lesznek a kezdőben.
2: Jó, de most nem kezded egy végigmutatni mindegy egyes mezt, hanem nyilván
3: nem, bemény, nem a fizet érteni.
2: Jön ki a izé, már veszi be egyik a izé, masszírozza a krémet bele a lábába, és a többi, és a többi, és még sorolhatnám, hogy csomó jó olyan pillanat van, és az emberek erre kíváncsiak, és erre épül ez az egész rendszer, ez az OnlyFans, a kíváncsiság.
3: Hát az egyik teniszezőnő pont ezért indította, és ilyenek láthatók nála. És működik.
2: Na jó, mindegy, ezen mélázzatok, szóljatok hozzá, mert ott van a mi ilyen keresetekre gondoltunk, ami legális, tehát nem illegális kereset. Erre, ha tudtok, akkor írjatok a Facebook oldalunkon, illetve ott az SMS és Viber számunk is, ami egyben a telefonszámunk is, 0620 316 3000, ide kommentelhettek a témához. No.

Stream. Öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora. A Keltető. Itt a Sunshine FM-en.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, is jó sportolás, meg jó szurkolást a hétvégére. Laci már most mondja, hogy mire számítsunk.
3: Két oldalnyi van, úgyhogy készüljetek, mert hogy válogatott.
2: Ez 5-5-ös.
3: Igen, ez így van. Válogatott foci meccs lesz. Tegnap sajtótájékoztatót is tartottak, és Szoboszlai Dominik azért azzal kezdte, hogy beleszállt egy picit az újságírókba, és azt mondta, hogy ő többet nem fog nyilatkozni, hogyha ilyen cikkek jelennek meg róla, mint amik Magyarországon megjelentek. Hát volt egy, ahol külföldi angol sajtónak nyilatkozott, de nyilván a fordítás nem volt tökéletes, amit átvett aztán a sportnapilap, és aztán utána ők helyesbítettek is, hogy a cím sem volt korrekt, ott, ahogy poénkodtak éppen Steven Gerrarddal, aki a példaképe Szoboszlai Dominiknak, és arról beszélt Dominik, hogy bármelyik poszton, hogyha ő állítaná össze a csapatot, ő lenne az irányító, Gerrard meg a jobb hátvéd. Nyilván ez poén volt, és hát ezt ők nem poénként fordították le, és vették át idehaza, és azt mondta, hogy ez nem volt korrekt, hogy utána neki kint magyarázkodnia kellett egy angol legendának, meg az egyik kedvencének többek között, meg hát találtak olyan cikkeket, ezt megmondom őszintén, nem tudom melyik újság volt, ahol meg a családjával foglalkoztak, hogy mi minden történik a gyerekkel, meg a feleségével, meg stb. És hát ezek nyilván... De azt mondta, hogy inkább támogatnák a csapatot, mint az, hogy állandóan ez a bulvár, meg a többi megy.
2: Hát igen, ez probléma, de hát ezt látod, hogy sajnos csak úgy tudsz kitűnni, hogy egy clickbait címmel.
3: És ő ezt mondta, hogy jó lenne, hogyha hát, ez a kattintás vadász dolgokat elfelejteni.
2: És még a sportolóknál ezt hagyjad, de mondjuk színészeknél.
3: De mindenhol most ez megy.
2: Tehát, hogy ott meg nagyon-nagyon-nagyon ez van, csak ezzel tudják felhívni a médiumok, az újságok, a sajtó, a figyelmet arra aktuális hírre. Tehát ez olyan, mint hogy el szoktam mondani, hogy itt a megyei napilapok, MediaWorks-ös meg ilyen termékeknél esetében, és hogy, tehát mi azt mondjuk, hogy mit tudom, jön az iskola kezdés. Uh-huh. Elindulnak az iskolások a suliba, és ez a cím mondjuk, hogy nyakunkon az iskola kezdés. Ezzel szemben mondjuk mi ott a cím, az, hogy óriási trauma éri a diákokat.
3: Igen. De aztán a cikkből ki sem derül. Nekem van egy oldal, már letiltottam, mert az ilyen gazdasági újság volt, és folyamatosan ebbe kell most befektetni, hogyha jót akarsz. Elolvastam, minden kiderül, csak az nem, hogy mibe kell befektetni. Szépen felsorolja a több oldalon keresztül, hogy egyébként mi történt az elmúlt 5 évben a gazdaságban, aztán a végén nem derül ki semmi. De hát sok ilyen
2: van. Hát vagy
3: van.
2: Nem voltad a következtetés.
3: Hát nem. Az nem derült ki. Azt levonthattuk, hogy Sallai és Varga Barna nem lesz a válogatottnál sérülés miatt, úgyhogy olyan játékosok kerülhetnek be, akik eddig kevesebbet játszottak. Ukrajnával játszunk majd először, aztán Észak-Írországgal, és majd utána pedig folytatódik Grúziával a sor, szóval lesznek bőven feladatok, és aki mondjuk Budapestre nem tud elmenni az ukránok elleni mérkőzésre, javasoljuk, hogy mondjuk menjen el Debrecenbe, ott mondjuk igaz az izraeli válogatottat láthatja, de az izraeliek Írországgal és Koszovóval mérkőznek meg Debrecenben. Lehet rá jegyet venni egyébként, de csak online formában, helyszíni jegyárusítás nem lesz, és azt hiszem a C3-as szektorban vehetnek, vagy foglalhatnak helyet.
2: Úgy látom, akkor az izraeliek most már itt szinte hazai pályaként
3: hát
2: játszanak
3: szinte.
2: Már.
3: Így van. Így van, de hát ugye az ukránok is a háború miatt például Szlovákiában játszanak majd mérkőzést a mieink ellen.
2: Hát de oké, de például az ukrán válogatott mérkőzés, ők hol játszanak, az ukránok?
3: Az ukránokkal majd itt játszunk Budapesten első körben, ők pedig majd utána Szlovákiában játszanak.
2: Szlovákiában, ja, tehát nekik szlovák lesz a hazai pálya.
3: Így van.
2: Oké, de az is lehetett volna amúgy, hogy játszanak Debrecenben például ők is.
3: Az is lehetett volna, de nyilván ugye a magyar válogatottal nem akartak Magyarországon játszani, mármint ők vannak hazai pályán, mert az nekünk jelent előnyt. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy logikusabb, mondjuk Szlovákiába is átmennek majd a magyar szurkolók. Apropó magyar szurkolók, az MLS kiadott egy közleményt, hogy még továbbra is van egy felfüggesztett zárkapus mérkőzés, azt hiszem talán a törökök elleni mérkőzésen voltak rasszista bekiabálások, úgyhogy mindenkit arra kérnek, aki szurkol majd a magyar válogatottnak, hogy sportszerűen tegye, mert egyébként zárkapus mérkőzés kaphat majd a nemzeti csapat. Hát úgy tűnik, ez gyűrűzik tovább, tehát ugye ugyanezt kapjuk mindig az NB1-ben, hogy
2: hát,
3: szektorbezárás, zárkapu, stb. Én meg mindig elmondom, hogy azért épült a stadion, hogy legyen benne néző, és most ha van 10 idióta, aki mondjuk mást kiabál, nem, ezért ne büntessünk már.
2: Igen, de ugyanakkor
3: ember.
2: Vannak elvárások például, mert hogy most hallottam, hogy közgyűlési döntés volt arról, hogy mondjuk a Nyíregyháza Spartacus mennyi pénzt fog kapni, és ott is a jutalom rész az úgy ahhoz volt kötve, hogy nézőszám.
3: Hát a nézőszám, ez már évek óta így van, meg a helyezésszám.
2: Hát oké, csak így akkor nézőszám is csökken.
3: Így van, és ezzel nem tudsz mit kezdeni, ráadásul ez egy bevétel kiesés a csapatnak is. Most például a Ferencváros ellen az, hogy be kellett zárni két szektort, ez gyakorlatilag egy ilyen 4-5 milliós kiesés a csapatnak, meg egy 900 fős néző kiesés, tehát nem lehetett teltház, úgyhogy ez sem egy egyszerű történet. Ha már az Palit említette, Tóth Balázsnak megvan a diagnózisa, ugye ő megsérült a Ferencváros elleni mérkőzésen, a kapus belső oldalszalag szakadása, vagy részleges szakadás, nem kell műteni, de több hét kihagyás vár rá. Viszont van egy érdekes statisztika, egy svájci intézet a top 10-be került a Nyíregyháza magasság szempontjából, és a Dán Mityland a legmagasabb csapat egyébként, az 50 bajnokságot vizsgáltak, és a Nyíregyháza azt hiszem Holtvesenyben a 10. hely környékén van.
2: Hát nem, ott
3: van.
2: A 9-10. Holtvesenyben a 8.
3: vagy 8-9. Igen, nagyon sok magas játékosa van a csapatnak, de ezzel
2: de ilyen egy centig
3: elmondható, hogy egy szinten van a Nyíregyháza, akkor az Atalantával, a Lecsével, a Sassuolóval. Tehát egy csupa ilyen jó csapatokkal.
1: Én egész éjszaka gondolkodtam, hogy kell kimondani, de olyan boldog vagyok, hogy mit? Kimondtad.
3: Melyiket? A Sparta Prahát?
1: Mityland, vagy mit?
3: Mityland. Hát ez
1: zseniális
3: nagyjából
1: volt.
2: Mityland.
3: Ugye úgyse sokan hallgatnak Dániában.
1: Nem volt.
2: Majd lehet, a aki még itt van esetleg, az egy-két ember, az meg röhög. Igen. Hasát fogja.
3: Igen. Igen. Tehát így ők a legmagasabbak. 189 centi. Tehát vagy
2: 189 centi.
3: Az átlag.
2: Az átlag.
3: Azért az durva. Tehát mondjuk, hogyha találkoztál is, voltál már Dániában, Béla egy ilyen dán alkat. Tehát ő egy ilyen átlagos dán magasságú ember, sőt, még lehet, hogy átlag alatt
2: én
3: van.
2: Helyetetlen 188.
3: És én nem tudom, hogy mitől van, hogy a levegő, vagy a sok hal, meg a nem tudom, amit esznek, de hogy valami hihetetlen magasra nőnek. Viszont a Nyíregyháza meg rengeteg olyan játékost igazolt, például a nyári szünetben is, akik 190 vagy a fölötti játékosok, és hát ennek köszönhetően 186 körül van, azt hiszem, az átlag magasság, és ezzel az NBA egy legmagasabb csapata. Nagyon érdekes, hogy ha már a programokról beszéltünk, mondtad, hogy milyen sok minden lesz a hétvégén, valóban elkezdődnek például a kosárlabda bajnokságok is, a Deasz a 10. idényét kezdi például Debrecen az NB1-ben, a Nyíregyháza Jászberényben kezd majd, szóval indul most már a nagyüzem, és hát sokan, tegnap láttam egy ilyen kimutatást, hogy az NB1
2: a Deac az élvonalban.
3: Az élvonalban, és az NB1 egyik meglepetés csapatának várják majd a Debrecent, hogy esetleg odaérhet, és megszorongathatja azokat
2: hát
3: a csapatokat.
2: Nyilván az utánpótlás képzés hatékonysága.
3: Hozzáteszem, a felkészülési meccsek is jól sikerültek számukra, talán a Szegedtől kaptak ki itt a végén a főpróbán. Aztán szintén Debrecennel kapcsolatos hír, hogy a női kézilabda válogatottnál több játékos is ott van, akik szerepelhetnek majd, és hárman a magyar válogatottban vannak, de négyen pedig a különböző nemzeti csapatoknál, lengyeleknél, franciáknál is van csapata a DVSC-nek, úgyhogy nekik ez egy jó hír, és ha már a válogatott, akkor jó hír a nyíregyháziaknak, illetve a keleti régió csapatainak, hogy október 15-én a futszál válogatott Nyíregyházán játszik majd VB-s elejtezőt Svédország ellen, úgyhogy aki szereti a futszált, már pedig itt a régió Nyírbátorban, Berettyóújfalu, Debrecen, Nyíregyháza. Itt azért nagyon szeretik a futszált, nem kell messzire utazniuk majd, hogy a nemzeti csapatot láthassák. Tehát október 15-én Nyíregyháza lesz a svédek elleni helyszín.
2: Jó, Laci, hát köszönjük, szurkoljunk bárkinek, bárhol, elsősorban a magyaroknak, mert most nekik kell szurkolni az ukránok elleni mérkőzésen, és mindenki sportoljon, amikor teheti a hétvégén. Köszönjük szépen, hétfőn újra lesznek friss sporthírek.
0: Ez volt a Keltető Sport
4: a Sunshine FM-en.

0: Hát,
1: vagy a hallgatóknak?
0: Inkább azt érzékelem.
1: Tehát, hogy már most módosítottuk a kérdést a Facebookon, hogy milyen nem hétköznapi extrém munkát zárójel, ami nem illegális, vállalná be könnyű pénzért.
0: Igen.
1: De még mindig sokan azt írják, hogy illegális nem, stb. Szeretek megdolgozni. Pedig mi azért magyarok azért szeretjük a dolgok könnyű végét megfogni, nem?
0: Én nagyon szeretném, ha valaki bekommentelné, bár nem biztos, hogy olyan bátor lesz, hogy legális a semmiképp.
1: Igen, Hofi Géza szavai jutnak eszembe, írja nekünk Misi, pénzért, minden. Szopoknyalok, gombot varok.
0: Igen.
1: Jó, semmit sem. Receptek kipróbálása, megfőzése, házi állatok simogatása. Ez jó, Ági jó szakmát választana, vagy jó ötletet venne.
0: Ezt én is vállalnám, meg igen, így vagyunk így egy páran.
1: Végstádiumú daganatos emberek mellett nem tudnék dolgozni, nem bírná a szívem, a lelkem. Könnyű pénzért, bár nem igazán értelmezhető a dolog számomra, csak olyat, amitől megmaradna a gerincem. Leírtuk itt ezeket, de elmondtuk itt ezeket, nem hogy leírtuk, elmondtuk ezeket, és hát bizony-bizony vannak azért extrém dolgok, amelyeket csinálnak az emberek, például a saját fürdővízüket eladják, árulják. Az OnlyFans-t ugye hoztuk fel, hogy lábukról fényképet, testük bármely részéről fényképet, vagy akár egy napjukat kiteszik, és ezért pénzt kapnak. Szóval azért vannak könnyű pénzkereseti lehetőségek, vagy valaki, mit tudom, én bogarakat eszik állandóan mindezt, mint egy influencer a kamerák előtt, és akkor ezért is van pénz. Tehát nem feltétlenül szexuális szolgáltatás, meg nem feltétlenül illegális munkák, hanem olyat, amiért más buta emberek az ott esetben fizetnek. És ugye sok buta van a világon, tehát sokan fizetnek esetleg azért.
0: Igen, és én találtam is egy cikket, de az a baj, hogy azt nem küldtem el neked,
1: na,
0: ahol pont a csaj elmondja, hogy hogyan is indult az ő története, na, amúgy, hogy gondolkozott, kacérkodott ezzel a gondolattal.
1: Az OnlyFans-en, igen.
0: Utána lett egy olyan párja, aki buzdította erre, hogy vágjon bele, rengeteg pénzt ebbe bele is öltek, hogy akkor minden, ugye ez azért...
1: De mi volt a pénz? Vagy miért kell be pénzt ölni?
0: Hát most, ha, és itt a felnőtt tartalomra gondolok, tehát, hogy ő azt szerette volna csinálni, és ahhoz megfelelő technikai háttér is kell. Tehát, hogyha ezt profin csinálja valaki, akkor ugye nem egy telefonnal fogja. És akkor megtanította neki a srác, a párja, hogy hogyan kell videót vágni, képet szerkeszteni, stb. Először ez így ívelt felfelé, követték sokan, kapott pénzt bőven, és ez idővel szépen elkezdett lecsökkenni.
1: De
0: és
1: miért?
0: Amúgy ezt nem élte meg pozitívan, hát valószínű unalmassá vált az, amit
1: igen,
0: csinál.
1: Ez érdekes, sajnos pszichológusunk, meg szexuálpszichológusunk nem ért rá, akit még ma reggel, most 9 óra után szerettünk volna bekapcsolni, másután pedig más már nem akarunk most kellemetlen helyzetbe hozni ezzel kapcsolatosan, hogy most kelljen felkészülni a témából, de pont ez egy fontos kérdés lett volna, hogy azokra, akik csinálják, milyen hatással van, tehát ez a állandó sikerfüggés, tehát mi is látjuk, hogy nézzük magunkról, mennyi az olvasottság, mennyi a hallgatottság, mennyi a kattintás, tehát, hogy sajnos ez nálunk is már egy ilyen verseny, de hogy ezeknél az influencereknél, akik meg önmagukat árulják, vagy az önmagukhoz kapcsolódó dolgokat, azoknál meg még rosszabb.
0: Egy picit nem influenceres dolog, de mégis streamerek, ugye nem, tehát vannak olyan streamerek is, akik akár gameplayt, bármit, ilyeneket közvetítenek, és van egy srác, aki mondta, hogy ő nem nézi azt, hogy éppen aktuálisan a streamjében hány ember van bent, mert ha látja, akkor ő teljesen rossz hangulatba kerül tőle.
1: Jó, hogy kevesen vannak benne, mondjuk.
0: Akár, tehát attól a létszámtól, amit ő elképzel kevesebben, akkor már nem úgy tud műsort szolgálni. Viszont ha nem látja, akkor tökéletes. Szóval neki ez így ki van takar, vagy ő semmiféleképpen ne lássa.
1: Igaz, én megmondom őszintén, nekem nagyon, és most megint olyan kulisszatitkot árulok el, amit csak az OnlyFans-en mondanék el, amúgy. Tehát, hogy nagyon sokszor én észrevettem már magam sport közben, hogy sokkal jobban teljesítek, ha néznek, ha éles helyzet van, ha versenyhelyzet van, jobban tudok koncentrálni, mint akkor, amikor úgy mondjuk lemegyünk a barátokkal, és játszogatunk egyet, és akkor nincs olyan, tehát nem tudok annyira oda fókuszálni, vagy nem fókuszálok annyira rá. És nekem az pozitív, hogyha én tudom, hogy most figyelnek, néznek adott esetben, és akkor sokkal jobban koncentrálok, mondjuk egy sport esetében. Jó? Na, innen folytatjuk a következő órában, mert hogy beszélgetünk az OnlyFansről még, illetve ti is kommenteljetek ott a kérdést, nem győzzük tökéletesíteni, tehát ilyen különleges dolgokra gondolkozunk, amit el lehet adni a világban, ötletelhettek, hogy mi az, amit bevállaltok ezért, tehát mi az, amit fel tudnátok vállalni, akár influencerként is, és könnyebb pénzkereseti lehetőséghez tudtok jutni. Na, ezt írjátok meg nekünk a Sunshine FM Facebook oldalán. Bye Alex és a Slep Nagybogival, ez itt a Nem hiszek. Jövünk vissza a következő órában, addig is, hogyha van információtok, közlekedésére számítunk elsősorban a lecsitult városokban és utakon, utakról 0623 10

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekes.

0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Két katona halt meg szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban. 200 fiatal kaphat Bursa Hungarika ösztöndíjat. Csaknem négyszeresére drágult a Faraktár utcai lépcsőfelújítás. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Két magyar katona vesztette életét szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban. Rosszinszendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint egy 20 éves honvéd szolgálati ideje alatt eddig ismeretlen okokból vetett véget életének, egy 41 éves katona pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A miniszter tájékoztatása szerint egyiküknél sem volt korábban ismert egészségügyi vagy pszichológiai probléma. Mindkét haláleset pontos körülményeit még vizsgálják. 20 millió forintot biztosít Debrecen jövőre a Bursa Hungarika ösztöndíjprogramra. A közgyűlés döntése alapján 180 már felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló hallgató, valamint 20 továbbtanulás előtt álló fiatal kaphat támogatást. Az A típusú ösztöndíjakra 18, a B típusúakra 2 millió forintot különít el a város. A pályázati felhívás október 5-én jelenik meg, a jelentkezéseket pedig november 5-ig lehet benyújtani. A pályázatok elbírálását december 7-ig tervezik. Csaknem négyszeresére nőtt a debreceni Faraktár utcai felüljáró lépcső felújításának jelenleg ismert költsége. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a korábban tervezett 6 millió 760 ezer forint helyett már bruttó 26,6 millió forintnál járhat a beruházás. A drágulást azzal indokolták, hogy a bontás során további szerkezeti hibák derültek ki, ezért nem csak 32 lépcsőfokot, hanem valamennyi fokot cserélni kell, és a tartószerkezeteket, valamint a korlátokat is kijavítják. 54 szervezet használhatott ingyenesen debreceni önkormányzati ingatlant 2025-ben. Egyházi és oktatási intézmények, egyesületek, alapítványok, valamint közhasznú szervezetek kaptak lehetőséget arra, hogy városi tulajdonú épületeket vagy területeket közcélra használjanak. Ezekben többek között oktatási, szociális, kulturális, sport és közösségi programokat működtettek. Az ingatlanok továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradnak, fenntartásuk és üzemeltetésük költségeit pedig főszabály szerint a használók viselik. Több főúton is forgalomkorlátozásra kell számítani Debrecen és Hajdúbihar térségében. A 354-es főúton az M35-ös autópálya közelében csomópont épül, ezért mindkét irányban lezárták a külső sávot. A 471-es főúton Debrecennél és Mátészalka térségében is dolgoznak, utóbbi helyen félpályás közlekedés van. A 33-as főúton építési és szélesítési munkálatok miatt útszűkületre és időszakos félpályás lezárásra kell készülni. Hajdúböszörmény elkerülőjén pedig optikai hálózat fejlesztése lassítja a forgalmat. Az autósoknak néhány perccel érdemesebb előbb elindulni otthonról. Folytatódik az otthoni energiatároló program, és jelentősen bővülhet a támogatott háztartások száma. Az év elején indult pályázatra mintegy 132 ezer igény érkezett, miközben a 105,5 milliárd forintos keret nagyjából 42 ezer pályázó támogatására volt elegendő. A kormány tervei szerint most további 15 ezer nyertesnél bővítenék a programot, így összesen közel 60 ezer háztartás kaphatna támogatást. A konstrukció korábban legfeljebb 2,5 millió forint visszanemtérítését

0: követendő támogatást biztosított energiatároló telepítésére. A részletes feltételek és az új pályázati határidők még kidolgozás alatt állnak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen környékén felhős és napos időszakok váltják majd egymást, esőre nem kell számítani, a szél időnként élénk lehet. Délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Hölgyeim és uraim, itt egy újabb adag Koffein korlátlan mennyiségű jó kedvvel tálalva. A stúdióban Gere Marian és Balog Béla. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hí, nagyon hideg van.
2: Igen.
1: Igen, már itt ülök pufajkába, már sapkát is vettem fel.
2: Én lefotóztam. Kitegyem az
1: OF-re. Kiteheted. Ja, az OnlyFans-re.
2: Persze, meg kell kezdeni a karrieredet.
1: Kezdjem el, amikor igen. Fázol. Hogy mi a kém címe?
2: Az idő Miami.
1: Az idő Miami.
2: És akkor hashtag Miami.
1: Amúgy nem, ne, rosszul bírom, rövid. Azt hittem, hogy mondom, minden nap itt felöltöztem, hosszújú felsőt vettem, tegnap előtt is. Aztán utána, hogy délután meg már meleged volt. Oda sütött a nap az irodába, tök meleg volt. De most jöttem rövid újjúba, és fázok.
2: Na látod.
1: Úgyhogy visz felvettem a pufajkát.
2: Igen. Még azért egy szállat keresünk.
1: Meg a baseball sapkát, mert a fejem is fázik, meg a fülem, meg már minden. Te jó, hogy a füles rajta van.
2: Egyébként most tényleg úgy őszat, mint hogy? A télen kint ülnénk, tudod, valami kis hideg padon.
1: Igen. Na jó, kedves hallgatók, ti is elég hidegre számíthattok, hiszen hajnalonként ilyen 6-8 fok lesz, és napközben ma csak 17 fokig emelkedik.
2: Most is csak 13.
1: Nem, 18-ig már, most 19-ig. Ír.
2: Hol?
1: Ma csúcshőmérsékletnek.
2: Ja, én a jelenlegit
1: de csak 16-ot írt eddig.
2: Eddig és hogy maximum. Emelkedett meg, igen. Olyan hideg van.
1: Igen.
2: Na jó.
1: Jó, szóval nem 17-et, bocsánat, csak 19-et ír most. Úgyhogy 19 lesz, holnap már egy picit melegebb, de nagyon hideg van, még most csak 13 fok, de én hidegnek érzem. Tehát más a hőérzet, meg más a valós.
2: Lehet, még nem szoktunk hozzá ehhez igen, fokozatosan.
1: Igen. Meg rövid újban nem. Na, hát azért beszéltünk itt az OnlyFans-ről, és arról, hogy nyilván, ha még vannak fiatalok most a hallgató táborban, és hallgatnak esetleg minket, és azért nem igazán ajánljuk az OnlyFans-t, illetve azt, hogyha valaki ebből akar megélni. Tehát ez semmiképp sem jó. Most gondolj bele, azért az internet nem felejt. Tehát ha a fizetős képek, videókat valaki más lementi, valami pervers, tök mindegy, hogy a lábadról, kezedről, arcodról, vagy te csak a szádat akarod, vagy bármit, akkor ezt utána különböző csoportokban terjeszthetik.
2: Igen.
1: És évekkel később is ugyanúgy előkerülhet, megmutathatják, tehát kvázi megszűnik a kontroll itt a saját tested felett, hogyha te azt árulod, akár még mondjuk úgy gondolod még most, hogy ilyen gusztusos formába, tehát nem szex meg pornó fotókat teszel ki, hanem ízléses formában vagy fehér neműben bármilyen. Ezt most a fiataloknak mondom, nem?
2: Igen, ez így van, plusz már most ezért az IA-jal nagyon sok mindent tudnak csinálni, szóval felhasználják, igen, azt a fotót, és akkor onnantól, igen, kezdve határa csillagos ég.
1: Igen. Vagy a sokan panaszkodtak, hogy zsarolás, zaklatás, követés, tehát hogyha valakiről kiderül, hogy ő olyan, akkor mármint, hogy az OnlyFans-t használja, akkor elkezdik a követni munkahelyén, lakóhelyén, nem?
2: Én amúgy
1: Marát ne kövessétek, nem. Megmondom, hol van. Ja, stúdióban.
2: Van az a pénz. De nekem volt olyan, amúgy most nevetsz, de én féltem egy hallgatónktól.
1: Tényleg?
2: Aha, mert minden egyes este, amikor még a Halló Kívánság műsorban voltam, minden este telefonált, és mindig elmondta, hogy ő mit csinált, merre volt, merre biciklizett, stb. És nagyon-nagyon félelmetes volt, és olyan...
1: Miért? Hogy lehet félelmetesen elmondani, hogy valaki elmeséli a napját?
2: Miért?
1: Elvágtam három ember nyakát ma, és délután még nem vágtam nyakat.
2: Nem,
1: hogy mitől mert... lesz félelmetes, ha valaki elmesél, hogy amúgy bicikliztem a
2: igen, tudom, csak a amikor
1: körül,
2: mondjuk a,
1: és hogy
2: a környéket is megcélozta, akkor ott már arra gondoltam.
1: Ja, te környékedet?
2: Nem, itt a munkahely környékét.
1: Ja, és miért mondta neked?
2: Igen. Tehát, hogy ő erre is biciklizett, meg lehet, hogy erre fog, és azért este én egyedül voltam itt, 6-tól 8-ig.
1: De az ajtó zárva volt.
2: Értem, de ki kell menni az ajtón, ha végeztem. És mindig arra gondoltam, hogy milyen rossz lenne, ott állna lent. Úgyhogy így nem tetszett nekem. Nagyon nem. Na mindegy, úgyhogy ezt az aklatós dolgot.
1: Ilyenkor azt kell mondani, hogy amúgy felvételről megyek. Már hét után felvételről.
2: Itt se vagyok. Amit látsz fényt, az meg csak úgy maradt. Nem én.
1: Nem, hát van egy takarítófényünk, tehát egy alapfényünk, úgyhogy csak szólok. Na, hát mindegy.
2: Munkahelyi következmények is lehetnek ebből. Például tanárok veszítették el emiatt munkájukat.
1: Aha. Ja, amikor kiderült, hogy vizsgálat alá vonták őket, mert van oldaluk, és akkor, jaj, lecsekkolták őket, és akkor, aha, aha. Vagy azért nyilván a családi párkapcsolati konfliktusokra nem is beszél. Most gondolj be, belemegy valaki később egy kapcsolatba. Kiderül, hogy ő amúgy szexuális tartalmat töltött fel mondjuk OnlyFans oldalra, ez azonnal szakítás jók is lehet.
2: De akár ott van az, hogy szorongás és önértékelési problémákat okoz, mert a külső visszajelzéseket várják ugye az emberektől, bár ezt szerintem nem kell ahhoz ilyen oldalra felregisztrálni, hogy ezt tapasztaljuk, érezzük.
1: Hát meg gondolj bele, meg először azt mondják, hogy figyelj, adok egy ezrest azért, hogy mitől küldesz egy képet a kezedről. Hát mit rögsz? Hogyne? Minden nap küldök 10-et, nem? Vagy 20-at. Tehát, hogy először ez. De utána azt mondja, hogy figyelj, már ezért nem vagyok. Hogyha te akarsz megint 10-et keresni, vagy 10 képet küldeni 10 000-ért, akkor azt mondja, hogy most már mutasd meg a melledet fehér neműbe. Persze, hogy akkor fogja, és elküldi azt. És azért már 5-öt fizetek. Ú, de jó. És akkor 5-öt fizet. Majd utána, és egyre többet követelhetnek azok, akik nyilván ezt a szolgáltatást igénybe veszik, és az ártatlan, mondjuk úgy, hogy fiatal, aki tudatlan, az simán ebbe belemegy egy idő után, mert nem érzi ennek a súlyát.
2: Most erről, hogy fizet valaki, jutott eszembe, volt egy csaj, aki mesélte, hogy vannak arabok, akik azért fizetnek, hogy beszélgess velük.
1: Igen.
2: Mondtam a csajnak, hogy most ez komoly, hogy ezért fizetnek. Hát, habibi, come to Dubai. Én bárkivel elbeszélgetek.
1: Oké, okay. De egy ideig.
2: Nem, de hát, hogy nem találkozol vele, virtuálisan beszélgetsz vele. És én mondtam, hogy tényleg csak beszélgetél? Persze.
1: Jó, de így indul először. Utána azt mondja, hogy küldj egy képet
2: jó,
1: is magadról.
2: Jó, utána meg letiltod. Tehát addigra meg biztos. Már megkeresed azt a pénzt, ami neked jó.
1: Oké, de megszokod, hogy annyi pénzt akarsz keresni. Még mindig.
2: És tehát, akkor már nem azt mondod, hogy habibi, come to Dubai, hanem te mész Dubai.
1: Igen, komolyan. Tehát, hogy ez nem feltétlenül könnyű pénz.
2: Nem.
1: Nem feltétlen, és egyébként folyamatosan fotóznod kell, üzenetet váltani, reklámozni, jelen lenni, nem keres a legtöbb készítő milliókat, tehát persze mi azokat látjuk, vagy hallunk azokról, mennyit keresett, rendkívül pénz, ez olyan, mint tudod a szerencsejátékosnál, hogy mindig azt meséli el, amikor ő nyert. Igen. Amikor előtte 50-szer bukott, azt nem.
2: Kivéve az, aki abból él meg, hogy elbukik.
1: Ja, igen, mert ma ilyenről is volt szó. Na jó, jövünk majd vissza programajánlóval, addig jó néhány nagyszerű zene, mert nálunk csak jó zene. Itt lesz például majd Dash és Young Fly, de mindenek előtt Lady Gaga, illetve Kettle, és ez itt a Turn the Light Off nálunk még 2010-ben.

0: No, 9 óra 30 perc van, kedves hallgatók, szép napot kívánunk mindenkinek, jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó munkát, mert hogy már sokan munkában, és ilyenkor esetleg rövidebb a napi munkaidő, vannak akik csak 2-ig dolgoznak, vagy 2:30-ig, vagy de vannak azok, akik csak szeretnének addig, de nem, mert akkor még nem tud eldőlni a ceruza. Jó? Közben ugye az OnlyFans-hez, meg a könnyű pénzkeresethez, meg mindenhez beszéltünk, nagyon sok ellenérvet hoztunk fel, a pénz persze az, ami egyedül mellette szól, de azért többség a hátránya. Egyébként az előfizetőkre is van káros hatása.
1: Igen, bőven. Könnyen túl lehet költekezni, hamis intimitás is alakulhat ki. Egyébként igen, beleszerethetnek abba.
0: Aha.
1: Aki esetleg. Aki,
0: ja, értem. Tehát, hogy én mondjuk fizetek azért, hogy lássam a női vagy a női szer, vagy női OnlyFans-es tagnak a mellét, vagy a lábát, kezét,
1: igen,
0: haját,
1: és
0: arcát.
1: Igen, elkezdesz többet gondolni.
0: Igen, tehát egy hamis intimitás.
1: Viszont ez is lehet függőség, rászoksz a használatára.
0: Vagy kedvesen beszél velem, és elhiszem, hogy egyébként szimpatikus vagyok neki, pedig nem, csak igen. A pénzem szimpatikus. Aha.
1: És ugye titkolózhatnak emberek, hogy használják ezt, ezért párkapcsolati problémákhoz vezethet, de akár anyagi összeomlás is lehet belőle. Mert például volt egy eset, ahol egy férfi 135 ezer dollárt költött, miközben a felesége daganatos kezelést kapott. Ez már durva.
0: Igen, és ebből lett vállás, meg pénzügyi összeomlás, meg ilyenek. Hát igen, amikor az embert elragadja év. No, hát akkor gyorsan nézzük meg a programokat, mert egy ilyenkor a hét utolsó munkanapján, pénteken azért rengeteg programot igyekszünk ajánlani nektek a hétvégére. Kezdjük Nyíregyházával, mert Nyíregyházán a kutatók éjszakája zajlik, majd mai nap folyamán egészen 20 óráig a Nyíregyházi Egyetem kampuszán fizikai és kémiai kísérletek, mikroszkópos bemutatók, robotika, drónok, 3D nyomtatás, és természetesen a mesterség és intelligencia, meg VR-t lehet próbálni, PlayStation, mindent. Holnapi nap pedig szombaton a Nyírerdőnél 9 órakor Sóstói erdő, tehát a Nyírerdő, tehát Nyírerdő nap a Sóstói erdő erdei tornapályán, ez ingyenes, van óvodásoknak sünifutás, aztán családi futás, mivel 2026 méteres, szóval Bringaváros pedig családi kerékpáros város felfedező program lesz Nyíregyházán a 24 pecsétgyűjtő ponttal, rengeteg lehetőséggel a kerékpárosok számára. Nyilván holnap egy picit melegebb is lesz, olyan igazi kerékpáros élmény, a Sóstóegyi családi nap pedig pont egy bringa ponthoz kapcsolódik, úgyhogy Nyíregyháza Sóstóegyen, a Szabó Lőrinc tagintézmény udvarán, ott lesz egyben családi nap és gyermekműsorok, meg így egyben egy bringa pont is. Na nézzük Debrecent!
1: Debrecenben kutatók éjszakája, igen, a Debreceni Egyetemen, rengeteg ingyenes tudományos és családi program lesz ezen a helyszínen, szintén ugyanezek szinte, hogy mikroszkópos kísérletek, robotok, meg mi egymás. Elefánt koncert lesz amúgy a Nagyerdei víztoronynál este 7 órától, a vendég pedig a Kolibri zenekar lesz, de szabadtéri utcabár is lesz, Latin Fiesta, ez 18 órától a Dózsa Nándor téren lesz.
0: Igen, a Dózsa Nándor téren ott egy ilyen latin fiesztás utcabál, azért az jól hangzik. És ez is ma, ugye?
1: Igen. Jó. 30-án pedig kezdődik a 9. Magda Fest, Csokonai Nemzeti Színház Szabó Magda munkásságához és a női alkotókhoz kapcsolódó fesztiválja lesz több helyszínen, és október 2-én pénteken pedig 30
0: ez jövő péntek
1: koncert.
0: Már, igen. A Nagyerdei víztoronyban szintén. No, hát akkor programok, érezzétek jól magatokat, és szórakozzatok jól, választatok bármilyen programot, nem lesz problémátok. Problem, ez Ariana Grande dala, mert problémája szerintem neki sincs. Bár nem az OnlyFans-ből él, teszem hozzá.

0: kávé, puha pulcsi és csak jó zene. Ősszel is Sunshine FM.
1: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: No kérem szépen, nem maradt más hátra, mint hogy búcsúzkodjunk, mert hogy 9 óra 44 perc van, és hát ugye itt volt a reggeli témánk, amely kicsit megosztotta a hallgatóinkat, mert nem igazán értették a kérdést elsőre, de ez nyilván nem az ő hibájuk, hanem a miénk. Milyen nem hétköznapi extrém munkát, ami nem illegális, vállalná be könnyű pénzért. Ugye mi rengeteg mindent, és majd lehet, hogy bekommenteljük azt a cikket, amiben rengeteg ilyen van feltüntetve, csak hogy értsék, hogy mi mire gondoltunk. Ez lehet, hogy nem jött át. Az éteren keresztül, aki hallgatott minket, szerintem azoknak átjött, és nekik már mondtunk rengeteg olyan példát, hogy hogyan is lehet könnyű pénzkeresetre szert tenni, és nyilván ezt legálisan, csak ugye extrém dolgot bevállalni.
1: Találtam egy nagyon jó hozzászólást, bevállalnám, hogy minden reggel én hozzak fánkot a kollégáknak a könnyű pénzért, de hogy én legyek az, aki hétfő reggel 8-kor megszólal a közös céges megbeszélésen, na az semmi pénzért.
0: Ugye? Semmit se, idős gondozás, gyermekfelügyelet, heti 2 nap. És az könnyű pénz, vagy jó pénz?
1: Az idős gondozás?
0: Igen.
1: Nem hiszem.
0: Szerintem se.
1: Ezt akkor megbeszéltük.
0: Na jó, akkor próbáljuk meg a pörgetést. Jó? Válasszunk valakit.
1: Jó pörget?
0: Uh-huh. Pörgetek.
1: Kovács Ágnes. Gratulálunk.
0: Jó, most te megállítottam.
1: Igen.
0: Hát miért?
1: Mert belepiszkáltam az egeredbe.
0: Bocs.
1: Tudod, miért jó, hogy egyszerre tudunk mindent csinálni ugyanazon a gépen.
0: Na jó, akkor gyorsan visszatekintünk egy picit a reggelre. Voltak mókás pillanatok, mert ugye az OnlyFans-re megnéztük, hogy mi is ez az OnlyFans, és hogy egyáltalán majd később az, hogy mik az árnyoldalai, de hogy az a, sokan azt gondolják, hogy könnyű pénzt keresni, bár abba is investálni kell rengeteget, de hát ugye próbáltunk beregisztrálni legalábbis Marát.
1: Nem a céges számot.
2: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Köszönjük, Mara.
1: Szívesen, legalább lesz követőtök.
0: Igen, és a pénzt is veszik le, de majd azt levonjuk tőled, ne foglalkozz vele. Ugyanis könnyű pénzkereseti lehetőségekről beszélünk, hogy mit szeretsz itt?
1: Hát itt neveket akar.
0: Nehogy Váci Zolit írva.
1: De én dobta fel először, kicsit gyanús nekem, Zoli. Csak
0: igen.
1: Nem ott vagy.
0: Igen, hát lehet, hogy már járt ott.
1: Valamit néztél? Nem.
0: Ez, nem csak a, ez csak a névjegyzékben, akik szerepelnek.
1: Jó, valami.
0: Ami jó, hogy nem szerepelnek. Hufnagel Pisti. Hufnagel Pisti. Őt ért be. Elíts be jelszót, amit csak te tudsz. Ezáltal te fogod nézegetni folyamatosan. Hagyd ezt egyelőre majd, mert ránézünk később.
1: Jó. Annyira. Igen. Izgalmas volt.
0: Mert már profilképedet töltenéd meg, már minden. Hihetetlen. De hogy ilyen extázisba jöttél a ma reggel, még nem volt olyan téma, amit ennyire
1: hát
0: örültél.
1: Hát nagyon tetszik nekem.
0: Na jó.
1: Bocsánat, ezt csak megnyitottam.
0: Igen,
1: menjek
0: látom,
1: vissza a kedvenc oldalra.
0: Megint a szexelje.
1: Ne!
0: Képzeld el, Mara beregisztrált az OnlyFans-re.
1: A céges telefonszámot.
3: És hány követőd van már?
1: Hát még egy se.
3: Hát mert ezek fényképet raktál már fel?
1: Nem, de úgy
0: hívnak, hogy
1: Hufnagel Pisti.
3: Hufnagel Pisti néven céges telefon?
1: Igen.
0: Igen, azért, mert meg akartuk nézni, hogy hogyan működik ez a rendszer.
3: Aha.
0: Tehát, hogy arra voltunk kíváncsiak, de ez az.
3: És miért,
0: nem,
3: hasonlít,
0: ez a maga az
3: miért hasonlít Norbira az a fotó, amit most fel akartok tölteni? Hufnagel Pisti álnéven.
0: Este elgondolkoztam rajta, hogy egyébként mi lenne, ha én is feltenném magam az OnlyFans-ra?
3: Igen.
0: És úgy, hogy ez, tehát, hogy mit te a napodat követheted, hogy raksz fel képeket, hogy milyen itt bent a stúdióban, hogy mit csinálsz, hogy főzöd a kávét, hogy mit, hogy tárgyalsz, mit röhögsz.
1: Azt, hogy
0: vidám, hogy főzöm
1: Béla,
0: a kávét.
1: Hogy főzi a kávét? Ildikó!
3: Igen.
1: Csinálsz nekem egy kávét?
3: Körülbelül igen.
1: Azt, igen, és akkor ezért fizetek.
0: Jó, várjál, hogy csinálom a kávét, amikor nem ti csináljátok nekem.
1: Jó, na ez
0: nem, most már reggel bejöttem, itt voltak.
3: Van rajta egy gomb, az van rájva, on.
0: Na jó.
3: Benyomod, ledarálja, megfőzi.
0: Akkor, amikor nem akarom, hogy beleköpjetek. Tehát, hogy akkor én csinálom.
3: Ez rágalom, eszünkbe se jutott. Az a tejhabosító. Tudod, a tetején.
0: De néha azért van ilyen, amikor a kollégák úgy főznek neked kávét, hogy azért látod, hogy aznap olyan ideg állapotban van, aki lehet, hogy nem biztos, hogy ez kockázatos kérés.
3: De én miért nem kérek itt soha kávét?
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Hát mara el vagyok keseredve.
1: Miért?
0: Ez az OnlyFans-en semmi nincs ingyen.
1: Hát nincs.
0: Tehát azt gondoltam, hogy valami kis, mondjuk vannak ilyen videók,
1: amikben bemutatkoznak, hogy mi újság van, én vagyok.
0: Jaj,
1: kösz, igen.
0: Kösz, jó.
1: Ott elolvashatod.
0: Úgyhogy erről úgy, én úgy, engem nem fogott meg.
1: Nem?
0: Nem annyira.
1: Hát de most, ha azt nézed, hogy te most mi nyilván, ha partner,
0: okay, ja, hogy mint én, mint tartalomgyártó, hogy csináljak tartalmat. Izmos felső karomat mutogass.
1: Igen.
0: Vagy valami.
1: Vagy ahogy te is beülsz az autóba, mint ahogy az előbb láttuk a csajt ott az autóba.
0: Aha, volt. igen. Tehát egyszer csak neki volt egy olyan dekoltázs, ami azonnal vonzotta a figyelmet, tehát nem láttam, milyen autóba ült, pont nem is
1: jó,
0: érdekel.
1: Jó, te meg megmutattad, hogy bár van egy Lamborghini lehetett. Vagy három, vagy öt, vagy tök mindegy.
0: Én mutassam, hogy 8 bankkártyám van, és az olyan vonzó.
1: Hát ja. Vannak itt aranyások. Hát megmutattam,
0: mind üres. Ja, aranyások. Na jó, gyorsan búcsúzkodjunk, mert hogy már Váci Zoli itt toporog, és a juice-ban juice-t szeretné önteni a fületekbe, mi pedig ugye azt elmondjuk, hogy 19 fokra számíthattok a mai nap folyamán, és a hétvége az kellemes, kicsit napsütéses, kicsit felhős időben fog zajlani, 21 és 23 fok közötti hőmérséklet, az éjszakák viszont meg a hajnalok azok hidegek lesznek, úgyhogy erre is készüljetek szerintem. Úgy közben akiket természetesen köszöntünk, és boldog névnapot kívánunk nekik, az Eufrozinák és a Kendék, van még körülbelül 5 nap ebből a hónapból, használjátok ki ezt, egy igazi, ez ugye a vénasszonyok nyara, az igazi őszi hónap, és októberre már azért sokkal hűvösebbet ígérnek, de reméljük, hogy ez nem így lesz, ugyebár.
1: Igen, én amúgy élvezem ezt az őszi időjárást.
0: Mit élvezel benne?
1: Az, hogy ilyen hideg van,
0: az, hogy itt ülök kabátba, meg zébe, sapkába. Ezt élvezed?
1: Ez? Hogy van bátorságot élvezni?
0: Igen, még látványba is, már ne haragudj.
1: Menj ki a stúdióba.
0: Hogy nézek ki? Hogy nézek ki? Még
1: semmi
0: látványban
1: baj nincs
0: is.
1: Ezzel. Ne haragudj, de szeretek nem gyertyát gyújtani, hogy meg ilyenek.
0: Igen? Aha. Az jó. De mitől jó az melegség? Az már nekem karácsony. Tehát ha gyertyát gyújtok, az nekem már karácsony.
1: Én már meggyújtottam a gyertyát a héten, és annyira jó hangulatom volt tőle.
0: Igen, a advent első napjáig az még nagyon leég. Csak szólok. Tehát azt abból már nem lesz adventi. Abból már nem lesz adventi gyertya.
1: Hát abból nem.
0: Jó, az üzemanyagok ára nem emelkedett tovább, legalábbis a mai nap, illetve a tegnapi nap, de hát így is magas. Ennek tudatában majd menjetek tankolni. Mindenkinek kívánok szép hétvégét. Itt volt ma Dankó Laci, Gere Mara.
1: És Balogh Béla.
0: Hello, sziasztok, hétfőn újra keltető.
2: Ha nem bízol az órádban, akkor elmondjuk mi. Véget ért a keltető, és egy újabb szuperhetet hagyunk magunk mögött.
4: A műsorvezetők most szépen hazamennek, rápattannak a gyors töltőre, hogy a következő hét még pörgősebb legyen. Szép hétvégét mindenkinek!
5: Sono spiacente.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Marihuána termesztőre csaptak le a rendőrök Derecskén. Év végére elkészülhet Magyarország új oktatási stratégiája. 100 bográccsal döntene rekordot Hortobágy. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Marihuána termesztő és kereskedő férfira csaptak le a rendőrök Derecskén. A Hajdú-Bihari bevetési egység szeptember 21-én hajnalban fogta el a gyanúsítottat, majd átvizsgálták a házát, az udvart és az ingatlan környékét is. A rendőrség szerint dobozokban és zacskókban vágott vadkendert, valamint több élő növényt is találtak. Lefoglalták a termesztéshez és a kereskedéshez használható eszközöket is. A férfit most kábítószer kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki és őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatást. Év végére elkészülhet Magyarország új oktatási stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munkacímmel készülő dokumentum külön foglalkozik majd a digitális környezettel, a közösségi médiával és a mesterséges intelligencia oktatási használatával is. Készül egy új nemzeti alaptanterv is, amelyet a miniszter szerint csak alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Emellett országos szövegértésfejlesztési programot is indítanának. Lannert Judit hangsúlyozta, az új rendszert pedagógusokkal, diákokkal, szakmai és szülői szervezetekkel közösen alakítanák ki. Három újabb debreceni épület került helyi védelem alá. A közgyűlés döntése alapján teljes védelmet kap a Simonyi út 40 szám alatti szecessziós, valamint a Simonyi út 42 szám alatti Art Deco épület. A Simonfi utca 7 szám alatti házat részleges utcaképi védelemben részesítik. A védelem többek között az épületek homlokzatára, nyílászáróira és eredeti építészeti részleteire terjed ki. A módosítással most már 331-re nőtt a helyi védelem alatt álló debreceni épület. Száma. A város emellett frissíti a településképi szempontból meghatározó területek térképeit is. Több mint 146 millió forintból valósultak meg közlekedési és egészségügyi fejlesztések Polgáron a versenyképes járások program első két ütemében. Az első szakaszban 80 millió forintból újult meg a Vörösmarty utcától az ipari parkig vezető több mint 1 kilométeres külterületi kerékpárút. A második ütemben több mint 66 millió forint támogatás felújították a Széchenyi és az Iskola utca útfelületét is. Ismét ingyenes ételosztást tartanak Debrecenben a rászorulóknak. A Kéretlen Figyelem Debreceni Nők Közéleti Egyesülete szeptember 27-én vasárnap 10:30 és 11:30 között várja az érkezőket a Petőfi téren az aluljáró mellett. A menü ezúttal is töltött káposzta lesz. Az 1%-os felajánlásoknak köszönhetően már 180 adag meleg ételt tudnak kiosztani. Mivel a szervezők szerint ennél is nagyobb az igény, reggel 9 órától sorszámot osztanak majd az érkezőknek. Rekord döntésre készül Hortobágy az első Slambuc Festen. Október 3-án legalább 100 bográcsban készülhet egyszerre a hagyományos pásztorétel a vásártéren. A cél a 2024-ben felállított rekord megdöntése, amikor 76 főzőhelyen rotyogott egy időben a Slambuc. A főzés reggel 9-kor indul majd, és délig kell elkészíteni az ételeket. A résztvevők nem csak a rekordért dolgoznak, főzőversenyt is rendeznek, ahol séfek, szakácsok, pásztorok és civilek is zsűriznek majd.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén felhős és napos időszakok váltják majd egymást, esőre nem kell számítani, a szél időnként élénk lehet. Délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen Szöcsi, 4:04, és tudjátok mi a legjobb dolog a mai napban? Hogy végre péntek van. A második legjobb pedig, hogy a Sunshine FM szól, most is ott nálad, úgyhogy bízom benne, együtt töltjük a következő két órát, Hugel és David Gettával pedig már is kezdünk itt a Shine.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Avicii dalai 1-től 1-ig még mindig a megunhatatlan kategóriában. Ez is egy nagy kedvenc közülük, a The Night Szólt. Itt a Juice-ban, ami után már is rátérünk a napi fontos hírekre. Elsőként ugye az orvos meteorológiát vesszük gorcső alá, hiszen most is van miről beszélni, mert még mindig itt törvénylik a ciklon, és ezt bizony az időjárás és front érzékenyek nagyon-nagyon rosszul viselik, hiszen csak lassan húzódik le rólunk a tegnapi front káoszt okozó ciklon, és a mai nap folyamán még a kettős fronti hatásai is érvényesülnek, a hétvégén viszont újabb melegedési folyamat beindulására kell számítani. A pollen helyzet még mindig kedvezőtlen, viszont az UV-sugárzás teljesen rendben van. A Juice pedig az új Kygo-dal folytatja, itt a Chasing Paradise.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma abban fogok segíteni neked, hogy aludhatod erőssé az immunrendszered. Azt ugye mindenki tudja, és egyértelmű, hogy akik jól alszanak, sokat alszanak, ők erősebbek és ellenállóbbak. Na de, ha a test sok hétköznapi funkcióját kikapcsolhatja, akkor több energia marad ugyanis a kórokozók elleni harcra és az immunrendszer megerősítésére. A T-sejtek sajnos csak az éjszakai alvás hatására lendülnek akcióba, mivel napközben bizonyos hormonok és egyéb anyagok meggátolják az aktiválódásukat. A kutatók ugyanis összefüggést fedeztek fel az immunitásunk működése és az alvás minőségünk között. Mint kiderült, az alvás bizonyos immunsejtek a T-sejtek munkáját segíti, nem is akárhogy, amelyek hatékonyan pusztítják el a betolakodókat, minőségi alvás nélkül azonban nem működhetnek megfelelően. A rövid pihinek is nagyon-nagyon sok előnye van, már aki ezt ugye megteheti, hogy ebéd után egy kicsikét visszavegyen a tempóból vagy ledőljön, de aki ezt nem tudja megoldani, neki is érdemes bizonyos pihenési fázisokat beiktatni a napjába. Ezt elősegítheti az olvasás, a zenehallgatás, sport, a szaunázás, ami segít kiadni az immunrendszerre a káros stresszt. Akinek ezt napközben sikerül ugyanis levezetnie, az éjjel sokkal jobban alszik. A jó alvóknak is érdemes megfogadni egy tanácsot, mindig állítsanak be ébresztőt. Ha ugyanis túl sokáig alszunk, akkor könnyen az alvás REM fázisában ragadhatunk, ami felébredve már kedvtelenné és fáradtá tehet.
0: Egészségpercek a

első közös óránk végét értük el, pár perc múlva 11, még tart a munkanap, de a hétvége már integet a távolból, addig is rádiózz velünk. Én még 3 óra keresztül itt vagyok, hamarosan pedig az óra búcsúdalát már a legfrissebb hírek követik. De tudod, ezeket hírszerkesztőink folyamatosan frissítik, kategorizálva belföld, külföld, sport, Nyíregyháza, Debrecen, minden ott van, amiről tudnod kell ma. Na és hogy miről fog szólni a következő óra, a jó zenékről és a jó hangulatról. De belekukkantunk majd Kata segítségével a napi horoszkópokba, elmondjuk a nap jellegzetességeit a kalendáriumban, szóval érdemes maradni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Új kötelezettséget ellenőriz a NAV a vállalkozásoknál. Szeptember 1-től azoknak is adatot kell szolgáltatniuk a kiállított nyugtákról, akik kézi nyugtatömböt vagy hagyományos számítógépes rendszert használnak. Ez többek között fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket, őstermelőket és piaci árusokat is érint. Az adatokat 3 napon belül kell beküldeni. A NAV revizorai az ellenőrzéseken QR kódos tájékoztató kártyával is segítik a vállalkozókat. Az adóhatóság most közölte, az új kötelezettség elmulasztása miatt december 31-ig még nem bírságolnak. Új rendőrautó állt szolgálatba a Hajdúszoboszlói rendőrkapitányság illetékességi területén. A járművet Nagyhegyes önkormányzata biztosította a versenyképes járások program keretében a térség közbiztonságának erősítése érdekében. Az autót szeptember 22-én adták át hivatalosan. A kulcsokat Bajusz Istvánné Nagyhegyes polgármestere nyújtotta át Sinkovic Péter rendőr alezredesnek, a Hajdúszoboszlói rendőrkapitányság vezetőjének. 2 milliárd forintos vízközmű fejlesztésre pályázik Debrecen. A város és a debreceni vízközmű közösen nyújt be támogatási kérelmet a KEHOP Plus programban. A tervek között szerepel egy nagy átmérőjű ivóvízvezeték rekonstrukciója a Balmazújvárosi és a Bartók Béla út között, valamint 20 mérési körzet és 88 mérési pont kialakítása is. Szivattyúkat is felújítanának, illetve korszerű monitoring rendszert építenének ki. A beruházás célja az ivóvízveszteség csökkentése, az energiahatékonyság és az ellátás biztonság javítása. Sikeres pályázat esetén a projekt 2029 nyarára készülhetne el. Hosszú várólistákkal működnek a hajdúbihari idős otthonok. Több intézményben jelenleg sincs szabad férőhely. Debrecenben a Pallagi úti, a Szávai Gyula utcai, valamint több egyházi fenntartású otthon is teltházzal működik. Hajdúböszörményben az Emmanus idősek otthonában 56 férőhelyre mintegy 770-en várnak. Így akár másfél-két év is lehet a bekerülési idő. Bihar keresztesen sincs másként a helyzet. Egy személyes apartmanra akár 5 évet is várni kell. Nagyobb szigort és új ellenőrzési módszereket ígért Debrecen útjain I. és Tamás rendőrkapitány. Kiemelt feladatnak nevezte a közlekedés biztonság javítását, a szabályszegők kiszűréséhez pedig drónokat is bevetnek majd. A rendőrség az elektromos rollereseket is fokozottabban ellenőrzi, az eddigi akciók során több ittas rollerezőt is kiszűrtek. Ütlenkezelés gyanúja miatt tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozóiroda az Alapjogokért Központ közpénzből finanszírozott háttércégénél, a nyomozókat társaság könyvelőjénél és egy volt külföldi tisztségviselő utolsó ismert magyarországi címén is kutattak. A rendőrség szerint a cég havonta több mint bruttó 3,5 millió forintot fizetett a jelenleg nemzetközi körözés alatt álló férfinak, aki az eddigi adatok alapján alig végzett tényleges munkát. Iratokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint tanúkat is kihallgattak. Az Alapjogokért Központ közölte, álláspontjuk szerint minden tevékenységüket jogszerűen végezték.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Debrecen környékén felhős és napos időszakok váltják majd egymást, esőre nem kell számítani, a szél időnként élénk lehet. Délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hét utolsó nagy hajrája következik, de zenével minden könnyebb. Köszi, hogy itt vagytok velünk, ez itt a Sunshine FM, pedig 11 után 4 perccel már mai második óránkhoz látunk hozzá, amiben naná, hogy a legnagyobb slágerekkel durrantunk oda a péntekbek.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: 4:12, itt vagyunk a pénteki juice-ban, reméljük jól telik a napod, a nyár egyik gyöngy szeme szólt itt a Magneték. Kata pedig már is elmondja nekünk, hogy mire figyeljünk a mai nap folyamán, a horoszkópokban a csillagok üzennek. Na de én is üzenek, ám is mondom, hogy mire figyelj, hiszen a frontérzékenyeket erőteljesen érinti ugye a kettős front hatásának következménye, és ugye ez a balesetek tekintetében azt jelenti, hogy főleg a fokozott figyelmetlenség és fáradékonyság az, ami tapasztalható ma, úgyhogy legyetek óvatosak, jó, meg úgy alapból, hiszen az ősz beköszöntével jönnek az esős, csúszós utak, vegyük figyelembe a megváltozott közlekedési körülményeket, vigyázzunk egymásra, mert tudod, mindenkit hazavárnak.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos az utolsó métereken is belead mindent, és büszkén tekint vissza a héten elért látványos sikerekre. A bika megelégedéssel nyugtázza a hét eredményeit, és nyugodt lélekkel készül fel a megérdemelt hétvégi pihenésre. Az ikrek vidám kötetlenséggel zárja le a folyamatban lévő beszélgetéseket, és jó hangulatot hagy maga után a térben. A rák gondosan ügyeljen rá, hogy minden elvarratlan szál a helyére kerüljön, még mielőtt jön a hétvége. Az oroszlán örömmel ünnepli meg a csapat heti teljesítményét, és méltó módon tesz pontot a feladatok végére. A szűz pedáns alapossággal rendszerezi az elvégzett munkát, hogy a jövő héten teljesen tiszta lappal indulhasson. A mérleg a fárasztó hétvégén is megőrzi a harmóniát, és már a hétvégi feltöltődésre összpontosítja gondolatait. A Skorpió fegyelmezetten tisztázza az utolsó részleteket is, megelőzve, hogy bármilyen nyitott kérdés nyomassza. A nyilas jókedvel és optimizmussal búcsúztatja a munkahét utolsó óráit, energiával töltve fel a fáradó társaságot. A bak elégedetten tapasztalja, hogy a szigorú heti tervei maradéktalanul megvalósultak, így átadhatja magát a pihenésnek. A vízöntő még a leállás előtti percekben is bedob egy érdekes felvetést, elültetve a magot a jövő heti munkához. A halak csendes megnyugvással engedi el a felhalmozódott fáradtságot, készen állva a hétvégi belső töltekezésre.
1: Sunshine FM asztrológia.

Korán délelőtt mindenkinek, hello sunshine-osok! Na nézzük, hogy mi minden történt ezen a napon. Jöjjenek a sztárszülinapok, híres ünneplők és fontos események. Szeptember 25-ével kapcsolatban az Eul Frozinák és a Kendék névnapja van ma. Képzeljétek, ezen a napon született Michael Douglas, aki 82 éves, de milyen érdekes, hogy a színész legenda gyönyörű felesége is egy napon született vele. Igaz, van köztük 25 év, hiszen Catherine Zeta-Jones ma 57 éves. Reméljük, szép napjuk lesz. Mark Hamill, avagy az eredeti csillagok háborúja Luke Skywalker-e 75 éves lett ma. Ezen a napon halt meg sajnos Bújtor István, a magyar Bud Spencer. Már 17 éve nincs velünk Ötvös Csöpi, de Kabát Petinek ma 49, gyertya van a tortáján, Rékasi Karcsi pedig 64 éves, és még mindig iszonyatosan jól tartja magát. Hatalmas kedvenc még mindig. Na de a következő dal is az, úgyhogy hangosíts!

Hello Sunshine, hello Péntek, folytatjuk a Juice-t, itt az óra végén viszont Calvin Harris dala után megnyomjuk a stop gombot, mekkora zene ez is tőle. A skót DJ egyébként világrekordot döntött, São Paulo-i fellépését 1,6 millióan élvezték a helyszínen, ez soha nem sikerült még másik DJ-nek, mondom még egyszer, 1,6 millió ember tombolt együtt Calvin Harris DJ szettjére, ami a rekordbizottság szerint is a legnagyobb tömeg, amit ebben a műfajban egyetlen előadó szólóban valaha elért. A fellépés egyébként még február 8-án történt, ám a Guinness Rekordok Bizottsága csak most hitelesítette. Vagyis innentől kezdve minden kétséget kizáróan Calvin Harris az a DJ, aki a legnagyobb tömeget vonzott a fellépéseire. Mi pedig még zenélünk egyet a hírekig.

0: Sofia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Két katona halt meg szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban. 200 fiatal kaphat Bursa Hungarika ösztöndíjat. Csaknem négyszeresére drágult a Faraktár utcai lépcső felújítás. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Két magyar katona vesztette életét szolgálat

0: történik meg, a jelentkezéseket pedig november 5-ig lehet benyújtani. A pályázatok elbírálását december 7-ig tervezik. Csaknem négyszeresére nőtt a debreceni Faraktár utcai felüljáró lépcső felújításának jelenleg ismert költsége. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a korábban tervezett 6 760 000 forint helyett már bruttó 26,6 millió forintnál járhat a beruházás. A drágulást azzal indokolták, hogy a bontás során további szerkezeti hibák derültek ki, ezért nem csak 32 lépcsőfokot, hanem valamennyi fokot cserélni kell, és a tartószerkezeteket, valamint a korlátokat is kijavítják. 54 szervezet használhatott ingyenesen debreceni önkormányzati ingatlant 2025-ben. Egyházi és oktatási intézmények, egyesületek, alapítványok, valamint közhasznú szervezetek kaptak lehetőséget arra, hogy városi tulajdonú épületeket vagy területeket közcélra használjanak. Ezekben többek között oktatási, szociális, kulturális, sport és közösségi programokat működtettek. Az ingatlanok továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradnak, fenntartásuk és üzemeltetésük költségeit pedig főszabály szerint a használók viselik. Több főúton is forgalomkorlátozásra kell számítani Debrecen és Hajdúbihar térségében. A 354-es főúton az M35-ös autópálya közelében csomópont épül, ezért mindkét irányban lezárták a külső sávot. A 471-es főúton Debrecennél és Mátészalka térségében is dolgoznak, utóbbi helyen félpályás közlekedés van. A 33-as főúton építési és szélesítési munkálatok miatt útszűkületre és időszakos félpályás lezárásra kell készülni. Hajdúböszörmény elkerülőjén pedig optikai hálózat fejlesztése lassítja a forgalmat. Az autósoknak néhány perccel érdemesebb előbb elindulni otthonról. Folytatódik az otthoni energiatároló program, és jelentősen bővülhet a támogatott háztartások száma. Az év elején indult pályázatra mintegy 132 ezer igény érkezett, miközben a 105,5 milliárd forintos keret nagyjából 42 ezer pályázó támogatására volt elegendő. A kormány tervei szerint most további 15 ezer nyertesnél bővítenék a programot, így összesen közel 60 ezer háztartás kaphatna támogatást. A konstrukció korábban legfeljebb 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított energiatároló telepítésére. A részletes feltételek és az új pályázati határidők még kidolgozás alatt állnak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A DVSC Skyline játékosai közül 7 kaptak válogatott meghívót erre a hétre. A magyar keretben szereplő debreceni trió az EHF Eurocup 4-es döntőjére készül, a többiek tesztmeccseket játszanak. Juhász Kata, Petrus Mértil és Tóvizi Petra a magyar válogatottal készül, a mieink a hétvégén Bukarestben lépnek pályára. Golovin Vladimir szövetségi kapitány és Szilágyi Zoltán másodedző együttese szombaton 13 óra 15 perckor Norvégia ellen játszik az elődöntőben, míg a másik ágon 16 órakor dán-román meccset rendeznek. Vasárnap a két vesztes a bronzéremért, a győztesek pedig az Eurocup trófeáért küzdenek. Az addigi eredményekből kiindulva kijelenthetjük, hogy a Deac női futszál csapata ebben a szezonban is meghatározó szereplője lesz az NB1-nek. A címvédő együttes először az újonc Astra otthonában nyert 4-1-re, ezt követően pedig előbb a Nagykanizsát 8-1-re, majd az Egert 8-2-re győzte le. Szombaton 15 órától a Gyulát látják vendégül a Desokban. Az erőviszonyokat figyelembe véve reális esély van arra, hogy a sikerszéria nem szakad meg a hétvégén. A gyulaiak 4 találkozót követően felemás mérleggel rendelkeznek, hiszen az Egert és a Nagykanizsát felülmúlták, ám az Astra és a Csepel ellen vereséget szenvedtek. Debrecenben játsz a Nemzetek Ligája labdarúgó mérkőzéseit az izraeli válogatott, amely 2026. szeptember 27-én vasárnap az ír labdarúgó válogatottal, október 1-én csütörtökön a koszovói nemzeti csapattal mérkőzik meg a Nagyerdei stadionban. A mérkőzésekre kizárólag online jegyvásárlás lehetséges, melyet az izraeli labdarúgó szövetség megnyitotta a magyar szurkolók részére is. A helyi érdeklődők számára jelenleg a C3-as szektorban érhetők el jegyek. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Debrecen környékén felhős és napos időszakok váltják majd egymást, esőre nem kell számítani, a szél időnként élénk lehet. Délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Let's get down to business.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát ez már a megszokott, a Böszörményi úttól egészen a Nádor utcáig a külső forgalmi sávon aszfaltozási munkálatok miatt egy sávon járható a közlekedés, vagy egy sávon bonyolódik a közlekedés, és emiatt ugye a rendőrök besegítenek a gyorsabb haladás érdekében, tehát rendőri irányítás mellett folyik a közlekedés. Hát ehhez kívánok én sok-sok türelmet és balesetmentes közlekedés mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Marihuána termesztőre csaptak le a rendőrök Derecskén. Év végére elkészülhet Magyarország új oktatási stratégiája. 100 bográccsal döntene rekordot Hortobágy. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Marihuána termesztő és kereskedő férfira csaptak le a rendőrök Derecskén. A Hajdú-Bihari bevetési egység szeptember 21-én hajnalban fogta el a gyanúsítottat, majd átvizsgálták a házát, az udvart és az ingatlan környékét is. A rendőrség szerint dobozokban és zacskókban vágott vadkendert, valamint több élő növényt is találtak. Lefoglalták a termesztéshez és a kereskedéshez használható eszközöket is. A férfit most kábítószer kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki és őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatást. Év végére elkészülhet Magyarország új oktatási stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munkacímmel készülő dokumentum külön foglalkozik majd a digitális környezettel, a közösségi médiával és a mesterséges intelligencia oktatási használatával is. Készül egy új nemzeti alaptanterv is, amelyet a miniszter szerint csak alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Emellett országos szövegértés fejlesztési programot is indítanának. Lannert Judit hangsúlyozta, az új rendszert pedagógus

0: terepeit is. Több mint 146 millió forintból valósultak meg közlekedési és egészségügyi fejlesztések Polgáron a versenyképes járások program első két ütemében. Az első szakaszban 80 millió forintból újult meg a Vörösmarty utcától az ipari parkig vezető több mint 1 kilométeres külterületi kerékpárút. A második ütemben több mint 66 millió forint támogatásból felújították a Széchenyi és az Iskola utca útfelületét is. Ismét ingyenes ételosztást tartanak Debrecenben a rászorulóknak. A Kéretlen Figyelem Debreceni Nők Közéleti Egyesülete szeptember 27-én vasárnap 10:30 és 11:30 között várja az érkezőket a Petőfi téren az aluljáró mellett. A menü ezúttal is töltött káposzta lesz. Az 1%-os felajánlásoknak köszönhetően már 180 adag meleg ételt tudnak kiosztani, mivel a szervezők szerint ennél is nagyobb az igény. Reggel 9 órától sorszámot osztanak majd az érkezőknek. Rekord döntésre készül Hortobágy az első Slambuc Festen. Október 3-án legalább 100 bográcsban készülhet egyszerre a hagyományos pásztorétel a vásártéren. A cél a 2024-ben felállított rekord megdöntése, amikor 76 főzőhelyen rotyogott egy időben a slambuc. A főzés reggel 9-kor indul majd, és délig kell elkészíteni az ételeket. A résztvevők nem csak a rekordért dolgoznak, főzőversenyt is rendeznek, ahol séfek, szakácsok, pásztorok és civilek is zsűriznek majd.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen környékén felhős és napos időszakok váltják majd egymást, esőre nem kell számítani, a szél időnként élénk lehet. Délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjük jó zenékkel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.

0: Mindjárt folytatjuk a Sunshine FM-en csak jó zenével. Előtte viszont egy brutál jó filmet ajánlok nektek, a Vadon szíve, aminek a főszereplője James Belmond, ugye őt alakítja Brad Pitt, egy korábbi különleges alakulatnál szolgáló katona, aki már visszavonult, de a háború nem múlt el nyomtalanul. Testi sérüléseket is és posztraumás stresszt is magával hordoz. Ugyanez igaz Odinra, harci kutyájára, aki szintén rémálmokkal küzd. James és Odi pedig egy alaszkai kiruccanásra indulnak, amelynek tulajdonképpen terápiás célja is van. Mindketten átélték a háború borzalmait, és mindketten magukon viselik annak nyomait. A nyugodt természetjárás azonban nem sokáig marad idilli. Miután túlélik repülőjük brutális zuhanását, az alaszkai vadon mélyén rekednek, ahol együtt kényszerülnek egy kegyetlen környezetben kiméletlen harcra a természet erőivel szemben, és próbálnak életben maradni. Brad Pitt és egy harci kutya küzdelme a kegyetlen alaszkai vadonban igazából egyszerű történet, de meglepően erősen működik, főleg azokra fog nagy hatást gyakorolni, akik szeretik a kutyákat, hiszen a rendező és az operatőr szándékosan pozícionálják úgy a kutyust, hogy különösen betaláljanak majd azoknál, akik ugye szeretik őket. Ajánljuk tehát mindenkinek Brad Pitt új filmjét, a Vadon szíve, csütörtöktől már a mozikba.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Köszönjük, Mara.
3: Szívesen, de legalább lesz követőtök.
2: Igen, és a pénzt is veszik le, de majd azt levonjuk tőled, ne foglalkozz vele. Ugyanis könnyű pénzkereseti lehetőségekről beszélünk. Hufnagel Pisti. Őt írt be. Állíts be jelszót, amit csak te tudsz. Ezáltal te fogod nézegetni folyamatosan. Hagyd ezt egyelőre majd, mert ránézünk később.
3: Jó. Annyira izgalmas volt.
2: Nem, már profilképedet töltenéd meg, már minden. Hihetetlen.
3: Bocsánat, ezt csak megnyitottam.
2: Igen,
3: menjek
2: látom,
3: vissza a kedvenc oldalra.
2: Ne! Képzeld el, Mara beregisztrált az OnlyFans-re.
3: A céges telefonszámot.
4: És hány követőd van már?
3: Hát még egy se.
2: Hát este elgondolkoztam rajta, hogy egyébként mi lenne, ha én is feltenném magam az OnlyFans-ra? Igen. És úgy, hogy ez, tehát, hogy mit a napodat követheted, hogy raksz fel képeket, hogy milyen itt bent a stúdióban, hogy mit csinálsz, hogy főzöd a kávét, hogy tárgyalsz, mit röhögsz.
3: Azt, hogy
2: vidám, hogy főzöm
3: Béla,
2: a kávét.
3: Hogy főzi a kávét? Ildikó,
4: igen.
3: Csinálsz nekem egy kávét?
4: Körülbelül igen.
3: Igen, és akkor ezért fizettek.
2: Várjál, hogy csinálom a kávét, amikor nem ti csináljátok nekem.
3: Jó, na ez nem,
2: most
3: már
2: reggel bejöttem, itt volt a kávé.
4: Van rajta egy gomb, az van rá, on.
2: Na jó,
4: benyomod, ledarálja, megfőzi.
2: Akkor, amikor nem akarom, hogy beleköpjetek. Tehát, hogy akkor én csinálom.
4: Ez rágalom, eszünkbe se jutottak. Az a tejhabosító, tudod, a tetején.
2: De néha azért van ilyen, amikor a kollégák úgy főznek neked kávét, hogy azért látod, hogy aznap olyan ideg állapotban vannak, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy ez kockázatos kérés.
4: De én miért nem kérek itt soha kávét?
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Készítsétek a rekeszizmokat egy kiadós tornára, mert szeptember 27-én este 6-kor Ráskó Eszter robban be a Debreceni Kölcsei Központ színpadára a Sátántanga című önálló estjével. A hamisítatlan, kendőzetlen humor és a fergeteges poénok garantáltak ezen az estén, ahol Ress Abigail műsorvezető gondoskodik a jó hangulat felvezetéséről. Gyertek el egy felejthetetlen nevetésre, és engedjétek ki a gőzt Ráskó Eszter sziporkázó előadásán. Unod már, hogy a gyerek egész nap a képernyőt bámulja? Szeptember 30-án, szerdán vigyél egy kis valódi varázslatot az életébe, és irány a nyíregyházi Sóstói Múzeum falu. Reggel 9-től délután 4-ig igazi vérbeli mesemondók pörgetik fel a hangulatot, úgy, ahogy azt a nagyszüleink csinálták. Semmi effekt, csak a puszta szöveg, meg a jó kedv. Aki nem hiszi, járjon utána Nyíregyházán, Sóstón.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

Pár perc múlva 2 óra. Szóval az én időm lassacskán lejár itt a 93.5 Sunshine FM-en. De te maradj velünk a továbbiakban is, hiszen a jó zenéket garantáljuk neked a nap minden pillanatában. Most már hamarosan viszont a Sunshine délutánban. Rolli fogja majd ezt prezentálni a délután fontos híreivel, aktualitásaival. Töltsd vele a heti munkaidő utolsó óráit, készülődjetek velünk a hétvégére. Váci Zolival ennyi volt a mai Joe's, remélem legközelebb is találkozunk. Például hétfőn délelőtt 10-től várlak. Csak

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: A környezettudatos óvodák jelentkezését várják országszerte. 10-ből több mint 6 webshopnál talált hibát a fogyasztóvédelem. Alzheimer vértesztet fejlesztenek Szegeden. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Szeptember 30-án éjfélig pályázhatnak az óvodák a Zöld Óvoda, a címmegtartó Zöld Óvoda és az Örökös Zöld Óvoda címre. A program azokat az intézményeket ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot és a környezeti nevelést a mindennapi óvodai élet részévé teszik. Ilyen például a kertgondozás, a komposztálás, a szelektív hulladékgyűjtés vagy a természet megfigyelése. A pályázat célja, hogy már kisgyermekkorban erősítse a környezettudatos szemléletet. A jelentkezéseket kizárólag online a zöldovoda.hu pályázati felületen lehet benyújtani. Év végére elkészülhet Magyarország új oktatási stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munkacímmel készülő dokumentum külön foglalkozik majd a digitális környezettel, a közösségi médiával és a mesterséges intelligencia oktatási használatával is. Készül egy új nemzeti alaptanterv is, amelyet a miniszter szerint csak alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Emellett országos szövegértésfejlesztési programot is indítanának. Lannert Judit hangsúlyozta, az új rendszert pedagógusokkal, diákokkal, szakmai és szülői szervezetekkel közösen alakítanák ki. Szigorúbban ellenőrzi az elektronikai termékek energiacímkéit a fogyasztóvédelem. A kormányhivatalok idén az okostelefonokra, táblagépekre, televíziókra és monitorokra koncentrálnak, és nem csak a boltokat, hanem a webáruházakat, reklámokat és promóciós anyagokat is vizsgálják. Az intézkedést a tavalyi tapasztalatok is indokolják. A hűtők, fagyasztók és bortárolók ellenőrzésekor ugyanis a webáruházak 63%-ánál találtak problémát, míg a

0: Az Alzheimer kor korai felismerését segítő vértesztet fejlesztenek szegedi kutatók. A Farmakoide Kft. A Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont közös fejlesztése egy SIDNICHEM 3 nevű biomarker mérésével segítheti a fokozott kockázatú betegségek korábbi azonosítását. Az Európai Bizottság Innovációs Radar programja a fejlesztést már piacra kész szintűnek minősítette, a piaci lehetőségeket pedig nagyon magasra értékelte. A kutatás jelenleg egy uniós programban folytatódik. A következő lépés a piacra lépés előkészítése és a szükséges finanszírozás biztosítása. Ezek voltak a térség legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is tartsanak velünk!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Szombaton változóan felhős, kellemes őszi idő várható térségünkben, időnként hosszabb napos időszakokkal. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 21 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: kevés beszéd, de sok zenem, ezt ígérem a következő órákban. Hello mindenkinek, a stúdióban már Kondor Roland, 2:04, Nyíregyházán korábban a Sóstoly úton mértek, Debrecenben pedig a Kassai úton várják a szabálytalankodókat. Kezdünk elsőként Taylor Swift-tel, ez a The Fate of Ophelia.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: A Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Shakira és a Dajdaj a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, pénteken is sikernaptározzunk, mert ma startnap van. Ez jó alkalom arra, hogy még a hétvégén elindítsunk valamit, amit eddig csak halogattunk. Nem kell nagy dolgokra gondolni, lehet ez egy döntés, egy telefonhívás, egy új ötlet, vagy akár egy első lépés egy régóta tervezett ügyben. A péntek most nem csak lezárhatja a hetet, hanem lendületet is adhat a folytatáshoz. A startnap üzenete pedig egyszerű, ne várjunk a tökéletes pillanatra, kezdjük el azt, ami fontos, és vigyük tovább a lendületet a hétvégébe is. Ezeket kaptuk Liszka Judittól így a péntek délutánunkban. Mindjárt nagy útinfókat is hozok, előtte viszont itt egy nagy újdonság Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től. Ez a Repeat itt a péntek

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Stáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen a hallgatói visszajelzéseket. Nyíregyházán korábban a Simai úton mértek, Hajdúadház belterületén a Béke útján, ugye ott van egy trafibox, aktívan dolgozik a mai délutánon is, legyünk megfontoltak. Debrecenben szintén mérnek a Szabó Kálmán utcán, illetve korábban volt egy baleset a Gizella utcán, de ez már szerencsére nem okoz forgalmi fennakadást. Várom a további infókat is SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben pedig ráfordulunk az egészségünkre itt a Fit percekben. Egy újabb témát versézzünk ki Kristóf Dórával, a Fight Club edzőjével és Pilates oktatójával.
2: A Reformer Pilates egyik legnagyobb előnye, hogy a gép ellenállása és támogatása segítségével nagyon pontosan tudjuk szabályozni a gyakorlatokat. Ugyanaz az eszköz lehet könnyítés és kihívás is, attól függően, hogyan használjuk. A reformer során rengeteget dolgozik a törzs, miközben a mozgás kontrollált és precíz marad. Ezért azok számára is érdekes lehet, akik már rendszeresen sportolnak, de azoknak is, akik szeretnének egy tudatosabb, kíméletesebb mozgásformát megismerni. A reformer nem arról szól, hogy hány ismétlést csinálunk, hanem arról, hogy mennyire jól hajtjuk végre azokat.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
3: Kedves hallgató, ezen a héten mérik a Sunshine FM hallgatottságát. Ha téged is megkérdeznek, mondd azt, hogy a Sunshine FM-et hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
7: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
3: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
8: Csak jó zene.
3: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
8: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
3: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
8: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
3: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
8: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A politikusok és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatna a NAV. Autóbontónak adta ki magát, majd eltűnt az előre utalt pénzzel egy férfi. A vártnál kevesebb iparűzési adó folyhat be a városba. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Akár 5000 embert is érinthet a politikai és állami vezetőkre tervezett új vagyonosodási vizsgálati rendszer. A társadalmi egyeztetésre bocsájtott javaslat szerint a NAV egyedik kockázatelemzéssel vizsgálná, többek között az országgyűlési képviselők, miniszterek, államtitkárok és kormánybiztosok, valamint meghatározott hozzátartozóik vagyongyarapodását. Az adóhatóság más szervek, akár külföldi hatóságok adatait is felhasználhatná. Ha adózási szabálytalanság vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, további eljárás indulhat. A tervezet végrehajtásához várhatóan 50 új adóellenőrre lenne szükség, a társadalmi egyeztetés pedig szeptember 30-áig tart. Nem létező autóalkatrésszel csalt ki 70 ezer forintot egy férfi egy internetes csoportban, közölte a Hajdúböszörményi járási ügyészség. A vádirat szerint a sértett egy autóalkatrészt keresett, a vádlott pedig azt állította, hogy autóbontó cége van, és előre utalás után személyesen szállítja a terméket. A sértett összesen 70 ezer forintot utalt át, az alkatrész azonban soha nem érkezett meg, és a férfi valójában autóbontót sem üzemeltetett. A vádlott később megtérítette a kárt. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Új kertvárosias lakóterület kialakítása előtt nyílt meg az út Debrecenben. A közgyűlés ugyanis elfogadta az Alsó Józsát érintő település rendezés módosítását, így a Kismeszesi utca és a Csukásréti út közötti jelenleg részben mezőgazdasági területen új építési telkeket alakíthatnak ki. A kijelölt övezetben legalább 600 négyzetméteres telkek létesülhetnek, legfeljebb 30%-os beépíthetőséggel. A fejlesztéshez közel 3300 négyzetméteres közkerti zöld terület is kapcsolódik, emellett útszélesítéseket és új kiszolgáló utakat is lehetővé tesz a módosítás. A vártnál kevesebb iparűzési adó folyhat be idén Debrecenben. A város 4,5 milliárd forinttal tervezett, ám a jelenlegi számítások szerint évvégére 37,5-38 milliárd forint lehet a bevétel. Emiatt egyes beruházásokat 2027-re ütemeznek át. A közgyűlésen a szolidaritási hozzájárulás is szóba került. Pap László polgármester közlése szerint, míg Debrecen 2020-ban mintegy 500 milliárd forintot fizetett be ezen a címen, idén már 12 milliárdot kell. A polgármester szerint az önkormányzat

0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást, esőre azonban nem kell számítani. A szél többnyire mérsékelt marad. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen a friss infókat, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután, a 4-esen Újfehértó magasságában tessék vigyázni, várom a további infókat is, mindjárt majd játékkal folytatjuk, az óránkat pedig Üzsre indítja David Guettával, itt van már is a Shine.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül, Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

volt a Loco Loco, a Sunshine FM 4:15 múlt lassan 2 perccel. Hello mindenkinek, kellemes fintek délutánt kívánok. Kevés beszéddel és sok zenével készültem a következő órákban is. Na és most egy játékkal, az Assis Burger Sunshine menüjét ma valaki ismét megnyerheti. Egy jó potya hamburger menü. A nyerő száma 25-ös. Ha valahol ott lapul a telefonszámodban, akkor természetesen várom a jelentkezésed SMS-en, telefonon vagy Viberen. 20-3-16-3000. Csak ennyire van szükségem, hogy kódjáték. Az óra végén pedig sorsolunk majd. A szóvívvel kalandorozunk a következő percekben itt a délutánon.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Kamrad és az I Believe után pedig ráfordulunk pénteken is a horoszkópokra. Megérkezett hozzánk Kis Kata. Szia!
2: Szia, Roli! A kos az utolsó métereken is belead mindent, és büszkén tekint vissza a héten elért látványos sikerekre. A bika megelégedéssel nyugtázza a hét eredményeit, és nyugodt lélekkel készül fel a megérdemelt hétvégi pihenésre. Az ikrek vidám kötetlenséggel zárja le a folyamatban lévő beszélgetéseket, és jó hangulatot hagy maga után a térben. A rák gondosan ügyeljen rá, hogy minden elvarratlan szál a helyére kerüljön, még mielőtt jön a hétvége. Az oroszlán örömmel ünnepli meg a csapat heti teljesítményét, és méltó módon tesz pontot a feladatok végére. A szűz pedáns alapossággal rendszerezi az elvégzett munkát, hogy a jövő héten teljesen tiszta lappal indulhasson. A mérleg a fárasztó hétvégén is megőrzi a harmóniát, s már a hétvégi feltöltődésre összpontosítja gondolatait. A Skorpió fegyelmezetten tisztázza az utolsó részleteket is, megelőzve, hogy bármilyen nyitott kérdés nyomassza. A nyilas jókedvel és optimizmussal búcsúztatja a munkahét utolsó óráit, energiával töltve fel a fáradó társaságot. A bak elégedetten tapasztalja, hogy a szigorú heti tervei maradéktalanul megvalósultak, így átadhatja magát a pihenésnek. A vízöntő még a leállás előtti percekben is bedob egy érdekes felvetést, elültetve a magot a jövő heti munkához. A halak csendes megnyugvással engedi el a felhalmozódott fáradtságot, készen állva a hétvégi belső töltekezésre.
0: Sunshine FM Asztrológia.

Halott pénz és Biolex párosam, ez volt az új igen, 5 perccel 4 óra előtt, rögtön friss útinformációkkal folytatjuk, viszont ugye a mai nyerőszám a 25-ös volt a Kult játékban, nagyon sok hallgatónak a telefonszámában valamilyen formában megtalálható, akár az elején, közepén vagy a végén, köszi a rengeteg aktivitást és jelentkezést a játékra, nézzük, hogy a gépünk kit sorsol ki nyertesként, és Annának pedig gratulálunk, a pénteki Kult játékot ő nyerte, a nyereménye pedig nem más, mint az Oasis Burger Sunshine menüje. Jó étvágyat kívánok majd hozzán, akár Nyíregyházán vagy Debrecenben átveheted, de minden információt hamarosan megosztunk veled e-mailben. A következő óránkat pedig Iman Angel-lel kezdjük majd, itt a vadonatúj, ez lesz majd a Bad Times a következő zenei óra elején.

0: Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazást, balesetmentes közlekedés. Ilyenkor hétvégén nagyobb a forgalom, elsősorban az M3-as autópályán és az országhatár állomások fele. Tiszabecs fele is sűrű forgalommal szembesülnek a közlekedők. Több olyan főútvonalon, például 4-es számú főútvonal jelentős leterheltséget mutat, elsősorban lakotterten kívül, Debrecen és Záhony között. A záhonyi határállomás közelébe több kilométeres járműoszlop alakul ki ilyenkor, amik nagy rész kamionokból, nyerges vontatókból. Mellettük való elhaladáskor a szabályoknak megfelelően tegyék és kellő oldaltávolságot tartsanak. És ilyenkor hétvégén nagyon sokan kerékpároznak, sőt, a Tokaj nagyon kedvelt, mint kiránduló, rengetegen használják a kerékpárt, sőt, a vasúti közlekedésben is kerékpárokat különböző vasúti szerelvényeken szállíthatnak. Érdeklődjenek, kérjék ki a már véleményét, hogy milyen utakra, hol szabad szállítani kerékpárt. Viszont akik kerékpárúton közlekednek és a későbbiekben térnek vissza, a láthatósági mellényt viseljék, tudják, korlátozott látásviszonyoknál nagyon fontos látni és látszani, hogy időben észrevegyék a kerékpárosokat. Köszönöm a figyelmüket, balesetmentes szép hétvégét, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Új nyugtaadat szolgáltatást ellenőriz a NAV a vállalkozásoknál. Van, ahol akár 5 évet is várni kell az idős otthoni férőhelyre. Ütlen kezelés miatt tartottak házkutatást az Alapjogokért Központ háttércégénél. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Új kötelezettséget ellenőriz a NAV a vállalkozásoknál. Szeptember 1-től azoknak is adatot kell szolgáltatniuk a kiállított nyugtákról, akik kézi nyugtatömböt vagy hagyományos számítógépes rendszert használnak. Ez többek között fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket, őstermelőket és piaci árusokat is érint. Az adatokat 3 napon belül kell beküldeni. A NAV revizorai az ellenőrzéseken QR kódos tájékoztató kártyával is segítik a vállalkozókat. Az adóhatóság most közölte, az új kötelezettség elmulasztása miatt december 31-ig még nem bírságolnak. Új rendőrautó állt szolgálatban Hajdúszoboszlói rendőrkapitányság illetékességi területén. A járművet Nagyhegyes önkormányzata biztosította a versenyképes járások program keretében a térség közbiztonságának erősítése érdekében. Az autót szeptember 22-én adták át hivatalosan. A kulcsokat Bajusz Istvánné Nagyhegyes polgármestere nyújtotta át Sinkovics Péter rendőr alezredesnek, a Hajdúszoboszlói rendőrkapitányság vezetőjének. 2 milliárd forintos vízközmű fejlesztésre pályázik Debrecen. A város és a debreceni vízközmű közösen nyújt be támogatási kérelmet a KEHOP Plus programban. A tervek között szerepel egy nagy átmérőjű ivóvízvezeték rekonstrukciója a Balmazújvárosi és a Bartók Béla út között, valamint 20 mérési körzet és 88 mérési pont kialakítása is. Szivattyúkat is felújítanának, illetve korszerű monitoring rendszert építenének ki. A beruházás célja az ivóvíz veszteség csökkentése, az energiahatékonyság és az ellátás biztonság javítása. Sikeres pályázat esetén a projekt 2029 nyarára készülhetne el. Hosszú várólistákkal működnek a hajdúbihari idős otthonok. Több intézményben jelenleg sincs szabad férőhely. Debrecenben a Pallagi úti, a Szávai Gyula utcai, valamint több egyházi fenntartású otthon is teltházzal működik. Hajdúböszörményben az Emmanus idősek otthonában 56 férőhelyre mintegy 770-en várnak. Így akár másfél-két év is lehet a bekerülési idő. Bihar keresztesen sincs másként a helyzet. Egy személyes apartmanra akár 5 évet is várni kell. Nagyobb szigort és új ellenőrzési módszereket ígért Debrecen útjain I. és Tamás rendőrkapitány. Kiemelt feladatnak nevezte a közlekedésbiztonság javítását, a szabályszegők kiszűréséhez pedig drónokat is bevetnek majd. A rendőrség az elektromos rollereseket is fokozottabban ellenőrzi, az eddigi akciók során több ittas rollerezőt is kiszűrtek. Ütlenkezelés gyanúja miatt tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozóiroda az Alapjogokért Központ közpénzből finanszírozott háttércégénél, a nyomozókat társaság könyvelőjénél és egy volt külföldi tisztségviselő utolsó ismert magyarországi címén is kutattak. A rendőrség szerint a cég havonta több mint bruttó 3,5 millió forintot fizetett a jelenleg nemzetközi körözés alatt álló férfinak, aki az eddig eddigi adatok alapján alig végzett tényleges munkát. Iratokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint tanúkat is kihallgattak. Az Alapjogokért Központ közölte, álláspontjuk szerint minden tevékenységüket jogszerűen végezték.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást, esőre azonban nem kell számítani. A szél többnyire mérsékelt marad,

0: Csak kell készülni Debrecenben a Kassai úton, valamint a 4-esen Téglás magasságában is. Kezdünk elsőként Imán Nincs Halál.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Bill-t hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a

és ilyen kiváló zenék, ez volt a See You Again. Hello mindenkinek, további klassz délutánt kívánok is. Aki esetleg az elkövetkezendő napokban várna valamilyen csomagot a Magyar Posta jóvoltából, akkor fontos lehet, hogy jelentős fennakadások vannak a Magyar Posta csomag kézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások akár hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ottani csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat. A posta szerint az informatikai rendszerek integrációja során akadtak gondok, ezért bizonyos csomagok feldolgozása a megszokottnál tovább tarthat. A torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is azért átirányítottak, így bízunk abban, hogy a posta ezt majd mi hamarabb megoldja, de folyamatosan egyébként a posta oldalán nyomon tudjuk követni a csomagunkat. További infók akár ezzel kapcsolatban is a sunshine.hu-n megtalálhatók. Tiestóval megyünk tovább.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Csak egy reklám.
1: November 7-én Nyíregyházán vár a NEK, önismereti és párkapcsolati nap. Egy nap, ahol az önismeret, a párkapcsolat, a kommunikáció és a család kerülnek középpontba. Olyan ismert előadókkal, mint dr. Almási Kitti, Pilát Gábor, Száraz Gábor, Szász Máté és Novák Ferenc. A napot pedig Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté Duma Színház estje zárja. Egy nap, rengeteg új nézőpont, felismerés és gyakorlatban is használható gondolat önmagadért és a kapcsolataidért. A szuper Early Bird jegyek szeptember 30-áig mindössze 14.990 forintért vásárolhatók meg, ezért érdemes időben biztosítani a helyed. www.nőiexpo.hu NEK, mert minden nézőpont kérdése.
0: Ez csak egy reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sunshine FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kívánok, és balesetmentes célba érés útinformációkkal folytatjuk. Nagyon fontos, hogy a 36-oson Nyíregyháza külterületén csatornáznak, a 47-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták. A forgalmat a 38-as és a 338-as főútra terelik, legyünk megfontoltak. A 4-esen Debrecen térségében a 217-es kilométernél az M35-ös autópályán végzett felújítás kapcsán mindkét irányban lezártak egy-egy sávot. Szintén dolgoznak a 35-ösön Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán, ott optikai kábelt fejlesztenek. A 65-ös, valamint a 66-os kilométernél út szűkület mellett autózhatunk, valamint aki esetleg Tokaj irányába venné az úti célt, akkor a 38-oson Tarcal és Tokaj között továbbra is felújítási munkálatokkal találkozhatunk, emiatt a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig több szakaszon lezárták a félútpályát. Jelzőlámpa irányítja a járműveket. További infókra is kíváncsi vagyok, SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. És most vissza a legnagyobb kedvencekhez megszakítás nélkül.

0: Üzemanyagárak nem változtak, ez már egy jó hír. Hello mindenkinek, Tórához érkeztünk. Ez volt a Magnetic, mindjárt jön Szucsi és a legfrissebb hírekkel. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Két magyar katona vesztette életét szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük, várunk mindjárt az infókkal, a következő óránkat pedig elsőként Kashmirrel kezdjük majd. Egy tuti, mindjárt a szól a Wide Rise.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
5: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bipatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bipatika, a gondoskodó választás.
6: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap. És az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
8: Sunshine FM.
2: Sunshine FM.
8: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
8: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
8: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
8: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Két katona halt meg szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban. 200 fiatal kaphat Bursa Hungarika ösztöndíjat. Csaknem négyszeresére drágult a Faragtár utcai lépcső felújítás. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Két magyar katona vesztette életét szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban. Roszinszendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint egy 20 éves honvéd szolgálati ideje alatt eddig ismeretlen okokból vetett véget életének, egy 41 éves katona pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A miniszter tájékoztatása szerint egyiküknél sem volt korábban ismert egészségügyi vagy pszichológiai probléma. Mindkét haláleset pontos körülményeit még vizsgálják. 20 millió forintot biztosít Debrecen jövőre a Bursa Hungarika ösztöndíjprogramra. A közgyűlés döntése alapján 180 már felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló hallgató, valamint 20 továbbtanulás előtt álló fiatal kaphat támogatást. Az A-típusú ösztöndíjakra 18, a B-típusúakra 2 millió forintot különít el a város. A pályázati felhívás október 5-én jelenik meg, a jelentkezéseket pedig november 5-ig lehet benyújtani. A pályázatok elbírálását december 7-ig tervezik. Csaknem négyszeresére nőtt a debreceni Faragtár utcai felüljáró lépcső felújításának jelenleg ismert költsége. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a korábban tervezett 6 millió 760 ezer forint helyett már bruttó 26,6 millió forintnál járhat a beruházás. A drágulást azzal indokolták, hogy a bontás során további szerkezeti hibák derültek ki, ezért nem csak 32 lépcsőfokot, hanem valamennyi fokot cserélni kell, és a tartószerkezeteket, valamint a korlátokat is kijavítják. 54 szervezet használhatott ingyenesen debreceni önkormányzati ingatlant 2025-ben. Egyházi és oktatási intézmények, egyesületek, alapítványok, valamint közhasznú szervezetek kaptak lehetőséget arra, hogy városi tulajdonú épületeket vagy területeket közcélra használjanak. Ezekben többek között oktatási, szociális, kulturális, sport és közösségi programokat működtettek. Az ingatlanok továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradnak, fenntartásuk és üzemeltetésük költségeit pedig főszabály szerint a használók viselik. Több főúton is forgalomkorlátozásra kell számítani Debrecen és Hajdúbihar térségében. A 354-es főúton az M35-ös autópálya közelében csomópont épül, ezért mindkét irányban lezárták a külső sávot. A 471-es főúton Debrecennél és Mátészalka térségében is dolgoznak, utóbbi helyen félpályás közlekedés van. A 33-as főúton építési és szélesítési munkálatok miatt útszűkületre és időszakos félpályás lezárásra kell készülni. Hajdúböszörmény elkerülőjén pedig optikai hálózat fejlesztése lassítja a forgalmat. Az autósoknak néhány perccel érdemesebb előbb elindulni otthonról. Folytatódik az otthoni energiatároló program, és jelentősen bővülhet a támogatott háztartások száma. Az év elején indult pályázatra mintegy 132 ezer igény érkezett, miközben a 105,5 milliárd forintos keret nagyjából 42 ezer pályázó támogatására volt elegendő. A kormány tervei szerint most további 15 ezer nyertesnél bővítenék a programot, így összesen közel 60 ezer háztartás kaphatna támogatást. A konstrukció korábban legfeljebb 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított energiatároló telepítésére. A részletes feltételek és az új pályázati határidők még kidolgozás alatt állnak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást, esőre azonban nem kell számítani. A szél többnyire mérsékelt marad. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A kendéket, valamint az eufrozinákat Isten éltesse, ma ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Nem volt könnyű kimondani ezt a nevet. Hello, minden!

0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A mai pénzügyi percekben pedig az életbiztosításokkal foglalkozunk. Velem szemben a stúdióban Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: Sokan csak akkor gondolnak a biztosításra, amikor már megtörtént a baj. Ugyanakkor a biztosítások igénybevételének a célja a megelőzés és az anyagi biztonság megteremtése váratlan helyzetekben. Érdemes egy családi életciklust figyelembe venni, különösen a jelentős változások állnak be az életünkben. Például gyermeket vállalunk, 15-20 éves futamidőre lakáshitelt veszünk fel otthonteremtési céllel, munkahelyváltáson gondolkodunk, vagy éppen az életkorunk vagy egészségügyi állapotunk miatt úgy gondoljuk, hogy szükség lehet valamilyen védelemre. Egy jól megválasztott életbiztosítás egy esetleges tragédia bekövetkezésekor is biztosíthatja, hogy a család ne veszítse el a tetőt a feje felől, vagy egy ideiglenesen vagy véglegesen kieső bevétel ne okozzon anyagi bizonytalanságot a család talpra állásáig. A biztosítások káresemények esetén tudnak anyagi segítséget nyújtani, ha mégsem következnek be, akkor sem szabad felesleges kiadásként tekinteni rájuk, hiszen a káresemények kiszámíthatatlanok, bármikor megtörténhetnek.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Köszönjük, Mara.
5: Szívesen, legalább lesz követőtök.
4: Igen, és a pénzt is veszik le, de majd azt levonjuk tőled, ne foglalkozz vele. Ugyanis könnyű pénzkereseti lehetőségekről beszélünk. Hufnagel Pisti. Őt írt be. Elíts be jelszót, amikor te tudsz. Ezáltal te fogod nézegetni folyamatosan. Hagyd ezt egyelőre, majd mert ránézünk később.
5: Jó. Annyira izgalmas volt.
4: Nem, már profilképedet töltenéd meg, már minden. Hihetetlen.
5: Bocsánat, ezt csak megnyitottam.
4: Igen,
5: menjek
4: látom,
5: vissza a kedvenc oldalra.
4: Szexelje.
5: Ne!
4: Képzeld el, Mara beregisztrált az OnlyFans.
5: A céges telefonszámot.
6: És hány követőd van már?
5: Hát még egy se.
4: Hát este elgondolkoztam rajta, hogy egyébként mi lenne, ha én is feltenném magam az OnlyFans-ra? Igen. És úgy, hogy ez, tehát, hogy mit a napodat követheted, hogy raksz fel képeket, hogy milyen itt bent a stúdióban, hogy mit csinálsz, hogy főzöd a kávét, hogy tárgyalsz, mit röhögsz.
5: Azt, hogy
4: vidám, hogy főzöm Béla, a kávét.
5: Hogy főzi a kávét? Ildikó,
6: igen.
5: Csinálsz nekem egy kávét?
6: Körülbelül igen.
5: Igen, és akkor ezért fizettek.
4: Várjál, hogy csinálom a kávét, amikor nem ti csináljátok nekem.
5: Jó, na ez nem,
4: most
5: már
4: reggel bejöttem, itt volt a kávé.
6: Van rajta egy gomb, az van rá, on.
4: Na jó,
6: benyomod, ledarálja, megfőzi.
4: Akkor, amikor nem akarom, hogy beleköpjetek. Tehát, hogy akkor én csinálom.
6: Ez rágalom, eszünkbe se jutottak. Az a tejhabosító, tudod, a tetején.
4: De néha azért van ilyen, amikor a kollégák úgy főznek neked kávét, hogy azért látod, hogy aznap olyan ideg állapotban vannak, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy ez kockázatos kérés.
6: De szerinted én miért nem kérek itt soha kávét?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Rúzsa Magdi is az Érj Hozzám a Kedvencek között itt a péntek délutánunkban. Rengeteg programmal tervezhetünk a következő napokban, hetekben. Ezeket Kata össze is foglalja nekünk. Szia!
3: Szia, Roli! Készítsétek a rekeszizmokat egy kiadós tornára, mert szeptember 27-én este 6-kor Ráskó Eszter robban be a Debreceni Kölcsei Központ színpadára a Sátántanga című önálló estjével. A hamisítatlan, kendőzetlen humor és a fergeteges poénok garantáltak ezen az estén, ahol Ress Abigail műsorvezető gondoskodik a jó hangulat felvezetéséről. Gyertek el egy felejthetetlen nevetésre, és engedjétek ki a gőzt Ráskó Eszter sziporkázó előadásán. Unod már, hogy a gyerek egész nap a képernyőt bámulja? Szeptember 30-án szerdán vigyél egy kis valódi varázslatot az életébe, és irány a nyíregyházi Sóstói Múzeum falu. Reggel 9-től délután 4-ig igazi vérbeli mesemondók pörgetik fel a hangulatot, úgy, ahogy azt a nagyszüleink csinálták. Semmi effekt, csak a puszta szöveg, meg a jó kedv. Aki nem hiszi, járjon utána Nyíregyházán, Sóstón. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk.
1: Egy kockázat csinál, fordítva forog ez a nagy világ.
0: Változatos kedvencek.
2: Tűzd az álmot, míg élsz. Ez a végtelen körforgás nem múlhat addig, míg élsz.
3: Igazi újdonságok.
4: Lehet neked valóság.
3: Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: Egyszerűen nem tudom megunni, ez volt Pitbull és Marc Anthony párosan, a Rain Over Me. Mindjárt 6 óra, köszönöm szépen a mai figyelmed, mi holnap majd 2-kor a Sunshine Top 40 keretein belül találkozunk majd, ahol dal premierrel várok mindenkit, mert jön hozzám Istenes Márkó, és bemutatjuk a Crazy Boys-szal, valamint Tolvaj Lenivel a közös vadonatúj kollaborációjukat, így a Léggömb érkezik a holnap délutánunkban egy interjú keretében. Most viszont indul a 2 órás élő este kívánság műsor, Norbi várja majd a zenei kéréseket, lehet neki üzenni, csörögni, bármi, 0620-316-3000, ez a forró drót. Elsőként pedig Üzsellel kezd majd, a Moving to the Sun indítja a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Átmenetileg nem kaphatnak építési engedélyt egyes otthonstart projektek. Nem nyúl a kormány a stratégiai üzemanyag készletekhez az árak csökkentéséért. Megölték Takta Kenéz egyik önkormányzati képviselőjét. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Két magyar katona vesztette életét szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban. Roszénszendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint egy 20 éves honvéd szolgálati ideje alatt eddig ismeretlen okokból vetett véget életének, egy 41 éves katona pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A miniszter tájékoztatása szerint egyiküknél sem volt korábban ismert egészségügyi vagy pszichológiai probléma. Mindkét haláleset pontos körülményeit még vizsgálják. Több mint 34 milliárd forintnak megfelelő svájci támogatásból valósulhat meg 10 magyarországi intézkedés 8 különböző területen. A több mint 87 millió svájci frankos programról Baka András köztársasági elnök és Guy Permelin svájci államfő New York-i találkozója után adott tájékoztatást a Sándor Palotában. A forrásból többek között az energiahatékonyságot, a szakképzést, az egészségügyet, a kutatásfejlesztést és az emberkereskedelem elleni küzdelmet támogatják. A két államfő arról is megemlékezett, hogy Magyarország és Svájc csaknem napra pontosan 80 éve állította helyre a diplomáciai kapcsolatait. Mintegy 14 milliárd forintnyi vitatott költekezést tárt fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átvilágítása, ezt közölte Zoltán Péter miniszteri biztos. Tájékoztatása szerint az összegben politikai célú kiadások, kommunikációs és rendezvényszervezési szerződések, valamint megkérdőjelezett személyi juttatások is szerepeltek. A vizsgálat szerint a Kamara külföldi demonstrációkat is finanszírozott, és választási időszakban politikai szereplőkhöz kapcsolódó kiadásokat is vállalt. A miniszteri biztos most közölte, átalakítják a szervezet működését, és évente mintegy 11 milliárd forinttal csökkentenék a működési költségeket is. Mintegy 14 milliárd forintnyi vitatott költekezést tárt fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átvilágítása, ezt közölte Zoltán Péter miniszteri biztos. Tájékoztatása szerint az összegben politikai célú kiadások, kommunikációs és rendezvényszervezési szerződések, valamint megkérdőjelezett személyi juttatások is szerepeltek. A vizsgálat szerint a Kamara külföldi demonstrációkat is finanszírozott, és választási időszakban politikai szereplőkhöz kapcsolódó kiadásokat is vállalt. A miniszteri biztos most közölte, átalakítják a szervezet működését, és évente mintegy 11 milliárd forinttal csökkentenék a működési költségeket is. Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e, ha az országgyűlés elfogadja a Tiszapárt három képviselőjének törvényjavaslatát. A tervezet szerint szenteste bekerülne a hivatalos munkaszüneti napok közé, és főszabály szerint az üzletek többsége is zárva tartana. Kivételt jelentenének többek között a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, virág- és édességüzletek, benzinkutak, valamint egyes pályaudvari és repülőtéri boltok. A javaslata a kihirdetését követő napon lépne hatályba, így elfogadása esetén már 2026. december 24-e is munkaszüneti nap lehetne.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Gyengült a forint a fő devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb középárfolyama alapján a svájci frank 389, az euró 366 forint. Az angol fontért 426, az amerikai dollárért pedig 322 forintot kell fizetni.
3: Sportírein következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Nyíregyházán kezdi el a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futszál válogatott. Sergio Müller szövetségi kapitány együttese október 15-én csütörtökön 18 órai kezdettel Svédországot fogadja a Continental Arénában. A csoportgyőztesek és a négy legjobb második helyezett csapat közvetlenül bejut a jövő ősszel kezdődő elitkörbe, ahonnan 7 európai együttes kerül ki a 2028-as futszál világbajnokságra. A DVSC Skyline játékosai közül 7 kaptak válogatott meghívót erre a hétre. A magyar keretben szereplő debreceni trió az EHF Eurocup 4-es döntőjére készül, a többiek tesztmeccseket játszanak. Juhász Kata, Petrus Mértil és Túlvízi Petra a magyar válogatottal készül, a mieink a hétvégén Bukarestben lépnek pályára. Golovin Vladimir szövetségi kapitány és Szilágyi Zoltán másodedző együttese szombaton 13 óra 15 perckor Norvégia ellen játszik az elődöntőben, míg a másik ágon 16 órakor dán-román meccset rendeznek. Vasárnap a két vesztes a bronzéremért, a győztesek pedig az Eurocup trófeáért küzdenek. Debrecenben játsz a Nemzetek Ligája labdarúgó mérkőzéseit az izraeli válogatott, amely 2026. szeptember 27-én vasárnap az ír labdarúgó válogatottal, október 1-én csütörtökön a koszovói nemzeti csapattal mérkőzik meg a Nagyerdei stadionban. A mérkőzésekre kizárólag online jegyvásárlás lehetséges, nejet az izraeli labdarúgó szövetség megnyitotta a magyar szurkolók részére is. A helyi érdeklődők

0: 06 13 63 000. Az óránkat indítom Hughie-gyel, Imál Angel és az Ultranate 3-asával. Ez a Moving to the Sun.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Medúza. És ez volt a Piece of Your Heart az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetében nyitom a mai estinket, aki Bencének üzeni, hogy szeretném, ha tudnád, hogy te vagy az életem egyik legszebb részem. Szeretlek, és alig várom, hogy este hazaérj. Aztán Dávid Petrának üzeni, hogy te vagy az, aki mellett minden hétköznap különlegesnek tűnik. Alig vártam, hogy hétvége legyen. Nagyon hiányoztál már. Márk pedig Nikinek üzeni, hogy tudom, hogy hibáztam, és őszintén sajnálom. Nem szeretném, hogy egy rossz pillanat közénk álljon. Kérlek, bocsáss meg. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgy jönnek a kedvencek. Itt tomára folytatás a Zalarasson. Ez pedig a Lush Life. A 2 órás élő esti ki.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Olivia Dean, és ez volt tőle a So Easy az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Tomi üzeni Annának, hogy nagyon boldog születésnapot kívánok, legyen tele a hétvégéd szeretettel és meglepetésekkel. Luca a születésnapos Petinek üzeni, hogy Isten éltessen sokáig, maradj mindig ilyen őrült, vicces és szerethető. És van még egy szerelmes üzenetünk is, ugyanis Nóri üzeni Ádámnak, hogy bárhol is vagy most, remélem mosolyogsz. Én miattad mosolygok. Nagyon szeretlek. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Kis van már a folytatásban a 21 Pilots. Ez pedig a Hiddens, a két órás élő esti kívánság műsorban.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

A Maroon 5, és ez volt tőlük a One More Night, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis továbbra is ugye útlezárás van a Tiszavasvári úton, méghozzá a Valent autótól kifelé, ott se kisebben, úgyhogy erre mindenképpen figyeljetek oda. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, csak egy picit kijebb megyünk, méghozzá Nagykáló irányába. Ugyanis ott pedig továbbra is jelzőlámpás irányítás mellett lehet haladni, már amennyire ugye, azért ott igen megnövekedett menetidővel kell, hogy számoljatok, akár 20 perccel is. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá Móricz Zsigmond úton, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint Anonymous-szal tudom, hogy baleset van a Füredi úton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön most Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Fenntartaná a rezsicsökkentést a kormány. Október 1-től ismét a gyermekvédelem irányítja a javítóintézeteket. Újra kötelező lesz a kamarai tagság az egészségügyben. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Fenntartaná a rezsicsökkentést a kormány, erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter beszélt kedden a parlamentben. Hortai Olivér fideszes képviselő a lakossági gáztarifák jövőjéről és az orosz energiahordozók kiváltásának költségeiről kérdezte a tárca vezetőt. Kapitány szerint a kormány kedvező áron szeretne földgázt beszerezni, emellett növelni az energiatárolást és a hazai energiahatékonyságot is. A miniszter korábban azt mondta, a tervek szerint 2027 októberére Magyarország orosz gáz nélkül is biztosítani tudja ellátását. A lakossági árakról most úgy fogalmazott, mindent megtesznek a rezsicsökkentés fenntartásáért. Halálos késelés történt egy esztergomi munkásszállón. A rendőrség szerint vasárnap éjjel egy 19 éves férfi ittas állapotban szóváltásba keveredett lakótársával. A vita után visszament a szobájába. A sértett azonban követte, ekkora gyanú szerint egy 20 cm-es késsel megszúrta azt. A sértett barátnője megpróbálta elállítani a vérzést, de a férfi életét a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni. A támadó elmenekült. A rendőrök és a közterület felügyelők azonban fél órán belül elfogták egy közeli utcában. A bíróság most elrendelte a letartóztatását. A tervezetnél korábban megkezdődhetett a Debrecenben gyártott BMW iX3-as átadása az Egyesült Államokban. A hivatalos amerikai rajt szeptember 25-ére volt kitűzve, egyes kereskedések azonban már korábban átadták az első autókat az erős kereslet miatt. Közben Európából mintegy 100 000 megrendelés érkezett az elektromos modellekre, emiatt a BMW debreceni gyára szeptemberben két műszakról 3 műszakra állt át, így már gyakorlatilag éjjel-nappal folyik a termelés. Az összes jelenleg készülő iX3 Debrecenben gördül le a gyártósorról, így az amerikai piacra szánt autók is innen indulnak tovább. Visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe a javítóintézetek. Az országgyűlés 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az erről szóló törvénymódosítást. Október 1-től az aszódi, a debreceni, a rákospalotai és a nagykanizsai intézet ismét a gyermek és ifjúságvédelemért felelős tárca irányítása alá kerül. A kormány 3 év alatt összesen 3 milliárd forint többletforrást biztosít a rendszer fejlesztésére. Az intézkedés előzménye a Szőlő utcai javítóintézetben feltárt súlyos visszaélések ügye, amely után a javítóintézetek irányítása átmenetileg a büntetés végrehajtáshoz került. Újra kötelező lesz a kamarai tagság az egészségügyben. Az országgyűlés sürgős eljárásban 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az egészségügyről és az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvény módosítását. A változás az orvosokat, fogorvosokat és egészségügyi szakdolgozókat is érint. A kötelező orvoskamarai tagságot még 2023-ban szüntették meg, most azonban visszaállítják azt. Az elfogadott szabályozással az egészségügyi tevékenység végzéséhez ismét szükség lesz a megfelelő szakmai kamarai tagságra.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Szombaton változóan felhős, kellemes őszi idő várható térségünkben, időnként hosszabb napos időszakokkal. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 21 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket! 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg hát folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. Az óránkat indítom Témin Palával, ez már a Dracula.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Hazaria. És ez volt tőle az introvertált dal az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Gábor üzenetével nyitom a második óránkat, aki Eszternek üzeni, hogy nem kell nagy dolgokra gondolnod. Nekem elég egy mosolyod, egy ölelésed, és az, hogy mellettem vagy. Nagyon szeretlek. Zoli Dorinak üzeni, hogy te vagy az én kedvenc történetem, amit soha nem szeretnék befejezni, és van még egy bocsánatkérő üzenetünk is, ugyanis Bence üzeni Sárának, hogy nem volt igazam, és ezt most már belátom. Sajnálom, remélem egyszer újra tudunk majd beszélni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Justin Timberlake, ez pedig a Can't Stop the Feeling, a két órás élő esti kívás.

0: a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: És az volt tőle a Starboy az előző percekben itt a Szentseinon. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Szentseinosok, fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, úgyhogy jön most Kata, és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzenetet biztonságban legyen, és tutira célba is érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Készítsétek a rekeszizmokat egy kiadós tornára, mert szeptember 27-én este 6-kor Ráskó Eszter robban be a Debreceni Kölcsei Központ színpadára a Sátántanga című önálló estjével. A hamisítatlan, kendőzetlen humor és a fergeteges poénok garantáltak ezen az estén, ahol Ress Abigail műsorvezető gondoskodik a jó hangulat felvezetéséről. Gyertek el egy felejthetetlen nevetésre, és engedjétek ki a gőzt Ráskó Eszter sziporkázó előadásán. Unod már, hogy a gyerek egész nap a képernyőt bámulja? Szeptember 30-án, szerdán vigyél egy kis valódi varázslatot az életébe, és irány a nyíregyházi Sóstói Múzeum falu. Reggel 9-től délután 4-ig igazi vérbeli mesemondók pörgetik fel a hangulatot, úgy, ahogy azt a nagyszüleink csinálták. Semmi effekt, csak a puszta szöveg, meg a jó kedv. Aki nem hiszi, járjon utána nyíregyházán, Sóstón.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Andi üzeni Robinak, hogy nem tudom, hallgatod-e most a rádiót, de ha igen, tud, hogy nagyon szeretlek, és alig várom, hogy hazaérj. Aztán Gabi Zsuzsinak üzeni, hogy boldog születésnapod, drága barátnőm, legyen egy fantasztikus estéd. Norbi pedig a szerelmének Petrának üzeni, hogy sajnálom a tegnapit, nem akartalak megbántani, te vagy az utolsó ember, akivel össze akarok veszni. Hát drága Szentseinosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van a folytatásban az egykori nagy sikerű Jennifer Lopez felvétel. Fischer egy picit hozzányúlt, és milyen jól is tettem. Ez már a Waiting for Tonight, a 2 órás élő esti.

És ez volt a Talk to You az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Kata üzeni a párjának, hogy köszönöm, hogy minden nap mellettem vagy, még akkor is, amikor nem vagyok könnyű esett. Aztán Márton Évinek üzeni, hogy nagyon büszke vagyok rád, bármere is visz az élet, mindig számíthatsz rám. Vera pedig a férjének üzeni, hogy sok-sok év után is ugyanúgy megdobban a szívem, amikor rád nézek. Köszönöm, hogy vagy nekem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Ray Dalton, ez pedig a Do It Again.

0: Taylor Swift, és ez volt tőle az Opelite az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez, viszont nem búcsúzom tőletek, ugyanis másodperceken belül átállunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen érkezik hozzánk DJ Vágó, aztán 10 óra után jön majd Robin, 11 óra után pedig Edo Danova fog a lemezjátszók mögött állni, úgyhogy jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova, pár perc múlva kezdődik a Megoldott Mixixel.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: Köszönjük, Mara.
3: Szívesen, legalább lesz követőtök.
2: Igen, és a pénzt is veszik le, de majd azt levonjuk tőled, ne foglalkozz vele. Ugyanis könnyű pénzkereseti lehetőségekről beszélünk, hogy mit szeretsz itt?
3: Hát itt neveket akarsz.
2: Nehogy Váci Zolit írva.
3: De én dobta fel először, kicsit gyanús nekem, Zoli. Csak
2: igen.
3: Nem ott vagy.
2: Igen, hát lehet, hogy már járt ott.
3: Valamit néztél?
2: Nem. Ez csak a névjegyzékben, akik szerepelnek.
3: Jó, valami.
2: De mi jó, hogy nem szerepelünk. Hufnagel Pisti. Hufnagel Pisti. Őt ért be. Állíts be, jelszót, amit te tudsz. Ezáltal te fogod nézegetni folyamatosan. Hagyd ezt egyelőre, majd mert ránézünk később.
3: Jó. Annyira. Igen. Izgalmas volt.
2: Nem, már profilképedet töltenéd meg, már minden. Hihetetlen. De hogy ilyen extázisba jöttél, a ma reggel még nem volt olyan téma, amit ennyire
3: örültél. Hát ez nagyon tetszik nekem.
2: Na jó.
3: Bocsánat, ezt csak megnyitottam.
2: Igen,
3: menjek
2: látom,
3: vissza a kedvenc oldalra.
2: Ne! Képzeld el, Mara beregisztrált az OnlyFans-re.
3: A céges telefonszámot.
4: És hány követőd van már?
3: Hát még egy se.
4: Hát mert ezek fényképet raktál már fel?
3: Nem, de úgy hívnak, hogy Hufnagel Pisti.
4: Hufnagel Pisti néven céges telefon?
3: Igen.
2: Igen, azért, mert meg akartuk nézni, hogy hogyan működik ez a rendszer. Aha. Tehát, hogy arra voltunk kíváncsiak, de ez az.
4: És miért,
2: nem,
4: hasonlít,
2: ez a maga az X.
4: Miért hasonlít Norbira az a fotó, amit most fel akartok tölteni? Hufnagel Pisti álnévem.
2: Este elgondolkoztam rajta, hogy egyébként mi lenne, ha én is feltenném magam az OnlyFans-ra? Igen. És úgy, hogy ez, tehát, hogy mit te a napodat követheted, hogy raksz fel képeket, hogy milyen itt bent a stúdióban, hogy mit csinálsz, hogy főzöd a kávét, hogy tárgyalsz, mit röhögsz.
3: Azt, hogy
2: vidám, hogy főzöm a kávét.
3: Hogy főzi a kávét? Ildikó!
4: Igen.
3: Csinálsz nekem egy kávét?
4: Körülbelül igen.
3: Igen, és akkor ezért fizettek.
2: Várjál, hogy csinálom a kávét, amikor nem ti csináljátok nekem.
3: Jó, na ez
2: mert most,
3: hogy
2: reggel bejöttem, itt voltak.
4: Van rajta egy gomb, az van rá, on.
2: Na jó,
4: benyomod, ledarálja, megfőzi.
2: Akkor, amikor nem akarom, hogy beleköpjetek. Tehát, hogy akkor én csinálom.
4: Ez rágalom, eszünkbe se jutottak. Az a tejhabosító. Tudod, a tetején.
2: De néha azért van ilyen, amikor a kollégák úgy főznek neked kávét, hogy azért látod, hogy aznap olyan ideg állapotban vannak, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy ez kockázatos kérés.
4: De szerinted én miért nem kérek itt soha kávét?
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Hamarosan társadalmi egyeztetésre kerülhet a vagyonadó. Négy taggal és új elnökkel alakult meg a médiatanács. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. A HVG értesülése szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda összesen 7 embert hallgatott ki az ügyben, amely hivatali visszaérés gyanúja miatt indult. A nyomozás előzménye, hogy az MNB új vezetése feljelentést tett, miután vizsgálta az Erste Bankkal és annak korábbi felügyelőbizottsági tagjával, Simon Andrással kapcsolatos korábbi jegybanki intézkedéseket. Fontos, ez nem azonos az MNB alapítványok gazdálkodása miatt folyó külön nyomozás, amelyben korábban még nem történt gyanúsítotti kihallgatás. Hamarosan napirendre kerülhet a vagyonadó és a KATA szabályainak átalakítása. Kövesdi Attila, a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára szerint a katás adózás szélesebb körű elérhetővé tételén már dolgoznak. A vagyonadóról szóló tervezetet pedig néhány héten belül társadalmi egyeztetésre bocsátják. A jelenlegi elképzelés szerint az 1 milliárd forintot meghaladó vagyonokra évi 1%-os adót vetnének ki. Ez céges részesedésekre, ingó és ingatlan vagyonra, valamint hazai és külföldi vagyon elemekre is vonatkozna. Felfüggesztette az országgyűlés Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János fideszes képviselő mentelmi jogát. A Pesti Központi Kerületi Bíróság rágalmazás és becsületsértés miatt indult magánvádas eljárásokban kérte a döntést. Az ügyek a Zsolti bácsi ügyhöz kapcsolódó közösségi médiás bejegyzésekhez és sajtótájékoztatókhoz kötődnek. A feljelentést Litresics András ügyvéd tette, aki szerint a politikusok becsületének csorbítására alkalmas állításokat fogalmaztak meg vele kapcsolatban. A mentelmi jog felfüggesztése nem jelent büntető jogi felelősség megállapítást, az érintett bírósági eljárások folytatását teszi csupán lehetővé. Katonák vehetik át egyes kiemelten fontos állami épületek védelmét, erősítette meg a belügyminisztérium. Az átszervezés nagyjából 300 rendőrt érinthet, akik jelenleg többek között minisztériumok bejáratánál és őrszolgálati pontjain teljesítenek szolgálatot. A kormány terve szerint ezeket a rendőröket közterületi feladatokra vezényelnék át. Magyar Péter miniszterelnök korábban a parlamentben arról beszélt, hogy több száz rendőrt irányítanának vissza az utcákra és terekre. A belügyminisztérium a 24.hu-nak megerősítette, az épületek védelmének átvételéhez katonákra is szükség lehet. Megalakult az új média tanács, bár az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke Polyák Gábor lett, tagjává pedig három Tisza jelöltet és a Mi Hazánk által delegált Tóth Mátét választották meg. A Fidesz és a KDNP jelöltje nem kapta meg a szükséges támogatást, róluk később újra szavazhat a parlament. Közben Tóth Máté helyzete is kérdésessé vált, ugyanis szombaton indul a Mi Hazánk alelnöki tisztségért, a párttisztség azonban összeférhetetlen a média tanácsi tagsággal. Ha megválasztják, döntenie kell, melyik pozíciót tartja meg.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Szombaton változóan felhős, kellemes őszi idő várható térségünkben, időnként hosszabb napos időszakokkal. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 21 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mixműsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készít,

Itt is vagyunk, hello mindenkinek! Innentől kezdve átálltunk 2 darab lemezjátszóra, hiszen hogyha péntek, akkor indul a térség valóban élő esti mix műsora, a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó. Természetesen éjfélig együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód, akkor jöhet 0620 316 3000. Nem is szaporítom tovább a szót, játsszuk a kedvenceket mix formájában. Ebben az órában, tehát a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: álmodból felkeltenek is tud. Minden hétvégén Mix XL a Sunshine FM-en.
1: And the turntable, the best DJ.
0: A lemezjátszók mögött.

DJ

0: megújult mixig szellemi szolnálatok. Hello, mindenkinek kellemes estét kívánok. Egy teljes órán már át is repültünk, úgyhogy most tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet. Tényleg csak egy másodperc lesz, és utána folytatódik a megújult mixig a következő órában is a lemezjátszóknál. DJ Vágó.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, sehol sincs.
0: Itt is vagyok, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a térség valóban élő esti mix műsora, ebben az órában pedig még a lemezjátszóknál DJ Vágó. Ha van infód, akkor az ület a folytatásban is 0620 316 3000. Engedem útjára a kedvenceket méghozzá mix formájában. A lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: a megújult MixXL, ami szól nálatok. Hello, mindenkinek kellemes estét kívánok. Ez az óra is elrepült, úgyhogy Andrisnak megköszönöm a mai 2 órást kitüntető figyelmet és a jobbnál jobb zenéket. Természetesen holnap este 8 órakor majd ismételten találkozunk itt a megújult MixXL-ben. Most viszont, hölgyek urak, egy nagyon-nagyon rövid szünet, és utána pedig jövünk vissza, hiszen érkezik hozzánk az új generáció DJ-je, Robin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.